0: lőtt orosz olajfinomítókat. A gyakorlatban ugyanakkor nincs tűzszünet, mert Oroszország még fokozta is támadásait az ukrán erőművek és az elektromos hálózat ellen. A magyar kis- és középvállalkozásokra 270 milliárd forint uniós hitelforrás vár kamatmentesen a Gantz Ábrahám programban, jelentette be a gazdasági és energiaügyi miniszter. Kapitány István közölte, az a cél, hogy ez a pénz azoknál a vállalkozásoknál hasznosuljon, amelyek fejlesztenének, de eddig a hiányzó forgótőke vagy a hitel után fizetendő kamat visszatartotta őket. Lezárják a főváros 18. kerületének egy részét egy második világháborús bomba hatástalanítása miatt a vasárnap. A korlátozások érintik az Üllői út forgalmát is. Egy hete az Üllői úton egy építkezés során egy második világháborús szovjet romboló bomba került elő, amit nem lehet biztonságosan elszállítani, ezért a helyszínen kell hatástalanítani. A műveletet vasárnap a délelőtti órákra tervezik. Megújult a Balaton körüli bicikliút. A kerékpárút mintegy 20 kilométeres szakaszán terveznek fejlesztéseket, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a legnagyobb fejlesztés az északi partot érinti, ahol Tihany és Balaton fűzfő között több mint 14 kilométeren szélesítik és korszerűsítik a kerékpárutat. Átmenetileg több felé beborul az ég, majd az ország nagy részén több órára kisüt a nap. Észak-keleten gyenge eső előfordulhat, a szél megélénkül. Éjszaka 2-7 fok valószínű, napközben 13-19 fokra számíthatunk. Hasonló idő marad a következő napokban is.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Katona József legismertebb drámája, a Bánkbán első változata 1815-ben készült. A mű ős bemutatójára csak 1833-ban, a költő halála után került sor Kassán, de még sokáig nem igazán fedezték fel. A Bánkbán nagy történelmi sikerét 1848. március 15-e estéjén aratta a Múzeum körút és a Rákóczi út sarkán álló Nemzeti Színházban, a Józsefvárosban. Ezen az estén viselték először az 1848-as forradalom és szabadságharci elképévé váló kokárdát. Gertrúd királyné szerepében a híres színésznő Laborfalvi Róza lépett fel. Az előadás a forradalom hevében félbeszakadt, de a színésznő azonban hamar feltalálta magát a váratlan helyzetben, és ő maga tűzött kokárdát az est krónikása Jókai Mór mellére. Kettejük első márciusi találkozásából aztán augusztusi házasság lett. A forradalmi színházest végén Egressy Gábor elszavalta a nemzeti dalt, a közönség pedig elénekelte a himnuszt és a szózatot is.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Ludberg városáról úgy tartják, hogy ez a város a világ közepe, mert a környező nagyobb városoktól egyenlő távolságra helyezkedik el. Ezt a város főterén elhelyezett alkotás is jelzi. A városhoz emiatt egy legenda is fűződik, ami Honorius pálos rendi apát feljegyzésén alapul. Eszerint 1141-ben április elején a grófi birtok igazgatójának lánya született Varastfürdőn. Ludberga, akiről a város nevét kapta, mostanra szülőhelye védőszentje is, mert a legenda szerint a kezében tartott fakereszttel visszakergette a sátánt a föld alá, mégpedig olyan erővel tette ezt, hogy a bolygónk túloldalán kibukkant a földből az Ellán dráva mente, amelyből mára csak egy kicsiny vulkanikus sziget, Antipodes maradt. A világ közepe napját ezért ma is április 1-én tartják. Ludberg látványossága a barokk Battyány kastély, amit 1745 és 1753 között épített gróf Battyány Lajos egy középkori udvarház helyén. A kastély leghíresebb része a Szent Kereszt kápolna, ami az 1411-es Szent Vércsoda erekjéjének egykori őrzőhelye is volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A keleti pályaudvart 1881-1884 között a Magyar Királyi Államvasutak építette eklektikus stílusban. Eredeti neve Központi Pályaudvar volt, és építésekor az egyik legkorszerűbbnek számított Európában. Az épület építésze Roklitz Gyula, a csarnok acélszerkezetének tervezője Feketeházi János volt. A 43 méter magas homlokzatának tetején egy allegórikus szoborcsoport található. A fő homlokzat kapuzata mellett James Wattnak, a gőzgép feltalálójának, és George Stevensonnak, a rakett gőzmozdony tervezőjének a szobra látható. A fő homlokzat óra alatti részén az oszlopok tetejéről az 1930-as években eltűnt négy szobrot 2003-ban pótolták. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Luka Modric aranylabdás, világbajnoki ezüstérmes horvát válogatott labdarúgó, aki jelenleg a Real Madrid középpályása. A szokásos posztja a pálya középső részén van, de kimagasló teljesítményt nyújt támadó és védekező feladatok ellátása közben is. A 2018-as világbajnokságon döntőbe vezette a horvát válogatottat, így a nemzeti 11 története legjobb eredményét érte el Oroszországban. Modricot ez évben a torna legjobbjának választották. Pályafutása során 6 alkalommal lett az év horvát labdarúgója. Ezzel Davor Šukerrel holt versenyben első a horvát ranglistán. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Bakács tér Budapest 9. kerületében, Belső Ferencvárosban található. Nevét az 1500-as években élt egykori egri püspök Bakócz Tamás után kapta, akinek a neve néhol Bakács vagy Bakács formában is előfordult. A tér közepén áll az Assisi Szent Ferenc templom, amely Ybl Miklós alkotása. A 10-es szám alatt működött a Bakács téri kórház, aminek az épületében Erdei Gyula nőorvos létesített magánklinikát 1909-ben Erdei Szanatórium néven. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Uniós csúcs találkozó kezdődik csütörtökön Brüsszelben. Megújult a Balaton körüli bicikliút, folytatódik a napos, de hűvös idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. A kormány azon fog dolgozni, hogy Magyarország külön uniós forrásokat kapjon a határkerítés és a határvédelem megerősítéséhez, jelentette ki a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter a hamarosan kezdődő uniós csúcs találkozó előtt magyar újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta, a Tisza kormány tovább erősíti az európai külső határokat, egyben Magyarország határainak védelmét, és nem fog előfordulni az, ami az Orbán kormány alatt, hogy több ezer jogerősen elítélt embercsempészt kiengednek a magyar börtönökből. A kormányfő azt is közölte, hogy pénteken először találkozik hivatalosan Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel. Ukrajna bármilyen tűzszünetre készen áll, ezt mondta Londonban Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. A brit kormányfőnél tett látogatása alkalmával közölte, Nagy-Britannia újabb légvédelmi fegyvereket szállít Ukrajnának 45 millió font értékben. Zelenszkij kijelentette, Donald Trump amerikai elnök energetikai tűzszünetről szóló bejelentése óta Ukrajna nem lőtt orosz olajfinomítókat. A gyakorlatban ugyanakkor nincs tűzszünet, mert Oroszország még fokozta is támadásait az ukrán erőművek és az elektromos hálózat ellen. A magyar kis- és középvállalkozásokra 270 milliárd forint uniós hitelforrás vár kamatmentesen a Gantz Ábrahám programban, jelentette be a gazdasági és energiaügyi miniszter. Kapitány István közölte, az a cél, hogy ez a pénz azoknál a vállalkozásoknál hasznosuljon, amelyek fejlesztenének, de eddig a hiányzó forgótőke vagy a hitel után fizetendő kamat visszatartotta őket. Lezárják a főváros 18. kerületének egy részét egy második világháborús bomba hatástalanítása miatt vasárnap. A korlátozások érintik az Üllői út forgalmát is. Egy hete az Üllői úton egy építkezés során egy második világháborús szovjet romboló bomba került elő, amit nem lehet biztonságosan elszállítani, ezért a helyszínen kell hatástalanítani. A műveletet vasárnap a délelőtti órákra tervezik. Megújult a Balaton körüli bicikliút. A kerékpárút mintegy 20 kilométeres szakaszán terveznek fejlesztéseket, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a legnagyobb fejlesztés az északi partot érinti, ahol Tihany és Balaton fűzfő között több mint 14 kilométeren szélesítik és korszerűsítik a kerékpárutat. Átmenetileg több felé beborul az ég, majd az ország nagy részén több órára kisüt a nap. Észak-keleten-keleten gyenge eső előfordulhat, a szél megélénkül. Éjszaka 2-7 fok valószínű, napközben 13-19 fokra számíthatunk. Hasonló idő marad a következő napokban is.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az első polgári házasságkötést 1895. október 1-én tartották Budapesten a Gyár utcai, ma Liszt Ferenc téri anyakönyvi hivatalban. A ceremóniára újdonsága miatt akkora volt az érdeklődés, hogy a házasodni kívánó párok rohamát alig bírta a századfordulón Budapesten működő három anyakönyvi hivatal. Az egyes számú anyakönyvi hivatal a Kálvin tér és a Rádai Gedeon utca sarkán álló két oroszlánház első emeletén volt. A kettes számú volt a Gyár utcai, a harmadik pedig a Donáti utcában működött.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Molnár-sziget Csepel és Soroksár között fekszik, és az itt létesített hajómalmokról kapta a nevét. A Zátony-szigeten valamikor legelők voltak, aztán rost termesztettek itt, ezt őrölték liszté, és az abból készült kenyeret árosították Budapesten a soroksári svábok. A nyaraló övezetnek számító szigetre hétvégén gyakran látogatnak kirándulók, kerékpárosok, evezősök, akik a városhoz közel keresnek pihenést és kikapcsolódást.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kairóban található a híres Egyiptomi Múzeum, mely 1902-ben nyitotta meg kapuit, s mely a világ leggazdagabb egyiptológiai gyűjteményét őrzi. Jelenleg 150 ezer tárgyat tekinthetünk meg a kétszintes múzeumban, így többek közt papíruszokat az ősi Egyiptomból és számos kézműves tárgyat a királyok völgyéből. Legfőbb látnivalói közé tartoznak a Tutenhámon sírjából származó tárgyak és a királyi múmiaterem, ahol 27 fáraó múmiáját őrzik.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Stockholm leghíresebb múzeuma a turisták millióit vonzó Vasa Múzeum. A névadó Vasa a 17. századi svéd uralkodóház nevét viselő hajó, mely 1628-ban első útján egy hirtelen szélroham következtében az öböl fenekére süllyedt 30 méteres mélységbe, ahonnan csak 333 év múlva 1961-ben emelték ki. A múzeumot 1990-ben nyitották meg a nagyközönség előtt abból a célból, hogy a látogatók végigkövethessék a hajó elsüllyedését, kiemelését, majd restaurálásának teljes folyamatát.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-e. Budapest valamikor a kupolák városa volt. A mai belvárosban és a környező kerületekben szinte minden sarokra jutott egy-egy palota, amely az előző századfordulós építészet stílusában kupolákkal, tornyokkal, tetődíszekkel próbált kitűnni az egyébként is látványos utcafrontból. Ezek a tornyok funkciót nem hordoztak, csak szépségükkel emelték a ház eleganciáját. Mára kevés maradt meg a tetődíszekből, egy részüket a II. Világháború harcai rongálták meg, a szocializmus éveiben pedig rendszeridegen díszelemként sokat elbontottak közülük. Társas házakká lettek a paloták, és a közös költségből a bádok kupolák helyreállítására kevésbé áldoznak a tulajdonosok. De ha a körúton vagy az Andrássy úton sétaközben kupolát látunk, az nem lövegtorony vagy harang helye, hanem egy díszesebb kor emléke.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Uniós csúcstalálkozó kezdődik csütörtökön Brüsszelben. Megújult a Balaton körüli bicikliút, folytatódik a napos, de hűvös idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. A kormány azon fog dolgozni, hogy Magyarország külön uniós forrásokat kapjon a határkerítés és a határvédelem megerősítéséhez, jelentette ki a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter a hamarosan kezdődő uniós csúcs találkozó előtt magyar újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta, a Tisza kormány tovább erősíti az európai külső határokat, egyben Magyarország határainak védelmét, és nem fog előfordulni az, ami az Orbán kormány alatt, hogy több ezer jogerősen elítélt embercsempészt kiengednek a magyar börtönökből. A kormányfő azt is közölte, hogy pénteken először találkozik hivatalosan Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel. Ukrajna bármilyen tűzszünetre készen áll, ezt mondta Londonban Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. A brit kormányfőnél tett látogatása alkalmával közölte, Nagy-Britannia újabb légvédelmi fegyvereket szállít Ukrajnának 45 millió font értékben. Zelenszkij kijelentette, Donald Trump amerikai elnök energetikai tűzszünetről szóló bejelentése óta Ukrajna nem lőtt orosz olajfinomítókat. A gyakorlatban ugyanakkor nincs tűzszünet, mert Oroszország még fokozta is támadásait az ukrán erőművek és az elektromos hálózat ellen. A magyar kis- és középvállalkozásokra 270 milliárd forint uniós hitelforrás vár kamatmentesen a Gantz Ábrahám programban, jelentette be a gazdasági és energiaügyi miniszter. Kapitány István közölte, az a cél, hogy ez a pénz azoknál a vállalkozásoknál hasznosuljon, amelyek fejlesztenének, de eddig a hiányzó forgótőke vagy a hitel után fizetendő kamat visszatartotta őket. Lezárják a főváros 18. kerületének egy részét egy második világháborús bomba hatástalanítása miatt vasárnap. A korlátozások érintik az Üllői út forgalmát is. Egy hete az Üllői úton egy építkezés során egy második világháborús szovjet romboló bomba került elő, amit nem lehet biztonságosan elszállítani, ezért a helyszínen kell hatástalanítani. A műveletet vasárnap a délelőtti órákra tervezik. Megújult a Balaton körüli bicikliút. A kerékpárút mintegy 20 kilométeres szakaszán terveznek fejlesztéseket, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a legnagyobb fejlesztés az északi partot érinti, ahol Tihany és Balaton fűzfő között több mint 14 kilométeren szélesítik és korszerűsítik a kerékpárutat. Átmenetileg több felé beborul az ég, majd az ország nagy részén több órára kisüt a nap. Észak-keleten-keleten gyenge eső előfordulhat, a szél megélénkül. Éjszaka 2-7 fok valószínű, napközben 13-19 fokra számíthatunk. Hasonló idő marad a következő napokban is.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-e. Az igazságügyi palota, azaz a volt kúria épületét 1948-ban kapta meg a Munkásmozgalmi Intézet, aminek keretein belül 1949-ben megnyílt a Munkásmozgalmi Múzeum. 1973-tól elkezdték beköltöztetni a helyére a Néprajzi Múzeumot, amely az évtized közepétől fogadta látogatóit a Kossuth Lajos téren. A múzeum kiállítása 2017 végén bezárt, ezzel párhuzamosan pedig a Liget projekt keretein belül megépült egy teljesen új, az igényeket kielégítő épület az egykori felvonulási téren a Néprajzi Múzeum számára. 2012-ben megszűnt a legfelsőbb bíróság, és újjá alakult a kúria, ami a tervek szerint visszaköltözik az igazságügyi palota felújított épületébe.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: 2017 májusában Bukarestben egy egyedinek mondható múzeum, a Gics Múzeum nyitotta meg kapuit. A mintegy 200 gicset a múzeum tulajdonosa, Krisztián Lika 2 évtizeden keresztül gyűjtötte. A tárlatot 7 tematika szerint rendezte be, ezek a Dracula, kommunizmus, lakásdíszítés, Róma, modern és saját gics. A múzeum legnagyobb kiállító termét a Szöktetés a szerályból librettója ihlette. Találunk itt részletgazdag fali szőnyeget, szagosított művirágot, festett porcelánkutyát és Miki Egér matricás, tárcsás telefonkészüléket is. Az állandó gics tárlat mellé a múzeum tulajdonosa egy képzőművészeti galériát akar nyitni, ahol kortárs képzőművészek állíthatják ki a múzeum profiljába illeszkedő munkáikat.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Bethlen Gábor tér Budapest 7. kerületében, az Erzsébet városban található. A tér mai arculata csak az 1920-as évek végén alakult ki. Ekkor épült fel a Zsidó Hitközség Siketnéma intézete és a 3-as szám alatti bérház, mely 7 emeletével és mintegy 100 lakásával a főváros legnagyobb háború előtt épült ilyen jellegű épülete. Tetején a II. Világháború alatt néhány férőhelyes betonbunkert építettek, ahonnan az egész környező várost tűz alatt tudták tartani. A bunker ma is megvan. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az összekötő vasúti híd, köznyelvben elterjedt nevén a déli összekötő vasúti híd, Budapest egyik vasúti hídja. Ez az átkelő Magyarország legfontosabb és legforgalmasabb vasúti összeköttetése a Dunán, melyen az országon áthaladó vasúti forgalom túlnyomó része folyik. Ferencváros és Kelenföld állomások között már 1877 óta áll híd. Az első építmény azonban a növekvő vasúti forgalom és a nem megfelelő anyagminőség miatt idejekorán meggyengült, ezért 1913-ban újat építettek, ami azonban a II. Világháborúban megsemmisült. A háború után egy félállandó úgynevezett K-hidat építettek. A jelenleg is használt szerkezetek 1948 és 53-ban készültek el.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Uniós csúcs találkozó kezdődik csütörtökön Brüsszelben. Megújult a Balaton körüli bicikliút, folytatódik a napos, de hűvös idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. A kormány azon fog dolgozni, hogy Magyarország külön uniós forrásokat kapjon a határkerítés és a határvédelem megerősítéséhez, jelentette ki a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter a hamarosan kezdődő uniós csúcs találkozó előtt magyar újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta, a Tisza kormány tovább erősíti az európai külső határokat, egyben Magyarország határainak védelmét, és nem fog előfordulni az, ami az Orbán kormány alatt, hogy több ezer jogerősen elítélt embercsempészt kiengednek a magyar börtönökből. A kormányfő azt is közölte, hogy pénteken először találkozik hivatalosan Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel. Ukrajna bármilyen tűzszünetre készen áll, ezt mondta Londonban Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. A brit kormányfőnél tett látogatás alkalmával közölte, Nagy-Britannia újabb légvédelmi fegyvereket szállít Ukrajnának 45 millió font értékben. Zelenszkij kijelentette, Donald Trump amerikai elnök energetikai tűzszünetről szóló bejelentése óta Ukrajna nem lőtt orosz olajfinomítókat. A gyakorlatban ugyanakkor nincs tűzszünet, mert Oroszország még fokozta is támadásait az ukrán erőművek és az elektromos hálózat ellen. A magyar kis- és középvállalkozásokra 270 milliárd forint uniós hitelforrás vár kamatmentesen a Gantz Ábrahám programban, jelentette be a gazdasági és energiaügyi miniszter. Kapitány István közölte, az a cél, hogy ez a pénz azoknál a vállalkozásoknál hasznosuljon, amelyek fejlesztenének, de eddig a hiányzó forgótőke vagy a hitel után fizetendő kamat visszatartotta őket. Lezárják a főváros 18. kerületének egy részét egy második világháborús bomba hatástalanítása miatt vasárnap. A korlátozások érintik az Üllői út forgalmát is. Egy hete az Üllői úton egy építkezés során egy második világháborús szovjet romboló bomba került elő, amit nem lehet biztonságosan elszállítani, ezért a helyszínen kell hatástalanítani. A műveletet vasárnap a délelőtti órákra tervezik. Megújult a Balaton körüli bicikliút. A kerékpárút mintegy 20 kilométeres szakaszán terveznek fejlesztéseket, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a legnagyobb fejlesztés az északi partot érinti, ahol Tihany és Balaton fűzfő között több mint 14 kilométeren szélesítik és korszerűsítik a kerékpárutat. Átmenetileg több felé beborul az ég, majd az ország nagy részén több órára kisüt a nap. Észak-keleten-keleten gyenge eső előfordulhat, a szél megélénkül. Éjszaka 2-7 fok valószínű, napközben 13-19 fokra számíthatunk. Hasonló idő marad a következő napokban is.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Mayerfi pince márvány hordója Budapest egyik legeldugottabb nevezetessége. A hatalmas márványboros hordó a Várhegyi Attila út egyik pincéjében található. Nem vezet hozzá kiépített út, a vár alatti barlangrendszer hepehúpás ösvényein előzetes egyeztetés alapján látogatható. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A CNN által 2013-ban Európa legszebb piacának választott központi vásárcsarnok alaksorában találjuk a Hungarikum utcát. A vitrinekben olyan magyar specialitásokkal találkozhatunk, mint a tokai aszú, a béres csepp vagy az unikum, de megtalálható itt a kalocsai és a szegedi paprika, a gyulai és a csabai kolbász, valamint a Rubik kocka is. A Hungarikum utca végén egy háromdimenziós térkép segítségével megismerhető a 22 magyar borvidék és a jellemzően magyar szőlőfajták is.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Reggeli Express. Minden, ami kultúra.
1: Reggeli Express rovatnak most két vendége is van. Csorba Jászmin színésznő, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
1: És Megyesi Enikő színésznő, jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt!
1: Hiszti Mesék budapesti premier előadására hívjuk meg most a hallgatókat, ugyanis a legkisebbek, legkedveltebb meséje Berg Judit Hiszti Mesék már a színpadon is látható. Nyíregyházán volt a bemutató 2026. március 16-án, most pedig a budapesti premierre is sor kerül október 17-én a Temi Fővárosi Művelődési Házban, és ezután az előadás természetesen még több alkalommal is látható lesz. Berg Judit írói világába menjünk el egy nagyon picikét. Nektek mit jelent, illetve volt-e közöttök hozzá? Gyerekként olvastatok, vagy olvastak-e nektek Berg Judit meséket?
2: Igen, én gyerekként nagyon szerettem a Rumini köteteket. Nekem egyébként ez volt egy ponton kötelező olvasmány is. Én így nagyon kiismertem az írását abból a kötet sorozatból, illetve hát a Hiszti Meséktől se álltam nagyon messze, azt is gyerekként olvasták nekem.
1: Enci, neked?
3: Én is a Ruminit tudnám első körben megemlíteni, illetve azzal vannak olyan emlékeim is, hogy édesanyám olvasta nekünk, nekem meg a testvéremnek még otthon, illetve később magunk is olvastuk. Igazából szerintem szinte az összes kötetet, és ugye elég sok van, illetve még egy eszembe jutott, ami talán egy icipicit kevésbé ismert, ez a Cipelő cicák sorozat, amiben pedig három varázserővel bíró kis cica segítette a gyerekeket, és az még nagy kedvencem volt.
1: Viszont most megnézhetjük már egy színpadi előadás formájában a Delta produkciónak köszönhetően Peller Károly rendezésében. Ugye a történetnek két főhőse van, egy anyuka, illetve ugye van Zsófi. Az anyukát Jászmin te játszod, Zsófit pedig Enikő te játszod. Zsófi szerepében egy gyerek nagyon erős érzelmi állapotait kell megmutatnod. Hogyan lehet úgy eljátszani a hisztit, hogy az ne csak vicces és hangos jelenet legyen, hanem ez felismerhetővé váljon, hogy itt valami több van mögötte.
3: Szerintem ebben a kérdésben az nagyon fontos, hogy ne eljátszani próbáljam a hisztit, hanem ténylegesen így megérteni, illetve belegondolni, hogy adott pillanatban Zsófi vagy a karakterem mit élhet át. Ez nyilván nagyon nehéz, mert azért már viszonylag távol vagyok ettől az időszaktól, amikor ez velem is megtörtént, de azt gondolom, hogy a gyerek közönség ugye mindig a legőszintébb, és nekik nem lehet mást játszani, mint amit valójában gondolok, és erre próbálok közben gondolni, hogy ténylegesen, mintha én lennék Zsófi, és igazából, hogyha ennyire leegyszerűsítjük a történetet, szerintem működik, és általában beszokott válni.
1: Jászmin, az anya szerepében hogyan lehet megtalálni azt a pillanatot, amikor nem az a legfontosabb, hogy megszüntessük a hisztit, hanem hogy így megértsük, mi van mögötte.
2: Én nem voltam egy hisztis gyerek, úgyhogy nekem nagyon le kellett nyúlnom. Addig a gyerekkori pillanatig, amikor levágtam magam a szupermarket közepén és bömböltem. Igazából én édesanyámból merítettem nagyon sok ikletet, van is egy szövegrész, ahol amikor anyukám eljött megnézni, akkor mondta, hogy úristen, magamat hallottam ebben. A hiszti maga, én azt mondanám, hogy egy gyerkőcnek valid érzelmei vannak abban, és ő teljesen azt gondolja, hogy amiért ő hisztizik, az számára valódi, és nem így próbál kicsalni valamit a szülőből. Na most itt a darab esetében, magában a darabban, ami miatt Zsófi leginkább hisztizik, az elmondhatatlan, mert nagyon sok faktorja van annak, hogy ő kiborul. És ezt megszüntetni nem mindig lehet, viszont nagyon oda lehet figyelni arra, hogy vajon akkor éppen miért hisztizik.
1: És az elterelés, ugye ez is mindig egy nagyon fontos, hogy a hisztiről valamivel el kell terelni a figyelmet.
2: Igen.
1: Említetted, Enci, hogy ugye a gyerekek nagyon őszinték, és közönségként is nagyon őszinték, és ugye egy gyerek előadásban azért van olyan, hogy így beleszólnak, visszajeleznek, mennyire tettétek, és a rendezés mennyire tette interaktívvá ezt az előadást.
3: Ennek az előadásnak azért nagy része arról szól, hogy a gyerekeket megpróbáljuk bevonni, illetve különféle módokon interaktálunk velük. Nagy szerepe van annak, hogy a gyerekek hogyan reagálnak az egész történésre. Több ponton például kiszólunk hozzájuk, vagy megkérdezzük a véleményüket, és egyébként ezek nagyon jó visszajelzések, mert nyilván többféle közönség előtt játszunk, és vannak csendesebbek, vannak kicsit aktívabb gyerekek, és ez is nyilván nagyban alakítja az előadás menetét, hogy éppen hogyan reagálnak.
1: Milyen konkrét példák vannak, Jászmin, tudnál ilyet mondani? tanítani.
2: Igazából nagyon-nagyon sokféle fajta visszajelzést szoktunk kapni a gyerkőcöktől. Ugye mi ovisoknak játsszuk ezt a darabot. Voltak nagyon vicces jelenések, ugye én közben bábozok, és bejövök, mint egy másik szereplő is, mint Kata. Ahányszor esetleg felrakom a bábot, hogy akkor most a hisztimanó beszél, volt olyan, amikor egy kisgyerkőc azt mondta, hogy hisztimanó, elegem van belőled! Úgyhogy szoktunk ilyeneket kapni, egyébként általában a nagy kedvencünk mindig az, amikor van egy ilyen kérdés a darabban, hogy gyerekek, milyen nap van ma, mondjuk el együtt a hét napjait, mire végigjuthatnánk a mondat végéig, már mindenki bekiabálta, hogy vasárnap van. A darab elején egyébként nagyon sokat beszélgetünk velük, az egész darab úgy indul, hogy egy beszélgetést próbálunk velük kezdeményezni. Ilyeneket kérdezünk, hogy szeretik-e az édességet, szeretnek-e rendet rakni, szeretnek-e hisztizni, hogyan szoktak hisztizni. És egyébként a legviccesebb, ami szerintem az egész darab játszása folyamán történt, az az, amikor megkérdeztem, hogy szerettek rendet rakni? Igen!
1: Melyik az a gyerek, aki szeret rendet rakni, ugye?
2: Igen. Majd általában meg szokta kérdezni ezután játszótársam, aki most ugye NC lesz majd, hogy és szoktatok hisztizni? És a válasz erre általában 95%-ban az, hogy nem!
1: Én azt gondolom, hogy a zene az is nagyon sokat segít. A darabban van-e, amikor a zene megszólal, vagy esetleg közös éneklésre hívjátok a gyerekeket?
3: Mind a kettő előfordul benne. Vannak rövid zenei átkötések, az igazából így az idő múlását jelképezi, hogy napról napra haladunk, hogy a héten telnek a napok, illetve ami még szerintem nagyon érdekes, hogy a darab ugye azzal zárul, hogy megtanítunk nekik egy kis dalocskát, illetve egy hozzá kapcsolódó táncot, amivel el tudják űzni hisztimanót, ha ne adj Isten, náluk is megjelenne. Erre mindig a végén bátorítjuk a gyerekeket, hogy kapcsolódjanak be, és együtt táncoljuk el ezt a kis táncot.
1: Október 17-én ugye a Temi Fővárosi Művelődési Házban lesz látható a hisztimesék, amely, ahogy már említettem a beszélgetésünk elején, tavasszal ugye Nyíregyházán mutatkozott be. Most azért már jó néhány hónap tapasztalat van mögöttetek, a hátatok mögött. Mit gondoltok egyébként, hogyan változott bennetek ez a darab? Illetve itt majd egy másik kérdés is hozzá kapcsolnék, ha láttok most egy hisztiző gyereket, akkor mi jut eszetekbe?
3: Én, mint Zsófi, ha látok egy hisztiző gyereket, első körben, ami eszembe jut, az talán az, hogy miért. Szóval azt gondolom, hogy ez alatt a próba folyamat, meg munka alatt azért nagyon sok mindent tudtam én is arról tanulni, hogy a gyerekeket is meg kell próbálni megérteni ezekben a helyzetekben. Úgyhogy én inkább ebből az oldalból közelíteném meg, sem mint az anyuka szemszögéből, úgyhogy azt gondolom, hogy ez a megértés, ez így formálódott bennem. Azt gondolom, hogy egyébként jót tett a darabnak, hogy most volt egy viszonylag nagyobb kihagyás, ez legtöbbször így szokott történni. Nagyon kíváncsi leszek, hogy milyen lesz újra játszani, ezt nyilván még mi sem tudjuk, de nálam általában ez úgy működik, hogyha kicsi idő eltelik, amit kihagyunk, akkor azért sok dologra így rájövök, ami mondjuk az első pillanat hevében nem is jutott eszembe.
1: Jászmin?
2: Amikor én hisztiző gyereket látok, mint anyukát játszó személy, tudom, hogy mérhetetlen sok türelem kell. De hogy rengeteg. Főleg, hogy 40 percen keresztül én azt hallgatom, hogy az NC egyébként különböző szempontokban hisztizik. Amihez, mint anyuka, rengeteg türelem kell, hogy ne kezdjek el ordibálni vele. Tehát kicsit fölösleges lenne, vagy a darabnak nem lenne értelme, hogyha én ordítoznék közben a gyerekkel. Egyébként az, hogy nagy a kihagyás, én is azon vagyok, hogy ez jót fog tenni a darabnak, kicsit más szemszögekből is látni fogjuk ezt a történetet, illetve tudjuk, hogy mi az, ami jobban bevonza a gyerekeket, mi az, ami kevésbé, és aszerint tudjuk hasznosítani azt, hogy az előtte Nyíregyházán szerzett tapasztalataink hogyan tudnak jobbat tenni a darabnak.
1: Berg Judit Hiszti mesék című műve már most tehát színpadon is látható. A nyíregyházi tavaszi premier után most Budapestre érkezik ez az előadás. Hármas szereposztásban egyébként. Most ugye október 17-én titeket láthatnak, de a deltaprodukció.hu oldalon megtalálnak minden részletes információt, és azt is, hogy mikor melyik előadásban kit láthatnak a színpadon. És nektek külön-külön mi az, ami még elfoglaltságot fog jelenteni a következő időszakban. Hol láthatunk esetleg titeket?
3: Én akkor rá is kapcsolódnék így a gyerekszínházra. Nekem most az életem legnagyobb részét a gyerekszínházban töltöm, a Kolibri Színházban dolgozom, és ott lehet engem látni különböző darabokban, hogy párat említsek például a Mici Mackóban, ott Malackát játszom, illetve lesz egy új bemutatóm novemberben, szintén a Kolibri Színházban, a 80 nap alatt a Föld körül Zalán János rendezésében láthatja majd a közönség, ott pedig az indiai hercegnőt fogom alakítani, úgyhogy nagyon nagy örömmel és kíváncsisággal várom ezeket a munkákat.
1: Jasmin?
2: Én az Operaházban vagyok leginkább felelhető. Én az Operaház gyermekkarának vagyok már oszlopos tagja több mint 10 éve. A legtöbb darabom az operában játszódik. Májusban lesz majd olyan darab, amiben kiemelt szerepem is van, az István a Király Junior, ott a Sámán asszonyt én alakítom. Addig pedig bizakodom, hogy jön még jó sok tapasztalat és lehetőség, amiben megmutathatom magam.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk. Kívánom, hogy az előadás teltház előtt, és mindegyik előadás teltház előtt zajlódjon. Köszönöm szépen.
2: Köszönjük szépen.
3: Köszönjük.
1: A Reggeli Express rovat mai vendégei Csorba Jászmin színésznő és Megyesi Enikő színésznő voltak. Köszönöm.

be a Hangszínház, a Dante Színház termében. A történet egy cukrászatban játszódik, ahol egy titokzatos férfi különleges ősi torta receptet ad az ott dolgozóknak, és ezzel váratlan események sorát indítja el. A torta különös hatására a szereplők titkolt vágyai valósággá válhatnak, így olyan kalandokba sodródnak, amelyekről korábban talán még önmaguknak sem mertek beszélni. Az öt női és három férfi hangra írt, 16 éven felülieknek szóló hangjáték világát Félix Mendelssohn zenéje kíséri, megidézve a Szent Iványi álom varázslatos atmoszféráját. A torta szereplői között Erkárpáti Péter, F. Nagy Eszter, Hágen Imre, Rák Kati, Mesterházi Gyula, Kondákor Zsófi, Vég Judit és Vennes Emmi hallható. Csütörtökön kezdődik a 15. Szemrevaló Filmfesztivál a Budapesti Művészmoziban, ahol 10 friss alkotást láthatunk a német nyelvterületről. Az idei válogatásban hangsúlyosan jelennek meg a női sorsok. A 10 filmből 7 állít ilyen történetet a középpontba, 4-et pedig női rendező jegyez. A program a bántalmazástól és az újrakezdéstől a gondoskodáson át az identitás és a társadalmi elvárások kérdéséig számos témát érint. Különleges szereplője a fesztiválnak Sandra Hüller, aki 3 egészen eltérő alkotásban is látható lesz, többek között Thomas Mann lányaként, Erika Mannként és Ingeborg Bachmann írónő szerepében. A filmeket ezúttal is eredeti nyelven, magyar felirattal vetítik 10 estén át a Művészmoziban. Bárhova is látogassanak el, nagyon jó szórakozást kívánunk!

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Uniós csúcs találkozót tartanak Brüsszelben. Ma kezdődik a Margó Irodalmi Fesztivál. Folytatódik a napos, hűvös idő. Jó reggelt kívánok, Nagy Zsombor vagyok. Holnap először találkozik hivatalosan Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel, Magyar Péter miniszterelnök. A magyar kormányfő ezt a ma kezdődő uniós csúcs találkozó előtt közölte. Mint mondta, a csúcs találkozó előtt részt vesz a néppárti kormányfők találkozóján és az olasz miniszterelnök által összehívott kohéziós egyeztetésen. Az uniós csúcs találkozón a többi között az európai külső határok védelmének további erősítéséről és az energiaválság kezeléséről lesz szó. Ukrajna bármilyen tűzszünetre készen áll, mondta Londonban Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. A brit kormányfőnél tett látogatása alkalmával a Downing Street közölte, hogy Nagy-Britannia újabb légvédelmi fegyvereket szállít Ukrajnának 45 millió font értékben. Közben az Európai Bizottság bejelentette, hogy az Unió több mint 2,8 milliárd eurót folyósított Ukrajnának katonai beszerzésekre. Több mint 92 milliárd forint pénzügyi támogatáshoz jut Magyarország, miután lezárultak a tárgyalások a norvég alappal. Ezt Orbán Anita külügyminiszter jelentette be Facebook oldalán. A Norvégia, valamint Izland és Liechtenstein által finanszírozott program 15 uniós tagállam gazdasági és társadalmi felzárkózását támogatja. Magyarországgal 5 éve szűnt meg az együttműködés, mert az Orbán kormány elutasította, hogy független szervezetek döntsenek a támogatások kiosztásáról. Emiatt 77 milliárd forinttal esett el az ország. Orbán Anita közölte, hamarosan sor kerül a 2021-2028-as időszakról szóló megállapodás aláírására. Ma van a látássérültek nemzetközi napja. Az alkalomból a Vakok iskolája jótékonysági gálaestet szervez vasárnap a Magyar Zeneházába. A koncerten vak és látó művészek, tanárok és diákok együtt lépnek fel. Elhangzanak többek között Chopin és Debussy művei, valamint Szörényi Levente és Wolf Péter dalai. Ma kezdődik az őszi Margó Irodalmi Fesztivál. A Budapesti Nemzeti Táncszínházban díjnyertes külföldi szerzők és meghatározó magyar alkotók mutatják be legújabb könyveiket. Esténként pedig irodalmi zenei produkciók várják a közönséget. Jubileumi gálát is tartanak, amelyen fellép mások mellett Hályi János és Kollár Klemenc László. Gomoly felhők mellett sok napsütés várható. Északkeleten-keleten eleredhet az eső. A szél nagy területen megélénkül. Napközben 14-19, késő este 1-10 fok valószínű.
0: Az NTI híreit hallották.

0: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlése következik.
1: Ez az Intermezzo Quintet az idők végezetéig címmel jelent meg Rubin Eszter 5. regénye a Kaligram kiadó gondozásában. A vonalban maga az írónő Rubin Eszter, szervusz, szeretettel köszöntelek.
2: Szervusz, köszönöm szépen a meghívást.
1: Még mielőtt rátérnénk magára a kötetre, azért mondjuk el azt a fontos gyakorlati információt, hogy az őszi Margó Irodalmi Fesztiválon lesz a könyv bemutató október 15-én este 7 órakor a Millenáris Kávézó színpadán. Eszter, mi volt az, ami életre hívta ezt a regényt? Volt-e a fejedben valami, nem is tudom, valami kapcsoló, vagy emlékszel-e bármire, ami ezt a folyamatot, hogy írni kezdted, elindította benned?
2: Igen, olvastam egy cikket, egy 20. század elejé amerikai absztrakt expresszionista festőnőről, Janet Soberről, és az ő életútja és pályája nagyon megragadott. Ő egy ukrajnai pogromok elől emigrált New Yorkba, sajnos az édesapját elvesztette a pogromok során. 16 évesen került New Yorkba, férhez ment és hosszú ideig 5 gyermekes zsidóházi asszonyként élt. A 40-es évei közepén minden előzmény nélkül festeni kezdve. Egy autodidakta, teljesen ösztönös művész volt. Nagyon gyorsan kialakított egy sajátos technikát, ahogy öntötte a festéket, egész felületeket behálózva vele. És hát mindez még Jackson Pollock híres 47-től kibontakozó csöpögtetéses, a drip korszaka előtt történt, aki ugye, mint tudjuk, ezzel világhírű lett. Szóbel viszont sajnos eléggé méltatlanul feledésbe merült. Ő a 40-es évek első felében nagyon gyorsan eljutott a figuratív, álomszerű képektől az olyan sűrű, egész felületeket betöltő kompozícióig, mint az egyik nagyon híres alkotása, a Milky Way, ami most is megtekinthető a MoMA-ban, New Yorkban. És talán most arra egy kicsit jobban felfedezik őt, mint ennek a festészeti gondolkodásnak egy korai, nagyon fontos alakját, de talán a 20. század eleji New York-i művészeti közegben az ő karaktere valahogy nem tudott úgy érvényesülni, és egy Pollock-i karakter sokkal inkább tudott híressé és világhírűvé válni. Úgyhogy én nagyon szerettem volna Tobelnek emléket állítani ezzel a kötettel.
1: Amikor azt mondtad, hogy minden előzmény nélkül mutatkozott meg az ő tehetsége, tehát autodidakta módon tanult meg festeni, és aztán remek műveket alkotott, akkor ezt szó szerint értetted?
2: Hát ezt ugye nehéz megállapítani, hiszen nem ismerem őt személyesen, elég sokat kutattam, és a leírások szerint ő a legnagyobb fia Szolomonnak a festék készletét vette elő 1939-ben, amikor a 40-es évei közepén volt, és azokkal kezdett el kísérletezni. Persze nem hiszek abban, hogy abban a percben lett ő tehetséges, nyilvánvalóan ez a tehetség ott volt benne. Engem ez így nagyon megfog, és nagyon izgalmasnak találom, amikor valaki viszonylag későn kívülállóként egyszer csak rátalál valamire, amiről talán maga sem tudta, hogy benne van, de akkor van egy olyan pillanat, amikor ez ki tud bontakozni.
1: Igen, mert hol volt eddig? Hol volt eddig ez a tehetség? Vagy miért bujkált, vagy hová rejtette el?
2: Hát tudott-e róla? A korai műveiben egyébként az ukrajnai pogrommal kapcsolatos traumáit festette meg egészen különleges módon, számomra zseniálisan, de aztán nagyon hamar felhagyott ezzel a figuratív festészettel, és átállt erre az absztrakt expresszionista kifejezésmódra, amikor a tudatos kontrollt félretéve közvetlenebbül jut el a tudattalanhoz maga a festés élménye.
1: Lehet, hogy ez a kulcs? amit most mondtál, hogy a tudatos kontrollt félretette?
2: Talán ez is. Engem igazából a regényben maga a tehetségnek, mint önálló entitásnak a létezése foglalkoztat nagyon. Egyrészt feltűnt nekem, hogy Szóbel akkor kezdett festeni, amikor a 20. századi magyar avangárd kiemelkedő alakja Vajda Lajos élete, aki tragikusan rövid ideig, 33 éves koráig élt, pont a végéhez közeledett, tehát amikor a Vajda pályája befejeződött, Szóbeli pont akkor indult. Ők persze soha nem találkozhattak, hiszen Vajda itt Magyarországon alkotott, Szóbel pedig New Yorkban, de valahogy szerettem volna lehetőséget adni nekik, hogy a regényben valamilyen módon mégiscsak találkozhassanak, és itt jön a regény nagy mi lett volna, ha kérdése, hogy mi lenne, hogyha ez a tehetség nem egy ember, egy saját tulajdonsága volna. Mi van akkor, ha valami abból, amit tehetségnek vagy alkotó erőnek nevezünk, túléli az embert? Mi van akkor, hogyha ez egy rajtunk kívülálló, akár egy különös állandó a világban, vagy akár egy lassan növekvő, egy bizonyos mennyiségű képesség? Ugye sokan ismerünk olyanokat, akik abszolút nem művész családból származva különleges tehetségként születnek, akár zenében, akár festészetben. Szóval ez engem mindig nagyon foglalkoztat, hogy kerül bele abba a bizonyos emberbe, az ő agyába, az ő lelkébe. Úgyhogy ez a regény egyik nagy kérdése, hogy mi van akkor, hogyha ez a tehetség túléli az embert, milyen módon tud tovább kerülni egyik embertől a másikig, akár egy másik országba, vagy egy másik időbe, ami természetesen fikció, és a regény is abszolút fikció. Senki ne várjon egy festő életéről szóló dokumentumregényt, ez egy abszolút humorral átütött, meglehetősen fordulatos, mondhatni szép irodalmi krimi. De másrésztről, ha arra gondolunk, hogy akár egy 100 éve halott zeneszerző ma megváltoztathatja valakinek a délutánját azzal, hogy meghallgat valamilyen darabját, vagy egy festményben tovább él egy kézmozdulat, egy mondatot elolvasunk egy könyvben, és még 10 év múlva is velünk marad. Tehát rengeteg mindent fordozunk olyan emberektől, akikkel soha nem találkoztunk, csak ezt a regény egy kicsit szürreálisan tovább gondolja.
1: Köszönöm szépen, jövünk vissza. Vendégem Rubin Eszter író, itt az Intermezzóban.

0: Ez az Intermezzo Quintet az idők végezetéig címmel jelent meg Rubin Eszter új regénye a Kaligram kiadó gondozásában. Rubin Eszter író itt van a vonalban. Eszter, ha jól értettem az előbb, akkor a beszélgetésben talán valami olyasmit sugalltál, de lehet, hogy ki is mondtad, hogy a tehetség az voltaképpen lehetséges, hogy egyfajta önálló entitás?
1: Ezt nem jelenteném ki, inkább azt mondanám, hogy ezt a kérdést járja körül a regény valóban.
0: Akkor ez bármely más egyéb képességünkre is vonatkoztatható lehet? Mert ez nagyon messzire vezet, ez a felvetés.
1: Igen, nagyon messzire vezet, de én azt gondolom, hogy a szerző a szöveg által csak kérdéseket tesz föl. Lehet, hogy a szereplők megtalálják a válaszokat, és így az olvasó is talán közelebb kerülhet hozzájunk.
0: Vajda Lajos, a magyar avantgárd egyik legeredetibb alkotója, 33 évesen hunyt el, ahogy te is mondtad. És nagyjából ez időtájt talál rá Soberre a tehetség? Tehát a nagyjából az mit fed?
1: Hát Vajda 41-ben halt meg, Sober a dokumentumok szerint 39-ben kezdett festeni, és a 40-es évek közepén már igazából jegyzetfestő volt, akinek kiállításai voltak New Yorkban, részt vett több csoportos kiállításon is, de igazából ez a két nagyon jelentős 20. századi festő egy teljesen budapesti mai történetbe ágyazódik be, mai budapesti szereplőkkel. Tehát attól lett Quintet egyrészt, mert öt fontos főszereplőnk van. Három ember a mai Budapesten, egyikük egy különös, bogaras, mindenfajta kényszerekkel küzdő középkorú gyűjtő, és itt jön be a másik inspirációm a regényhez. Ezt a gyűjtőt Szerémi Bélának hívják, és bevallom, ő az egyik kedvenc szereplőm. Egy barátom küldött nekem egy novellát, és abban annak az előképe volt az ő novellájában, amit végül nekem adott. Tehát Bélának volt egy előképe. A másik főszereplőnk egy fiatal lány, egy csellista, aki a Zeneakadémiára jár, és a szüleit gyászolja, és ebben a gyászban nem nagyon tud jelenleg emberi kapcsolatokat kötni. Ő a csellójával esik szerelembe, és velem van egy különös, nagyon szoros kapcsolata. A harmadik főszereplőnk egy állami gondozásból frissen nagykorúvá vált fiú, aki egyelőre nem nagyon találja a helyét az életben. Ők hárman igazából nem ismerik egymást, de van, ami összeköti őket. A sorsuk valamilyen módon újra és újra keresztezi egymást, még ők erről lehet, hogy nem is tudnak. Van egy festőecset, egy Vajda Lajos kézjegyével ellátott régi ecset, ami a szereplőktől, mint egy stafétaszerűen kerül egyiküktől a másikhoz. És az én kedvenc szereplőm, Szerémi Béla, egy nagyon különleges figura. Festőecset gyűjteményét óriási biztonsági rendszer védi, két naponta ellenőrzi a kulcsokat, az árak teljes útvonalát, közben végig azon aggódik, hogy nem kellene ennél sokkal gyakrabban ellenőriznie. Tehát Béla nagyon komolyan veszi a rendet, mindig megfelelő sorrend, megfelelő kulcs a megfelelő fiókhoz, és ezt a rendet ő igazából a teljes életre kiterjeszti. Az étkezéshez hasonlóan komolyan viszonyul, megfelelő hőmérsékletű étel, megfelelő állag, kemény tojást például pontosan 20 percig kell főznie, teljesen ki kell hűlnie.
0: Teljesen utána, igaza van.
1: Igen, utána lehet szépen felvágni, és akkor előáll az a tökéletes fehér metszési felület, amitől gondolatban nagyon gyorsan eljut Béla Malevicshez, az orosz avantgárd festőhöz, aki a festészetet szinte a legelemibb geometriai formákig, a négyzetig redukálta, és onnan már csak néhány lépés lesz Szerémi számára a világmindenség tökéletes rendje. Mire ő ezt végig gondolja, a tojás rég nem étel, hanem esztétikai és filozófiai probléma, és hát pont ezt a nagyon-nagyon szigorú szabályszerűségek szerint élő embert, Tehát itt van ez a Béla, aki ugye egy nagyon szigorú szabályszerűségek szerint rendezi az életét, és pont ő az, akit ebben a történetben megtalálja egy olyan sztori, ami semmilyen szabályt nem hajlandó betartani. Szerintem ugyanazzal a módszerrel próbálja megérteni az időutazás és magát az időt, mint hétköznapinak tűnő fogalmat, ahogy minden mást. Arra azon gondolkodik, hogyha létezik időutazás, akkor biztosan kell lennie időszakértőnek is, ugyanúgy, mint fülorgégésznek vagy egy bélszakértőnek. Tehát, ha valami történik, annak oka kell, hogy legyen. Ha oka van, akkor szabálya is, ha szabálya van, akkor előbb-utóbb ki lehet deríteni. Viszont az idő nem különösebben együttműködő partner a számára. És itt jön a másik nagyon-nagyon lényegi kérdése a regényemnek, ami engem nagyon foglalkoztat már régóta. Maga az idő, mint szinte megfoghatatlan minőség. Ugye, ha arra gondolunk, hogy mi az idő, akkor ránézünk az óránkra, meg tudjuk mondani, hány óra van, olyan hétköznapinak tűnik ez a fogalom, minden nap használjuk, elkésünk, várunk valamire, vagy azt mondjuk, nincs időnk, vagy milyen gyorsan eltelt 10 év, de valamikor 5 perc is olyan csiga lassúsággal ványszorog, máskor észre sem vesszük, tehát ha picit jobban elgondolkodunk rajta, akkor látjuk, hogy ez mennyire viszonylagos ez az egész fogalom. Akkor itt van a déjà vu érzése, amikor bevillan valami, hogy már, mintha valami már megtörtént volna velünk. Valamikor egy gyerekkori emlék közelebb kerül, mint a múlt hét. Nehéz ezekkel mit kezdeni, és azzal is, hogy mintha az idő egyre jobban felgyorsulna, ahogy telik számunkra, mintha idősebb korunkban egyre gyorsabban telne. Úgyhogy ezt a kérdést nagyon körüljárja a regény ezzel az időutazással, az időhurokkal, hogy egyáltalán itt is jelent az idő, egyáltalán meg tudjuk-e fogalmazni, egyáltalán mikor keletkezett az idő, hogyha a világ mindenséggel együtt az ősrobbanásnál akkor keletkezett, ez hogy lehet egyáltalán megállapítani, hogyha előtte viszont még nem létezett. Úgyhogy ez egy nagyon fontos momentuma az egész történetnek.
0: Az idő most véget ért, hiszen muzsikálunk egyet, és aztán jövünk vissza. Jó? Rendben van? Robin Eszter író a vendégem.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Uniós csúcs találkozót tartanak Brüsszelben. Ma kezdődik a Margó Irodalmi Fesztivál. Folytatódik a napos, hűvös idő. Jó reggelt kívánok, Nagy Zsombor vagyok. Holnap először találkozik hivatalosan Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel, Magyar Péter miniszterelnök. A magyar kormányfő ezt a ma kezdődő uniós csúcs találkozó előtt közölte. Mint mondta, a csúcs találkozó előtt részt vesz a néppárti kormányfők találkozóján és az olasz miniszterelnök által összehívott kohéziós egyeztetésen. Az uniós csúcs találkozón a többi között az európai külső határok védelmének további erősítéséről és az energiaválság kezeléséről lesz szó. Ukrajna bármilyen tűzszünetre készen áll, mondta Londonban Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. A brit kormányfőnél tett látogatása alkalmával a Downing Street közölte, hogy Nagy-Britannia újabb légvédelmi fegyvereket szállít Ukrajnának 45 millió font értékben. Közben az Európai Bizottság bejelentette, hogy az Unió több mint 2,8 milliárd eurót folyósított Ukrajnának katonai beszerzésekre. Több mint 92 milliárd forint pénzügyi támogatáshoz jut Magyarország, miután lezárultak a tárgyalások a norvég alappal. Ezt Orbán Anita külügyminiszter jelentette be Facebook oldalán. A Norvégia, valamint Izland és Liechtenstein által finanszírozott program 15 uniós tagállam gazdasági és társadalmi felzárkózását támogatja. Magyarországgal 5 éve szűnt meg az együttműködés, mert az Orbán kormány elutasította, hogy független szervezetek döntsenek a támogatások kiosztásáról. Emiatt 77 milliárd forinttól esett el az ország. Orbán Anita közölte, hamarosan sor kerül a 2021-2028-as időszakról szóló megállapodás aláírására. Ma van a látássérültek nemzetközi napja. Az alkalomból a Vakok Iskolája jótékonysági gálaestet szervez vasárnap a Magyar Zeneházába. A koncerten vak és látó művészek, tanárok és diákok együtt lépnek fel. Elhangzanak többek között Chopin és Debussy művei, valamint Szörényi Levente és Wolf Péter dalai. Ma kezdődik az őszi Margó Irodalmi Fesztivál. A Budapesti Nemzeti Táncszínházban díjnyertes külföldi szerzők és meghatározó magyar alkotók mutatják be legújabb könyveiket. Esténként pedig irodalmi zenei produkciók várják a közönséget. Jubileumi gálát is tartanak, amelyen fellép mások mellett Hályi János és Kollár Klemenc László. Gomoly felhők mellett sok napsütés várható. Északkeleten-keleten eleredhet az eső. A szél nagy területen megélénkül. Napközben 14-19, késő este 1-10 fok valószínű.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Ez az Intermezzo, a vonal túlsó végén Rubin Eszter író, hát sajnos nincs itt a stúdióban, bár egyszer majd örömmel várlak ide is, bár ha az idő az egy tőlünk talán független, nem is tudom, dimenzió, vagy valami ilyesmit lehet mondani, minden esetre nem úgy tekintünk rá, mint eddig, akkor akár ülhetnél most itt is a stúdióban, nem?
1: Igen.
0: Egyszerre.
1: Én úgy érzem, hogy így is nagyon megvan a vibe köztünk, és még picit visszatérnék az időre, és ami a kötet címe miatt fontos. Egy francia zeneszerző, Olivier Messiaen, egy nagyon különös darabja, Kvartett az idők végezetére adta a inspirációt számomra. Egyrészt ez a darab végigvonul a regényen, nagyon szorosan beágyazódva a történetben. Azt kell tudni erről a darabról, hogy egy nagyon különös ritmusa van, amelyben az idő kitágul, lelassul, teljesen elveszti a megszokott ritmusát. Messiaen ezt egyébként hadifogolyként írta 1941-ben, és a kutatásaim során eljutottam oda, és nagyon, nagyon sok ilyen véletlenszerű egybeesést találtam, mert pont 41-ben írta, pont Vajda Lajos halálának évében. Egy német hadifogolytáborban mutatták be, ahol maga Messiaen és három fogolytársa játszott el, és már a keletkezés története is egészen rendkívüli, hiszen egy olyan helyen született meg ez a mű az idők végéről, ahol az ember számára a normális időérzékelés, a hétköznapi élet folytonossága amúgy teljesen megszűnt egy fogolytáborban.
0: Mi volt az, ami megszületett benned ennek a történetnek a hatására?
1: Hát nagyon érdekes konklúzióm lett, mert ugye mindig utólag látok rá sokkal jobban. Valahogy eléggé, persze tudatos írói elkezdésem van, de a szöveg azért nagyon sokat alakul magától is, és egy idő után persze teljesen át is veszi a hatalmat fölöttem. Ami nekem nagyon érdekes utólagos meglátásom volt, amikor már elkészült a szöveg, hogy Kandinszkijnak volt egy az absztrakció úttörőjének egy elképzelése arról, hogy a zene és a képzőművészet nem egyszerűen két művészeti ág, hanem ugyanannak a nehezen megfogható belső tapasztalatnak két külön nyelve. És erre jöttem rá, hogy a Quintetben én ugyanezt kerestem, és hogy mennyire közel kerültem ahhoz a 100 évvel korábbi kérdéshez, ami Kandinszkijt is foglalkoztatta, hogy lehet-e ugyanazt a megfoghatatlan dolgot hangban és képben megközelíteni. Úgyhogy erről is azt gondolom, hogy ez az olvasók számára lesz nyitott kérdés.
0: Hangban és képben ugyanazt a dolgot egy időben?
1: Nem feltétlenül egy időben, inkább arra gondolok, hogy...
0: Hogy a lényege az megmutatkozzon a különböző műfajokban.
1: A képnek nem feltétlenül kell valamit ábrázolnia ahhoz, hogy hasson. A zenének sem kell jelentenie valamit. A szín, a forma, a ritmus önmagában képes érzelmi vagy szellemi hatást elérni. Ahogy egyébként Kandinszkij is híres hasonlatában a szín billentyűnek nevezte, a szemet kalapácsnak, a lelket pedig zongorának.
0: Eszter, sokszor van az embernek olyan érzése a beszélgetés során, hogy valamiféle spirituális megközelítésű történetről van szó.
1: Ez egyáltalán nincs így, semmilyen spiri dolog nincs a könyvemben. A képzőművészettel foglalkozik, a zenével, ami összeköti ezek az öt ember sorsa, tevékenysége, élete, cselekedetei. Természetesen van benne szürrealitás, de ez sokkal inkább egy abszurd humorból következik, és semmiképpen semmilyen ezoterikus vagy spirituális témából.
0: Ugyanakkor, amiről beszélgetünk, bármennyire is szürreálisnak tűnik, hogy az idő akár, vagy a tehetség egyfajta különálló entitás, szóval, hogy azért ma már ezt a témát ugyancsak csak ilyen részterületként, de valahol a tudomány is feszegeti egyre jobban.
1: Igen, abszolút. Egyébként ennek is elég komolyan utána olvastam, és egy nagyon fontos olvasmányom Carlo Rovellinek az időrendje. Ezt mindenkinek ajánlom. Szerintem nagyon izgalmas kérdéseket vet fel az idővel kapcsolatban, és hát igazából szerintem mindig odajuk adunk ki, hogy ez is egy olyan dolog, ami a jelenlegi eseményhorizontunk számára szinte befogadhatatlan, vagy teljes mértékben nem értelmezhető.
0: Köszönöm, Eszter, jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést. Kvintett az idők végezetéig címmel jelent meg Rubin Eszter 5. regénye, az írónővel és a könyvvel pedig az Őszi Margó Irodalmi Fesztiválon találkozhatnak október 15-én este 7 órakor.

0: Ez az Intermezzo, majdnem azt mondtam, hogy a stúdióban Rubin Eszter, író, hát olyan, mintha itt ülnél velem szemben, de közben nem vagy itt, hanem telefonon beszélgetünk. Eszter, azt mondtad a Quintett az idők végezetéig című regényedre korábban, hogy voltak éppen ez egy szép irodalmi krimi.
1: Igen, ha nagyon szeretnénk meghatározni valamilyen műfajt, akkor, hogy Martos Gábor művészeti írót idézzem, aki az egyik ajánlást írta a könyvborítóra, és szeretném megjegyezni, hogy a másikat pedig Jakovics Szonya, aki Vajda Júlia unokája, és óriási köszönet mindkettőjüknek. Szóval Martos Gábor vetette fel ezt az ajánlójába, hogy ez annyira fordulatos ez a könyv, hogy szinte krimiszerűen az, és krimiszerű fordulatok is vannak benne, és nekem ez valóban, nekem is nagyon megtetszett, mert tényleg ez a főleg a három mai budapesti szereplő kifejezetten fordulatos módon keresztezi egymást az ő életük, és tényleg meglepő és váratlan dolgok történnek velük.
0: A humor.
1: Nekem ebben igazából én szeretem az ilyen szürreális, mágikus, realista dolgokat. A óriási kedvencem a 100 év magány. Én nagyon szeretem, amikor egy teljesen valóságos, nagyon hétköznapi történet, csak egy kicsit kibillen a valóság, egy nagyon picit elkezd lejteni valami felé, és aztán egy teljesen más, egészen szürreális helyzetben találjuk magunkat, ami tényleg tele van abszurd humorral.
0: Hol van a helye az abszurd humornak a történetben?
1: Hát meg kell, hogy mondjam, hogy az egészet behálózza.
0: És ez úgy jött belőled? Tehát, hogy ezt el lehet tervezni, hogy valaki humorosan ír? Vagy pedig ez alakul?
1: Szerintem a humor az egy olyan dolog, amiről az ember minél többet beszél, akár egy mondatnál is többet becsül rá, akkor egyre kevésbé működik.
0: Akkor hagyjuk mi is. Olvasni kell a könyvet, ott van benne a humor.
1: Igen, azt hiszem, hogy erről így nem lehet beszélni, hanem így el kell olvasni, de inkább azt mondanám, hogy valóban ez a stílus az én írói hangomhoz hát elég közel áll.
0: Ez az 5. regényed. Tudom, igen, hogy nem illik ilyet kérdezni, hiszen most ennek van aktualitása, most ezen van a fókusz, joggal, de már a fejedben alakul a következő történet, esetleg meg is van.
1: Igen, igazából valóban megvan, pedig később szoktam hozzáfogni, ilyenkor még nagyon benne vagyok az előzőbe, de már van egy történetem, amihez már nagyon sok interjút is készítettem. Egy nagyon különleges életútat fogok megírni, illetve van egy alap hozzá. Egy 70-es években Halász Péter színházából indult művész, egy költő, aki elhagyta az országot a 70-es évek elején, és egy nagyon-nagyon elképesztően kalandos életutat járt be, Izraeltől Párizson át, és Antwerpenbe, és Amerikába, egyre inkább vallásosabb, és egy nagyon ortodox zsidóként. És aztán visszatért Magyarországra, és ugyanott, ahol abba hagyta 50 évvel ezelőtt, újra a művészet magához hívta, de már egy teljesen más formában, és a költőből festő lett. Számomra ez nagyon ihlető és izgalmas történet, úgyhogy most ezzel foglalkozom.
0: Úgyhogy most az idő dimenziójában, ugye akkor ez is jelen van párhuzamosan a Quintett az idők végezetéig című regényeddel, amit, ha jól értettem, még nem engedtél el. Ennek mikor jön el az ideje? Egyáltalán valamikor leteszi az író a könyvét végleg, vagy mindig ott vannak a történetek vele?
1: Tehát nagyon sok időnek el kell tenni, és ami számomra nagyon érdekes, mint mondtam, utólag nagyon sok

0: nézőpontot, meg rálátást kapok a saját szövegemre, és aztán mindig lesz egy új élete a szövegnek, amikor megjelenik, és az olvasói visszajelzésekből teljesen új szempontokat kapok, amiket talán magam sem mindet láttam benne. Úgyhogy ilyenkor mindig van egy teljesen új élete, bemutatók, író-olvasó találkozók, ugye szerencsére sokan írnak nekem is a könyvélmény, az olvasási élmény kapcsán, úgyhogy ilyenkor még nagyon-nagyon ebben élek. Hát nagyon sokáig tart, amíg leteszem még a, tulajdonképpen az előző regényem, aminek szemben aki nem bírja, is olyan volt, hogy bizonyos kamaszköri történeteket akartam vele letenni. Ehelyett az történt, hogy az olvasása elképesztően felkavart, és aztán azt hiszem, hogy 2022-ben jelent meg, de tényleg évek jelettek, hogy valamennyire ez a felkavarodás és káosz, amit okozott bennem, ez csillapodjon. Mm-hmm.
1: Hát most lehetőséged lesz október 15-én találkozni az olvasóiddal, akik majd elmondják a saját olvasmány élményeiket. Szereted, amikor megosztják
0: veled?
1: Igen,
0: nagyon szeretem. Most volt a könyvfesztivál, szombaton volt a dedikálásom, akkor is sokan jöttek, nagyon jó találkozni az olvasókkal. Pont ma reggel kaptam meg az első olyan levelet, amit egy régi olvasóm írt, és amiben megírta ezt a, már befejezte a kvintettet, és azt írta, hogy ez mennyire más, és mégis annyira te, és hogy mennyire rendkívül komplex a történet. Szóval ezeket én nagyon szeretem, nagyon boldoggá tesz. Ugye maga az olvasás egy nagyon-nagyon magányos műfaj, és lehet, hogy az olvasó 3 nap vagy 3 hét alatt olvas egy könyvet, de a szerző 3 évig ül fölötte és benne, teljesen belefeledkezve egymagába, abba a világba, ami felépül körülötte. Úgyhogy nekem nagyon fontosak és nagyon boldoggá tesznek az olvasói visszajelzések.
1: És az a világ, amit az író felépített, az idővel önálló entitássá válik? Tőle független? Tehát ő teremtette, de aztán él tovább?
0: Igen, és még csak nem is tudom ennyire nagy képűen kijelenteni, hogy én teremtettem, mert írás közben mindig eljön a pont, amikor már úgy érzem, hogy ezt nem én írom, csak rajtam keresztül születik meg valahogy. Valahogy ez mindig önálló életre kell. Szóval igen, ez egy... De én még majd, hogy nem rá is csodálkozom a könyveimre, amikor már a kezemben foghatom. Szinte hihetetlen, hogy ennyire sok betűt, szót, mondatot le tudtam írni. Úgyhogy valóban egy teljesen önálló személyként tekintek a könyveimre.
1: Hát ez, amit most elmondtál, ez egyébként rezonál a könyved, az új könyved történetére is. Ugye? Én kívánom, hogy nagyon sok hasonló visszajelzést kapj, mint amit az előbb megosztottál velünk, és hát további sok sikert, és akkor október 15-én este 7 órakor lehet veled találkozni a Millenáris Kávézó színpadán. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
0: Nagyon köszönöm a beszélgetést.
1: Rubin Eszter író volt a vendégem itt az Intermezzóban.
2: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlését hallották.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Uniós csúcs találkozót tartanak Brüsszelben. Ma kezdődik a Margó Irodalmi Fesztivál. Folytatódik a napos, hűvös idő. Jó reggelt kívánok, Nagy Zsombor vagyok. Holnap először találkozik hivatalosan Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel, Magyar Péter miniszterelnök. A magyar kormányfő ezt a ma kezdődő uniós csúcs találkozó előtt közölte. Mint mondta, a csúcs találkozó előtt részt vesz a néppárti kormányfők találkozóján és az olasz miniszterelnök által összehívott kohéziós egyeztetésen. Az uniós csúcs találkozón a többi között az európai külső határok védelmének további erősítéséről és az energiaválság kezeléséről lesz szó. Ukrajna bármilyen tűzszünetre készen áll, mondta Londonban Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. A brit kormányfőnél tett látogatása alkalmával a Downing Street közölte, hogy Nagy-Britannia újabb légvédelmi fegyvereket szállít Ukrajnának 45 millió font értékben. Közben az Európai Bizottság bejelentette, hogy az Unió több mint 2,8 milliárd eurót folyósított Ukrajnának katonai beszerzésekre. Több mint 92 milliárd forint pénzügyi támogatáshoz jut Magyarország, miután lezárultak a tárgyalások a norvég alappal. Ezt Orbán Anita külügyminiszter jelentette be Facebook oldalán. A Norvégia, valamint Izland és Liechtenstein által finanszírozott program 15 uniós tagállam gazdasági és társadalmi felzárkózását támogatja. Magyarországgal 5 éve szűnt meg az együttműködés, mert az Orbán kormány elutasította, hogy független szervezetek döntsenek a támogatások kiosztásáról. Emiatt 77 milliárd forinttól esett el az ország. Orbán Anita közölte, hamarosan sor kerül a 2021-2028-as időszakról szóló megállapodás aláírására. Ma van a látássérültek nemzetközi napja. Az alkalomból a Vakok Iskolája jótékonysági gálaestet szervez vasárnap a Magyar Zeneházába. A koncerten vak és látó művészek, tanárok és diákok együtt lépnek fel. Elhangzanak többek között Chopin és Debussy művei, valamint Szörényi Levente és Wolf Péter dalai. Ma kezdődik az őszi Margó Irodalmi Fesztivál. A Budapesti Nemzeti Táncszínházban díjnyertes külföldi szerzők és meghatározó magyar alkotók mutatják be legújabb könyveiket. Esténként pedig irodalmi zenei produkciók várják a közönséget. Jubileumi gálát is tartanak, amelyen fellép mások mellett Hályi János és Kollár Klemenc László. Gomoly felhők mellett sok napsütés várható. Északkeleten-keleten eleredhet az eső. A szél nagy területen megélénkül. Napközben 14-19, késő este 1-10 fok valószínű.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A fővárosban a 74-es trolibusz a Veselényi utca, Erzsébet körút és az Asztória Dohány utca között nem közlekedik járműhiba miatt. A Rákóczi úton közlekedő autóbuszok, illetve az M2-es metró igénybevételét ajánljuk. Lezárták a 10. kerületben a Harmat utcát, a Liget utca és a Kolozsvári utca között rendezvény miatt délután 2 óráig. Mától a 13. kerületben a Pannónia utcában befelé a Balzak utca után útszűkületre kell számítani, mert távhővezetéket javítanak. Pótlóbusz közlekedik pénteken este 10 órától a hétvégén az M2-es metró helyett a Deák Ferenc tér és a Déli pályaudvar között karbantartás miatt. Az M0-es déli szakaszán az M1-es autópálya irányában a Deák Ferenc hídon a két külső sávot lezárták felújítás miatt. Szombattól útszűkületre kell készülni a határúton kifelé a Ferde utcánál és a Nyári Pál utcánál a villamospálya karbantartása miatt. Az 52-es villamos helyett pótlóbusz közlekedik. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották.
3: Most pedig kezdődjön a Nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.

0: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs Nyitány. Útra való következik itt a Nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: Amikor tulajdonképpen jó reggelt kell kívánom, egy technikai szünet idézőjel bezárva, nek nevezett okból egész egyszerűen egy rossz gombot nyomtam meg, még nem köszöntettem önöket, tehát október 15-e van a csütörtök reggel, ez itt a Klasszik Nyitány, kellemesnek tűnő, és egyébként őszi idő fogad mindenkit, hála Istennek az időjárás jelentés után vagyok, és az útra valóban tulajdonképpen több idézetet szedtem össze, az egyik természetesen az őszre vonatkozik, mert hogy rövidülnek a napok, hűl a levegő, a fák levelei, hát nem most, hanem már nyáron, meg az asszály, meg a szárazság óta sárgállanak, barnál, a szerencsésebbek ugye pirosra színeződnek. Jön a termények betakarítása, teréznap van egyébként, minden teréz, teréziát, meg még felsorolom, hogy kit kell fölköszönteni virággal, csokoládéval, illetve puszival, valamint öleléssel, mert az ölelés világnapja is van. De egyébként a legfontosabb, hogy a fehérbot világnapja van, úgyhogy úgy hallgassanak minket, hogy képzeljék el, hogy valakinek ez az egyetlen plusz a taktilitás, plusz a tapintás, akkor ez a fél útja a világhoz, mert hogy ami látható, az kimarad. Úgyhogy hiába beszéltem én itt mindenféle színű levelekről. De az idézet John Donne-tól származik, Donne, így kell írni, és azt kellett volna nekem megtanulnom irodalom órám régen, hogy a metafizikus költészet legkiemelkedőbb egyénisége, a 16. század végén járunk egyébként. Főként, bocsánat, verses leveleket, elégiákat és alkalmi verseket írt, és minden verse csak halála után jelent meg, tehát ő nem nagyon büszkélkedhetett azzal, hogy szeretik és idézik őt, pedig igen, a vallásos háttér és az epikus műveire jellemző meglepő fordulatok azóta is itt vannak, és tőle származik az, akiért a harang szól idézet. Szerintem 8 óra előtt még azért ezt külön kifejtem, de most fókuszáljunk az őszre, és az őszről szóló John Donne vers egyik leghíresebb részlete, hogy sem a tavasz, sem a nyár szépségében nincs annyi báj, mint amennyit egy őszi arcban láttam. Azért ez szép, és mennyire emberi, amikor egymásra gondolunk. Még az őszséggel is. Az ősznek egyébként, ezt már többször kifejtettem, és így a tükörben nézvést mindig sírok egy picikét, hogy az ősz hajszínnek nincsen köze, vagy legalábbis etimológiailag nincsen köze az őszhöz, mint évszakhoz, ami lassan egyébként megszűnik, úgyhogy én egy ilyen klímasíró ember vagyok. Tényleg a tavasz meg az ősz lassan kiesik itt a naptárunkból, és maradunk együtt a hideggel, vagy a nagyon meleggel. Ma egy picit két csípősek leszünk, de nem csípősek leszünk, hanem kellemesek, könnyedek és nyugodtak, hiszen ez passzol a Klasszik Nyitányhoz október 15-én egy csütörtökön, úgyhogy élvezzék velünk, még a csöndeket is, amiért elnézést kérek. De a fehérbot világnapja alkalmából egy picit tényleg hunyják be a szemüket, és nézzék meg, figyeljék meg, hogy mit adnak a hangok ahhoz, amit úgy hívunk, hogy emberi élet. Na, akkor nagyon nagy szavakkal ezt én befejezem, átadom a terepet Vivaldinak és az Ámol Obol verseny harmadik tételének, meg a budapesti vonosoknak, és Csánki Emília az, aki az oboát fújja nekünk. És fújja könnyedén és nyugodtan a Klasszik Nyitányban.

0: Reggeli Express. Minden, ami kultúra.
1: 7 óra 27 perc, finomságra invitáljuk Önöket szombatra a Dante Színház terembe, ami persze egyben egy színházi előadás is. Egy cukrász, aki elveszik az édességek világában, egy elhanyagolt asszony, aki elégedetlen sorsával, egy fekete ruhás idegen, akiről senki sem tudja kicsoda, és mit akar, és végezetül pedig egy torta, ami felforgatja a cukrászat mindennapjait. Mindez szükséges a vanília illatú történethez, amiben vágyak, varázslat és valóság alakítják hőseink sorsát. Cető Bernát László Mesék a túloldalról novellás kötetének Torta című írása a Hangszínház előadás. Ezúttal ugye szombaton a Dantéban várja a közönséget egy mágikus, realista estel. Itt a Reggeli Expressben pedig Rák Kati várja a kérdéseket, a művésznő, a Hangszínház alapítója is, és van egy remek mai program, amivel készült.
2: Ez egy nagyon izgalmas műfajú írás, amiből a Hangszínház színpadra állította 8 szereplővel a Dantéba, és ez egy körülbelül 100 éve alakult műfaj, amit nagyon sokan a mai napig nem is tudnak, a mágikus realista műfaja. Számomra ez egy nagyon-nagyon izgalmas dolog, amikor különböző rejtélyeket és titkokat tárunk a nézők elé, és hát valójában a magában, amiben a néző fedezi fel ezeket a nagyon erős érzelmi hatásokat keltő titkokat. Na most végül is, hogy mi is a mágikus realizmus, úgy fogalmaznám, hogy a teljesen hétköznapi világot valósági módon egészíti ki misztikus, varázslatos elemekkel. És itt a szereplők a csodás megmagyarázhatatlan eseményeket ugyanolyan természetesen kezelik, mint hogyha a hétköznapi dolgoknak a része lenne. A mágiát nem külön csodaként mutatja be, hanem a valóságnak a részeként. Nekem ezek az előadások mindig izgalmasabbak, amikor a történetbe úgy behúznak, úgy elmerülök benne. Azt hiszem, hogy ma már nagyon sok néző keresi is ezeket az előadásokat. Ez a szórakoztatásnak nem az a része, amikor a térdünket csapkodjuk és nevetünk, hanem az, amikor elmerülünk benne, és utána még napokig erre gondolunk, hogy hogy is volt az. Hú, de jó, de érdekes.
1: Úgy nem engedem el, művésznő, hanem magyarázza meg, hogy mi ez a vanília illat.
2: Na most az előadás, a darab, a színdarab, amit előadunk, egy kisvárosban játszódik, azon belül is egy cukrászdában. Igen, ahol a cukrász, aki ugye fehér ruhában, édes illatokkal dolgozik, a felesége egy gyönyörű nő, aki szintén hát a cukrászatnak a része, de megvan a magán élete is, ott a kisvároson belül, aki bizony nem fehér ruhás, nem vanília illatú, és időnként elsétál oda a kedves feleség. Aztán történik egy pillanat, amikor egyszer csak a kisvárosba érkezik egy idegen ember, aki kér, megrendel egy különleges tortát. Na most ez a torta fölkínálja a cukrász az összes süteményét, grillázósat, túrósat, vaníliásat, puncsosat, málnásat, mindenfélét, de ő azt mondja, hogy nem, egy konkrét tortát szeretnék kérni, amiben a világ minden íze benne van. És innentől kezdve elindul a darab. Tehát nem mesélem el, talán, hogyha egy picike részletet az előadásból mondhatok, akkor a torta receptjének csak a tészta részét elmondanám. Tehát azt mondja, hogy a tészta, liszt, tojás, tej, élesztő, mikor minden együtt lészen, végy olyan vásznat, melyet sem férfi, sem asszony, sem gazda, sem szabados, sem imas, de még csak segéd sem érintett. Hordták, de nem elhordták. Viselték, de nem viseltes. Fehér cseléd új ruháján készítsd el étked. Ez a tészta zseniális, imádom. Szóval mindenkinek nagy-nagy szeretettel ajánlom. A Hangszínház, aki általában véve a első kerületben a Jókai Anna szalonban szokta tartani az előadását, valamint az ötödik kerületben. Most új helyszínnel próbálkozunk, a Dante közösségi alkotói térrel. A Török utca 1-ben van ott a Margit híd budai híd főjénél közvetlenül. Még azt is mondanám, hogy ahol a 4-es, 6-os megáll, egészen egyszerűen...
3: Akkor már énekelni kell.
2: Egészen egyszerűen azt gondoltam, hogy nekem, Rákatinak van egy közönségem, akik általában a 60 pluszosak, és én nagyon szeretem őket, de fontos lenne, hogy egy kicsit tágítsam a színházi rajongók körét, és a Dante-nak egy fiatalabb korosztálya néző közönsége. És én azokat nagyon szeretném a Hangszínház előadásaira becsábítani, és ez a Torta című előadásunk lesz szombaton 17-én este 7-kor az első előadásunk ott.
1: Mendelssohn hogy jön ide?
2: Végig kíséri az előadásunkat, megemelve az egészet egy eufórikus szférába, az operának a zenéje. Amúgy is azt gondolom, hogy a zene az egy különleges világba visz el, mindig, mindegyik zene. De ezekben az előadásokban meg különösen része, ugyanolyan része, mint a szereplők. A szereplőkről még egy mondatot azért elmondanék, hogy ugye mi az egész Hangszínházat a Covid időszakában alapítottuk a legelején, és olyan színészek játszanak nálunk, akik hát akkor csak sorozatokban játszottak Zömében és kevesebbet színházban, de az nézők nagyon-nagyon szeretik. És így hát ebben az előadásban is Erkárpáti Péter játssza ezt a különleges férfit, Hágen Imre a főszereplő, a cukrász, a pap Mesterházi Gyula, az asszony F. Nagy Eszter, a két cukrászlány, Vég Judit és Kondártóv Zsófi, és Vennes Emmi a mesélő. Én magam kisebb szerepet játszom, én vagyok a vénlány ott a kisvárosban, de rájöttem, hogy amikor ilyen nagyon érdekes és tulajdonképpen nem könnyű anyagot kell megrendezni, akkor nem tudok főszerepet is játszani. Tehát én így hátraléptem, pici szerepem van, és így nagyon sokat tudtam, meg tudok a kollégáimnak, mint rendező segíteni. Tulajdonképpen ma itt a csütörtöki napban is lesz egy hangszínházi előadásunk, ami számomra megint csak nagyon kedves, a Baranyi Ferenc költő barátunknak a műve, egy prózai mű, de hát ugye Baranyi Ferenc az operának is szakavatott értője, és hát a Casta Diva című előadást vittük tőle színpadra, aminek érdekessége, hogy ez egy csodálatos, romantikus, szerelmes történet a reformkor nevezetes dívájáról. Neki állítunk emléket, nem nagyon tudják az emberek, hogy például a normafát, azt ő miatta nevezték el normafának, hiszen fent a Szabadsághegy tetején a vihar bükk alá mentek föl előadás előtt, meg előadás után az akkor élt színészek, művészek, és ott egymást szórakoztatták versekkel, dalokkal, és ez a Sódányi Klein Rozália akkor nagyon ismert, Európa szerte ismert művésznő elénekelte a Casta Diva című Bellini normájának a fő dalát, és annyira rajongtak érte, hogy azt mondták, hogy innentől kezdve ez a fa neveztessen normafának. Egyébként azóta még azt is megtudtam, hogy ez a normafa az 1830-as évektől ugye ott volt, ami aztán kidőlt később, és az 1920-as években a törzset átvitték a Margit-szigetre, ott beállították a vízeséshez, mert annak olyan klóros volt a víz, hogy azt gondolták, hogy az majd meg fogja archíválni. De annyira érdekes lett a történet vége, mert ez a farönk, ez oda tapadt a vízesés falához, és ma már része.
1: Nekünk pedig részünk az ajánlat, és részünk a köszönet Rák Kati színművésznő felé. Ma tehát egy pici opera a Jókaiban, szombaton pedig Hangszínház a Torta című Cető Bernát László darabbal Rák Kati rendezésében, a Dantéban. Jó étvágyat kívánunk a tortához, és nagyon szépen köszönjük a búgást itt a Reggeli Expressben Rák Katinak.
0: Klasszikusok csak könnyedén. Klasszik Rádió 92.1.
1: Október 15-én a Fehér Bot világnapján mivel is kezdődhetne mással a Reggeli Express főváros centrikus program ajánlója, mint egy láthaton túli interaktív tárlatvezetéssel, ami a Magyar Nemzeti Galériában lesz délután 4 órakor. Igen, ilyenkor azt kell mondanunk, hogy irigylünk mindenkit, hiszen lehet tapogatni az állandó kiállítások remek műveit, megmozgatnak mindent, ami érzékszerv, de ez a program kimondottan vak és gyengénlátók számára készült művészet pedagógus, illetve művészet történész vezetésével, úgyhogy keressék a kapcsolatot a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének weboldalával, illetve a Magyar Nemzeti Galériával. És milyen furcsa, hogy azt fogom mondani, hogy Budapest egyik legszebb terme és koncertterme népesül be ma gyönyörű muzsikával este 7:30-kor. Ez a Nádor terem az Ajtósi Dürer sor 39-ben, igen, ez a vakok iskolája, és igen, ez tényleg egy gyönyörű hely, és gyönyörű muzsika szól majd a Szijjénai Land könyv, Land koncert a Nádor teremben. A 16. század második felében Szijjénában lejegyzett Land könyv keletkezéséről keveset tudni, sokszor szerző és cím nélkül találjuk az egyébként gondosan válogatott Land műveket a gyűjteményben. A tabulatúrás kézirat Itália 16. századi polifon Land zenéjének páratlanul szép melankóliával telt világát őrizte meg az utókor számára, és a koncert eművek korhű hangszeren, 6 kórusos lanton, bélhúrokon szólalnak meg, köszönhetően Nagy Csabának. Ő az, akit hát várja önöket a Vakok iskolájában a gyönyörű Nádor teremben, és akkor most jöjjön egy szintén látható és irigyelhető program, este 6 óra, 3 holló kávéház, évgyűrűk, versszínházi ékszer bemutató. Tóth Krisztina verseire rezonál Szántó Marcell gitárjátéka, illetve a kortárs ékszerek világa. Egy estén belül kapcsolódik össze vers, zene és ékszer. Ezek nem pusztán tárgyak, mármint az ékszerek, hanem a költői gondolatok vizuális és hordható közvetítői is. A vendégeket Juhász Anna, a kortárs ékszer hét fővédnöke köszönti majd este 6-kor, tehát a három hollóban látható, élvezhető és remek programokhoz kínálunk és kívánunk jó szórakozást!
3: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
4: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak, köszöntöm Önöket Teréz napján. A kalendárium szerint, ha ezen a napon süt a nap, csodás ősz vége vár ránk. A valóságban ma kezdetben sokfelé számíthatunk felhős égboltra, és a reggeli órákban foltokban párás ködös tájakkal is találkozhatnak a közlekedők. Csapadék nem várható, itt a főváros térségében, a legalacsonyabb hajnali hőmérséklet pedig 5 fok körül alakult, és az északnyugati szél napközben több felé meg is élénkül. Réteges, meleg őszi ruházatot, egy zártabb jacket ajánlok a reggeli induláshoz, és bár az éghajlati feljegyzések szerint ebben az őszi időszakban a korábbi évtizedekben már előfordultak kemény talajmenti fagyok is a megyében, ma szerencsére enyhébb az indulás, Maradjanak velünk, kellemes délelőttet kívánok!

Zeneházában 18-án vasárnap. Mivel kikkel találkozhatnak, mi szól majd, illetve hát ma már ajánlottam a Vakok iskolájában, ott is a Nádor teremben egy remek landkoncertet Nagy Csabának köszönhetően 7:30-as kezdettel, de nagyon fontos, hogy beszéljünk olyan dolgokról, amikről hát nem gondoltam volna. Azt mondja, hogy gyorsan mondom, az MVGOS csúnya betűszót, ez a Magyar Vakok és Gyengéllátók Országos Szövetsége, van nekik honlapjuk, de van nagyon jól működő Facebook oldaluk is, és itt van egy megrendítő ábra, fehér betűkkel, a fehér bot napja betűkből egy emberi sziluett, fehér bottal, a szöveg pedig, hogy a fehér bot nem a gyengeség jele, hanem az önállóság, a magabiztosság és a szabadság szimbóluma, amivel így mi emberek, így mi látó emberek természetesen egyetérthetünk, de azt tudnunk kell, hogy önállóság, önérzet, önbecsülés, a látás elvesztése mindhármat alapjaiban rengetheti meg. Ugye van, aki látássérülként születik, más felnőttként veszíti el a szemevilágát, de mindannyiukban közös, hogy önállóságuk, emberi méltóságuk megszerzéséért küzdenek nap, mint nap, és amire nem gondoltam volna, hogy, és ez borzasztó, hogy tudom, hogy egy fehér bot nem tesz csodát, sokkal több lehet egy egyszerű eszköznél, újra biztonságosan lehet vele közlekedni, és valamit visszaad abból az már említett szabadságból, önállóságból és önbizalomból. És van egy gyűjtés, menjenek rá az MV, a Magyar Vakok és Gyengéllátók Országos Szövetségének Facebook oldalára. 300 látássérült ember számára szeretnének könnyebbé tenni mindenféle életet, mozgást, kapcsolatot a nagyvilággal egy jó minőségi fehérbot beszerzésével. adomány.mvgos.hu. Tényleg ennyi, egy bot, ami elnézést, de nevetségesen hangzik, hogy ez szükséges, és igenis szükséges egy jó minőségű fehérbot, amivel ők megkapják azt a szabadságot, ami mindenkit megillet, meg őket is. És tudom, hogy az ölelés világnapja van, úgyhogy nagy öleléssel kérek elnézést most mindenkitől, hogyha ilyen mélységekbe szálltam alá, de azt mondja, hogy volt nekünk ugye egy idézetünk, és ez az idézet a napi, hát őszhöz kapcsolódó idézetünk az útra valóban. John Donne-tól jött, mint citátum, Donne. Így írjuk a nagy költő, hát én keveset tudtam róla nevét, a metafizikus költészet legkiemelkedőbb egyénisége. Ő a magas intellektualitás, érzéki szenvedélyesség, vallásos hátaér és meglepő fordulatok jellemzőek írásaira, amit az őszről írt, azt én elmondtam, na de megígértem, hogy lesz egy meglepetés, mert ugye mindig Hemingwayre gondolunk, akiért a harang szól, hogy, és gyakran olvasható is az idézet, hogy senki sem különálló sziget. Minden ember a kontinens része, a szárazföld egy darabja. Minden halállal én leszek kevesebb, mert egy vagyok az emberiséggel, ezért hát sose kérdezt, kiért szól a harang, érted szól. Na ugye akkor gondolnánk, hogy ez Hemingway, de nem, az említett John Donne 16. század végén, 17. század elején élt angol költő és lelkész, írta le ezeket a betűket, szavakat. Ide is van írva, hogy a Devotions Upon Occasions, Meditációk vészhelyzetben című 1624-es prózai művének 17. meditációja ez. És akkor így minden összejött. Emberek vagyunk, segítjük egymást, és segítsük egymást azért, mert egyek vagyunk az emberiséggel. Érted szól a harang. Most pedig nem harang következik, hanem Fufola, illetve zenekara Capella Savaria és Németh Pál jóvoltából. Telemann Elmolsz vitt Fufolára és zenekarra Rigodon részlete jön. Próbáltam feloldani a feszültséget magamban is, meg mindenkiben is. Egy remek csütörtök elibén nézünk, úgyhogy gyerekek iskolába, a kisebbek óvodába, mindenki más pedig munkába vagy valamiféle tevékenységbe. Ehhez kívánunk és kínálunk nyugalmat, könnyedséget. Ez a Klasszik Rádió és a Klasszik Nyitány október 15-én.

Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Beethoven szenvedélye, Mozart requiemjének megrendítő erejű zongora átirata. És egy zongorista, akinek a játékát a zongorázás aranykorának legendáihoz hasonlítják. Vagyim Holodjenko, a Van Cliburn nemzetközi zongoraverseny győztese február 21-én a Cifra Fesztiválon, a Pesti Vigadóban. Cifrafesztivál.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Uniós csúcstalálkozót tartanak Brüsszelben. Ma kezdődik a Szemrevaló Filmfesztivál. Folytatódik a napos, hűvös idő. Jó reggelt kívánok, Nagy Zsombor vagyok. Holnap először találkozik hivatalosan Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel, Magyar Péter miniszterelnök. A magyar kormányfő ezt a ma kezdődő uniós csúcstalálkozó előtt közölte. Mint mondta, a csúcs találkozó előtt részt vesz a néppárti kormányfők találkozóján és az olasz miniszterelnök által összehívott kohéziós egyeztetésen. Az uniós csúcs találkozón a többi között az európai külső határok védelmének további erősítéséről és az energiaválság kezeléséről lesz szó. Ukrajna bármilyen tűzszünetre készen áll, mondta Londonban Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. A brit kormányfőnél tett látogatása alkalmával a Downing Street közölte, hogy Nagy-Britannia újabb légvédelmi fegyvereket szállít Ukrajnának 45 millió font értékben. Eközben az Európai Bizottság bejelentette, hogy az Unió több mint 2,8 milliárd eurót folyósított Ukrajnának katonai beszerzésekre. 5 év után ismét érkezhetnek források Magyarországra a Norvég alapból. Orbán Anita külügyminiszter bejelentette, hogy lezárultak a tárgyalások, így több mint 92 milliárd forint támogatáshoz jutnak magyar civil szervezetek. A korábbi támogatási ciklusban az ország csaknem 78 milliárd forinttól esett el, miután az Orbán kormány elutasította, hogy független szervezetek döntsenek a pénz szétosztásáról. Kihelyezett frakcióülést tart Lakiteleken ma és holnap a Fidesz-KDNP. A nagyobbik ellenzéki párt közleményében úgy fogalmazott, a nemzeti oldal feladata, hogy alternatívát kínáljon, képviselje a családok és a vállalkozások érdekeit, és megvédje az ország szuverenitását. A frakcióülésen az ehhez szükséges parlamenti és politikai feladatokról egyeztetnek. Ma kezdődik Budapesten a német nyelvű filmek fesztiválja, a Szemrevaló. A nyitófilm az Űr a szívemben című alkotás lesz, mely egy fiatal színész pályakezdéséről szól. A fesztiválon a vetítések mellett beszélgetéseket is rendeznek. Lezárják a főváros 18. kerületének egy részét egy második világháborús bomba hatástalanítása miatt vasárnap. A korlátozások érintik az Üllői út forgalmát is. Egy hete az Üllői úton egy építkezés során egy második világháborús szovjet romboló bomba került elő, amit a helyszínen kell hatástalanítani. A műveletet vasárnap a délelőtti órákra tervezik. A gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk. Legfeljebb keleten, északkeleten lehet eső. A szél sokfelé megélénkül. Napközben 14-19, késő este 1-10 fok várható.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: A fővárosban lassú a haladás a Pesti alsó rakparton, a Dráva utcától a Lánchídig, a Tököli úton befelé a Barostérnél és tovább a Rákóczi úton, az Üllői úton befelé az Ecseri út és a Nagykörút előtt, a Nagykörúton a Blaha-Lujza tér és az Üllői út közelében, valamint a Rákóczi hídon Budára. Lezárták a 10. kerületben a Harmat utcát a Liget utca és a Kolozsvári utca között rendezvény miatt délután 2 óráig. Mától a 13. kerületben a Pannónia utcában befelé a Balzak utca után útszűkületre kell számítani, mert távhővezetéket javítanak. Pótlóbusz közlekedik pénteken este 10 órától a hétvégén az M2-es metró helyett a Deák Ferenc tér és a déli pályaudvar között karbantartás miatt. Az M0-es déli szakaszán az M1-es autópálya irányában a Deák Ferenc hídon a két külső sávot lezárták felújítás miatt. Tart a vasúti híd felújítása és átépítése a Rákóczi híd Budai híd főjénél. A Dombóvári úton a Budafoki út felől a Rákóczi hídra balra csak egy sávból lehet kanyarodni. Farkas Renát, a BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. az NTI híreit hallották.
0: Most pedig folytatódjon a nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.

0: reggeli tárlat. Képzőművészeti hírek, újdonságok, alkotók, kritikák, aukciók, trendek, mecénások és befektetések. Reggeli tárlat a Klasszik Rádió 92.1-en, itt a Nyitányban.
1: Október 15-én csütörtökön abszolút ellent kell mondanom az imént hallott Háda Jánosnak, hogy mik nem lesznek most a reggeli tárlatban, azt előre tudom, de lehet, hogy kurátorokról fogunk beszélgetni, képzőművészetről is talán. A sok-sok kérdőjel pedig azért van, mert először is köszönök normálisan és hosszan dr. Berényi Mariannának, az biztos, hogy a Néprajzi Múzeumból érkezett, múzeum kommunikációs szakember, kommunikációs főosztályvezető. A Móra Ferenc díj mit jelent a múzeum világában, amivel büszkélkedhet?
2: Először is szeretettel köszöntök mindenkit ezen a reggelen. A Móra Ferenc díj talán az egyik legfontosabb muzeológiai elismerés Magyarországon. Ezt minden évben augusztus 20-ához kötődően azoknak osztják ki, akikről úgy gondolják, hogy a szakmai munkájukkal hozzájárultak a múzeumok fejlesztéséhez, illetve mindannak a missziónak a betöltéséhez, amire ezek a gyűjtemények hivatottak.
1: Ennyivel is okosabb lettem, tehát ha múzeum, akkor Móra Ferenc díj, ott az a csúcs akkor.
2: Mondhatjuk ezt, mint az Ybl díj az építészeknél.
1: Köszönöm a párhuzamot. Na és akkor most jöjjön a Fekete Leves, Néprajzi Múzeum, kiállított tárgyak, amikhez nem nyúlunk. Nagyjából ez van az ember fejében. Képek bikákról, képek parasztasszonyokról, akik dolgoznak, kaszálókról és hasonlókról. Az egészet felejtsem el? Ez megváltozott teljesen?
2: Szerintem ne felejts el, hanem tágítsa ki ezt a gondolatot nagyon-nagyon, és színezze ki ezeket a képeket még jobban, és nem csak témában, hanem földrajzilag, illetve időben is érdemes.
1: Na akkor jöjjön az időutazás, Marian.
2: Hát általában, amikor valaki elmegy egy néprajzi múzeumban, azt gondolja, hogy itt szép régi tárgyakat talál, főleg a régi magyarok életéről, és amikor belépnek hozzánk a Néprajzi Múzeumba, akkor meglepődnek, hogy nem csak a magyarok életéről találnak tárgyakat, hanem a világ minden pontjáról, ugyanis a Néprajzi Múzeum 1872 óta létezik és fejlődik, nem csak magyar gyűjteményt őriz, hanem nemzetközit. A mi kutatóink egy része foglalkozik csak Magyarországgal, illetve a Kárpát-medencével, jelentős számban ma is terepmunkát végeznek Afrikában, Ázsiában, tehát a világ minden pontjára eljutunk, és a gyűjteményünk is innen érkezett. Ez nem csak az 1870-es években, nem csak a 20. században, hanem ma is gyarapodik a gyűjtemény. Nagyon fontos, hogy lássuk, hogyan kutat egy néprajzkutató, egy kulturális antropológus.
1: Gyűjt?
2: Igen, és ilyenkor mit csinál? Hogy én is kérdezzek, amikor gyűjt, beszélget. És kivel beszélget? A kortársaival beszélget. És ha olyan a kutatási témája, akkor amikor megkérdezi, hogy mondjuk mit csinált az édesanyja, mit csinált a nagyapja, a dédapja, ugye ez egy régi típusú néprajzos kérdés, akkor is az éppen adott jelenkor embere mondja el, hogy ő mit tud arról, hogy az ősei mit csináltak. De egy néprajzkutató mindig a jelen síkjába veszi fel az adataikat, kivéve persze, ha levéltárba kutat, vagy történeti forrásokat kutat, mert ez is előfordul, és ezért nagyon fontos a mi életünkben, a mi munkánkban, a terepmunkánk során a jelenkor kutatás.
1: Időutazás és utazás kipipálva, köszönöm szépen. Az elején mondom abszolút becsapósan Vivaldi-tól tavaszról, a tavaszt hallhattuk, aminek megörült. Miért?
2: Hát azért, mert most hétvégén lesz a Hortobágy napunk, és a pásztorkodással fogunk foglalkozni, és amikor erre gondolunk, hogy állatokat terelnek, legeltetnek, akkor akaratlanul is a tavasz szó jut eszünkbe. Tavasszal is megrendeztük azt a pásztornapot, és most ősszel is, mert ugye most ez fordult, most van a behajtás időszaka, illetve mindazoknak az eredményeknek a számbavétele, amit ez a gazdasági év hozott mondjuk egy pásztornak, vagy egy pásztor közösségnek.
1: És akkor ilyenkor rótták föl, vagy ami föl volt róva, azt megnézték, hogy megvan-e az annyi darab?
2: Hát igen. Mennyit fejlődött a nyáj, egészségesek maradtak az állatok, van a tér elég takarmány, mennyivel gyarapodott a kis állományuk, és ez nem csak múlt idő, ez jelen, hiszen a pásztorok ma is élnek, legeltetnek, nagyon aktívak, és ez akár ökológiai szempontból is nagyon fontos része a világ, a globális világgazdaságának.
1: Ezt nem gondoltam volna, hogy itt kiejtjük együtt a fenntartható tájhasználat szókapcsolatot, igen?
2: Igen, nem véletlen, hogy ezt az évet az ENSZ a legelők és a pásztorkodás évének nevezte ki, és a világon mindenütt koncentrálatan foglalkoznak ezzel a témával. A különböző szakterületeknek a képviselői. Itt mi Magyarországon, Néprajzi Múzeumban is úgy döntöttük, hogy idén kiemelt témánk lesz a pásztorkodás, és nagyon sok mindenkivel tudtunk összekapcsolódni, és ha már pont ezt az ökológiai témát említette, az egyik legfontosabb partnerünk Molnár Zsolt, biológus, aki talán Magyarországon a legtöbbet tudja erről a témáról, és ő itt lesz szombaton, több programban fog részt venni, lehet vele beszélgetni, és még egy sajtótájékoztatót is fognak tartani, ahol elmondják, hogy a magyar még aktív legeltető pásztoroknak mire van szükségük, hogy fent tudják tartani ezt a stratégiai fontosságú szakmát és életmódot.
1: Ami minket, mint sok zenével foglalkozó rádióadó, leginkább megfog, az a Duda szó a tetőn. Így indul az egész nap?
2: Természetesen. Ez nagyon fontos, és ez nagyon izgalmas dolog, amikor a Néprajzi Múzeum modern kortárs épületéről megszólal a Duda szó, és az egész környék tudja, hogy ezen a napon érdemes bemenni az épületbe, mert különleges programok fogják várni.
1: Jó, anélkül nem lehet beszélgetés a beszélgetés, hogy négy lábúakról ne beszélgessünk. Lesznek négy lábúak?
2: Természetesen. Mi nagyon szerettük volna, hogy nem csak kutyák jönnének, hanem különböző állatok. De azért ennek nagyon sok akadálya lehet egy városi környezetben. Én bevallom, elképzeltem, hogy egy magyar szürke regelészik a Néprajzi Múzeum épületénél, de hát azért pontosan tudjuk, hogy egy közpark egy egészen másfajta funkciót tölt be, mint egy legelő. Máshogy kell vigyázni rá. És igen, lesznek kutyák, és a kutyák kiemelt pontja lesz ennek a napnak. Nem csak azért, mert lesz pásztor kutya bemutató, amit kicsik, nagyok egyaránt élvezhetnek, hanem azért, mert egy elég komoly probléma is szóba kerül, méghozzá az, hogy a komondorok száma évről évre csökken, és ha jól tudom, 2020 óta a magyar komondor állomány megfeleződött, úgyhogy erről is sok szót fognak ejteni a terület képviselői.
1: Furcsa nap a mai, mert én már említettem a hallgatóknak, meg szerintem ők is, ha beütötték, az van írva, hogy a falusi nők világnapja, vagy vidéki nők világnapja, de a nők itt is kiemelt szerepet kapnak majd ezen a napon.
2: Igen, méghozzá a pásztornők. Magyarországon is egy ilyen csoport, akik kifejezetten arra törekednek, hogy a pásztor nők életét megmutassák. Ugye általában, ha kimondjuk a pásztor szót, férfiakat látunk magunk előtt, ez hatalmas tévedés, hiszen a nők is lehetnek pásztorok. Mai napig Magyarországon számos nő dolgozik pásztorként, és szeretnék láthatóvá tenni az ő munkájukat, hiszen alapvetően ugyanazt a munkát végzik, mint férjeik. Együtt veszik fel a küzdelmet az elemekkel. Ugye egy pásztor élet az mindig ki van szolgáltatva az adott időjárásnak, természeti jelenségeknek, betegségeknek, és ezen részt kell venni. Ők viselik például a nyáj gondját, ha még a férjük ügyeket intéz, vagy elmegy, illetve elvégzik a mindennapi ház körüli tevékenységet, nagyon jók a hagyományőrzésben, és különböző olyan dolgok elkészítésében, ami a állatok feldolgozásához kapcsolódik, most legyen szó sajtkészítésről, vagy legyen szó bőrfeldolgozásról.
1: Én itt közben lapozgatok és kattintgatok, de ezt elnézést mindenkinek ajánlom, a néprajz.hu oldalon vagyok több filmvetítéssel, régi film, mostani film, akár kerekasztal beszélgetés, zenés, tárlatvezetés, Bese Botonnak külön örülünk, és még sok minden, ami mit tud, most jön a kommunikáció. Ha én ott vagyok, ha megyek a gyerekekkel, akkor része lehetek annak, ami ilyenkor ősszel a régi pásztorok életét megmutatta, vagy nagyon jól tudjuk, hogy azért mi városiak vagyunk. Tehát, hogy mese ez egy picikét? Vagy az elején említett időutazás?
2: Én nem hiszek az időutazásban. Tudunk adni ilyen élményeket, és lesz is, hiszen lesz mesejáték, zene, hagyományőrzés, filmek, de hogy itt lesznek vendégségben a Hortopágyról olyan szakemberek, mondhatjuk úgy, akik be tudják mutatni azt a, mondjuk így, hogy kincset, amit éppen a jelen pillanatban is megkaphatunk, amikor a Hortobágyra megyünk. Itt lehet szó kézműves termékekről, lehet szó tudásról, de ahogy a Hortobágy képviselői eljönnek hozzánk vendégségbe, itt lesznek a Hajdú-Bihar megyei kézművesek, és ők is kifejezetten azt fogják megmutatni, hogy a jelenben mit kaphatunk meg azokból a hagyományokból, amit sokszor évszázadok óta őriznek ezek a nagy tudású mesterek.
1: Október 17-éről beszél, tehát a környéken lakók már 3-4-10-kor ezzel a bizonyos dudaszóval találkozhatnak. Bármikor be lehet csatlakozni, ugye?
2: Igen, egész napos programsorozat, ráadásul ilyenkor egyetlen egy karszalagot kell nagyon kedvező áron megváltani a Néprajzi Múzeumban, és az egész napot szabadon élvezhetik utána.
1: Jó, és mindig a végére hagyom a csúnya kérdést. A külföldiek is tudják, hogy miről van szó? Hát azért mégis ez egy turistáknak is gyönyörű épület, nagyon jó helyen, hát mégiscsak egy múzeum.
2: Természetesen angol nyelvű programjaink is vannak, illetve vannak olyan programelemek, amelyekhez nem kell nyelvtudás, például amikor a gyapjúval foglalkoznak.
1: Meg a nemezeléssel. Igen. Mindenféle hasonló dologgal. A Hortobágy Budapesten címet viseli akkor ez a szombati nap a Néprajzi Múzeumban. Főszereplő Hortobágy, egyébként pusztanapról van szó, de van még nagyon fontos feladatunk, úgyhogy némi nemű filmzene után még beszélgetünk egy nagyon közeli dátumról, október 23-áról, ami fontos, és nekem fontos, hogy megkérjem dr. Berényi Marian, a kommunikációs főosztályvezetőt a Néprajzi Múzeumból, hogy maradjon velünk. Ígéret, szép szó?
2: Így lesz.
1: Jó, rendben. Addig akkor egy picit zenélünk október 15-én csütörtökön a Klasszik Nyitányban.

0: Klasszik Rádió 92.1, ez itt a Klasszik Nyitány, október 15-én, és a Dorzsa György úton sétálgatunk, vagy hát legalábbis a Néprajzi Múzeumban. A szombatot azt már tessék beírni előre, ugye a Hortobágy lesz majd a vendég, az én vendégem dr. Berényi Marianna, a végén azt hangsúlyozok mindig?
1: Ahogy tetszik.
0: Nagyon tetszik, és múzeum kommunikációs szakembernek titulálta, meg a Móra Ferenc díjáról is beszélgettünk. De akkor jön egy dátum, ami én nem tudom, hogy hogy jön ide, mert hogy történelem, társadalom október 23-a nagyon fontos. Mi a kötődés a néprajzival? Szabad, egy kis magyarázatot kérek szépen.
1: Kezdjük először a fizikai résszel. Ugye a Néprajzi Múzeum épületeit...
0: Na, ezt el is felejtettem.
1: Épülete közre fogja az 56-os emlékművet. Ferenc Marcell alapvetően így tervezte meg ezt az épületet, hogy az emlékmű köré szerveződjön. Tehát azt hiszem, ezért is ő kapta meg a tervezés jogát, mert ő találta ki leginkább, hogy hogyan lehet összehangolni az épületet, illetve az emlékműt. És hát igen, ott áll az épület közepén egy nagyon nehéz térnek. Ugye a 20. század sorsfordító eseményének, illetve utána később különböző felvonulásoknak az emlékét idéző tér, és ebbe ívelődik bele a Néprajzi Múzeum, és hát most már nagyon szépen kirajzolódik ez a különleges alkotás, amit itt látható. Ugye ez az egykori Sztálin szobor, ledöntött Sztálin szobor.
0: Igen, ott volt a tribűn.
1: Igen,
0: és a tribűn. Integettek. Jó, akkor a helyet már.
1: Helyet megbeszéltük, igen. Tehát ez az egyik. A másik, hogy a Néprajzi Múzeum alapvetően a 2000-es évek eleje óta foglalkozik kiemelten jelenkor kutatással. A MADOK program ezért a felelős, ezt Frazon Zsófia vezeti, most már 25 éve lassan, és ennek a programnak mindig vannak kiemelt állomásai, illetve projektjei. Az egyik első volt például még a régi épületben a műanyag kiállítás, tehát az akkor nagyon, nagyon különleges pillanat volt, hogy egy néprajzi múzeum gyáripari termékkel foglalkozik, a tömegkultúra szimbolikus tárgyaival, és hát ez azóta tovább fejlődött. Nem olyan régen indult el a Jelen Archívum, ami egy olyan adatbázis, amely 1990 óta keletkező privát fotókat gyűjt, tehát olyanokat, amiket mi így a mindennapjainkba készítünk magánemberként, és az ehhez kapcsolódó történeteket. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. Alapvetően a Fortepánhoz kapcsolódott ez a kezdeményezés. Ugye a Fortepán lezárul 1989-ben, és innen folytatódik a
0: jelenarchivum.hu.
1: Igen, azzal a különbséggel, hogy nem csak képeket kérünk, hanem a néprajz számára nagyon fontos, hogy a hozzá kapcsolódó történetek
0: amiről
1: is megjelenjenek.
0: Igen.
1: És akkor itt vagyunk most 1956-nál.
0: A
1: 70. évfordulón. És most olyan felhívást tettünk közzé, hogy a magyar lakosság töltse fel, mit csinál október 23-án ezen a munkaszüneti napon. Ugye ez egy olyan különleges nap, amikor nem kell munkába menni a többségnek, és valahogy el tudjuk tölteni ezt a napot. Kirándulunk, elutazunk, őszi szünetelünk, előkészítjük a temetőket a közelgő ünnepre, vagy éppen koszorúzunk, ünnepségre kimegyünk a 301-es parcellába. Az elmúlt években nagyon sokan tüntettek, vagy éppen békemenetre mentek. Ez egy kiemelt pillanat, amikor alapvetően mindenki tudja, hogy mit csinál, és miért választja azt a pillanatot. És a Jelen Archívum készítői, fenntartói, kutatói most arra kíváncsiak, hogy a magyar társadalom hogyan tölti ezt a kiemelt napot, és ezért megszólítanak minél többeket, hogy ezt mondják el. Ez meg is történt.
0: Mert ugye ez egy kampány?
1: Ez egy kampány volt. Igen.
0: Van.
1: Most is zajlik, most már szépen szaporodnak a feltöltések. Nagyon jól látszódik, hogy a magyarok többsége általában kirándulással tölti ezt a napot, és sokan ilyenkor külföldre utaznak, van, akik túráznak, kimennek egy közeli szép helyre, de elég kevés az olyan, aki október 23-ával, 1956-tal foglalkozik. Persze erről is már érkeztek feltöltések, de nagyon szeretnénk, ha még több ilyen lenne, hiszen keveset tudunk arról, hogy például egy kisvárosban, egy faluban hogyan emlékeznek meg október 23-áról, mi történik velük ezen a napon. Alapvetően nincs tudása Magyarországnak arról, hogy a fő kiemelt pontokon túl hogyan ünnepelnek az állampolgárok.
0: Most belegondoltam, hogy én is milyen főváros vízfejű vagyok ilyenkor az esti Bródy Sándor utcai sétámmal ott a rádiónál a sok-sok gyertyával, de nem tudom, hogy Balmazújváros, vagy akár Debrecen is.
1: Hát, vagy Zalaegerszeg. Azokról a településekről tudunk többet általában, ahol van a 1956-ban. Igen, tehát hogy történtek olyan események, amelyek meghatározóak, bekerültek a köztörténelembe, holott nagyon sok olyan település van, ahol fontossá vált ez az időszak 1956-ban. Mondok egyetlen egy példát, például Jászberényben 1956-ban a nagy templomnak a tornyát lelőtték, tehát ugye megsérült sokáig, a város szembesült ezzel a kárral. Nagyon sok ilyen pillanat van, ami nem került be a köztörténelembe. Most az a fontos, hogy a jelen archívum nem azt gyűjti, hogy hol mi történt 1956-ban, hanem arra vagyunk kíváncsiak, hogy 1990 óta hogyan emlékezünk 1956 eseményeire, arra, hogy mi történt a mi településünkön, mi történt a mi családunkban, miért vált fontos számunkra ez a nap.
0: És akkor már ma is, meg következő csütörtökön is el lehet menni a könyvesboltba, a múzeumon belül. És mi történik? Mit jelent közösségi képfeltöltés, mintha tudnám, történetmesélő workshopok, tessék lefordítani?
1: Alapvetően a jelen archívum úgy készült, hogy bárki akár egy telefonról fel tudja tölteni a fotói történeteit, viszont nagyon sokan nehezen szánják erre rá magukat, és azt is tapasztaltuk, hogy sokkal jobban szeretnek ilyet csinálni az emberek közösségben, ezért szoktak a MADOK program kutató ilyen feltöltő napokat hirdetni, hogy nevezzem őket néven. Martin Csákkata az, aki a jelen archívumot és kutatást irányítja, ugye a MADOK program vezetője Frazon Zsófia, és Molnár Dolka és Wilhelm Raura dolgozik még itt, és ők ilyenkor összeülnek, és várják azokat, akik egyrészt úgy gondolják, hogy segítségre van szükségük a feltöltésre, itt ilyenkor szóban el tudják mesélni egymásnak a történeteket. Nekik kialakult egy nagyon izgalmas munkamódszerük, mert járják az országot, és a jelen archívumnak különböző tematikájú kutatásai vannak, mindig meghirdetünk egy témát, és az elmúlt egy évben nagyon sok vidéki helyszínen jártak, és kitapasztalták, hogy mire van szükségük az embereknek, hogy jól érezzék közben magukat, miközben az emlékeiket megosztják.
0: Mesélgetnek, ugyanakkor meg majd jönnek a képek is. Elfelejtettem mondani, hogy magán október 23-án pénteken is ugye a könyvesbolt benépesül. Ebből mi lesz? Ezekből mi lesz? 24-én, 25-én már én ezeket látom, hallom. Mi a jövő?
1: Azt hiszem, ez a legfontosabb kérdés, hiszen általában az ilyen, hogy hol vagyunk, hol nyaralunk, hol ünnepelünk, hol szoktuk megosztani a közösségi médiában. Ez egy nagyon illékony dolog. És a jelen archívumnak az egyik legfontosabb cél, hogy a jövő számára ezeket megőrizze. Ugye, ha feltöltjük ide a képeinket, illetve a hozzákapcsolódó történetet, akkor ez a közgyűjtemény részévé válik, ezt mi archiváljuk, ezek reményeink szerint ugyanúgy megmaradnak, mint mondjuk az 1900-as évek elején feltöltött pásztorfotók, vagy archívképek, és tovább tudjuk adni a jövőnek, hogy lássák, hogy éppen most 2026-ban, vagy az elmúlt években hogyan ünnepeltek Magyarországon.
0: Keretes szerkezet is megvolt, visszaérkeztünk akkor a szombati Hortobágyi vendégeskedéshez, de még mindig a néprajz.hu oldalt, illetve a jelenarchívum.hu oldalt ajánlom mindenki figyelmébe, és akkor egy pici kommunikáció jöjjön. Amit az elején mondtam, az már megváltozott? A gyerekek már máshogy viszonyulnak a múzeumhoz, a pedagógusok máshogy viszonyulnak a múzeumhoz? Tudják, hogy ez nem egy hátratét kézzel bámulós műfaj, hanem igenis fontos, hogy megérintsen, vagy akár így, ja, mutatom. Tehát akár taktilisan is megérintsen?
1: Én azt hiszem, hogy a mai pedagógusok ezt tudják. Tehát a Magyarországon a 2000-es évek eleje óta nagyon komoly módszertani és alapvetően infrastruktúrális beruházások történtek az ország múzeumaiban, hogy minél barátságosabb terek legyünk, minél több fiatal látogató érezze jól magát. A múzeumpedagógiát ma már egyetemen tanítják, szakképzett emberek várják a különböző korú iskolás csoportokat, és a pedagógusokkal együttműködve próbálnak adni olyan élménycsomagot, ami egyrészt a oktatásba is illeszkedik, másrészt megszeretteti a múzeum műfaját a gyerekekkel. A kérdés az, hogy az elmúlt években a pedagógusok többsége nem tehette meg, hogy az iskolaidőbe elhozza például az osztályát múzeumba, ez beillesz-e az éves tanrendben. Ez egy nagyon komoly probléma volt, és nagyon szeretnénk, ha ezen változtathatnánk a jövőben. De nagyon sok a iskolás csoport a Néprajzi Múzeumban. Van egy nagyon komoly, aktív pedagógus követő bázisunk, akik rendszeresen elhozzák a diákokat, és azt szeretnénk, hogy még több ilyen partnerkapcsolatunk legyen.
0: De most akkor a hangsúly a szülőké, mert hogy ők vigyék el, meg ők maguk is menjenek el szombaton a puszta napra, és akkor tudják majd, hogy ez egy élő dolog, a pásztorkodás az természetvédelem, fenntartható tájvédelem, és mind-mind ezt hozzámondhatom, de a lényeg az, hogy ez egy jelenben élő tudás. Október 23-ától pedig 1990-től bármi emlék van, azt tessék megosztani csütörtökönként a könyvtárban, illetve magán az ünnepén is, 23-án is.
1: És bármikor a nappalinkban, a buszon, a villamoson, a telefonunkról.
0: Mert így élünk együtt. Nagyon szépen köszönöm, Marianna, remélem, hogy nem fájt. Ez a bizonyos kommunikáció, ez szerintem jól sikerült, és mi a legfontosabb? Miért jó ott dolgozni?
1: A Néprajzi Múzeumban egyrészt nagyon jó a társaság, tehát nagyon kreatív kollégáim vannak, nagyon odaadóak, nagyon elkötelezettek, hatalmas tudással bírnak, ami nemzetközi szinten is érzékelhető, csodálatos a gyűjtemény, tehát bármilyen gondolatom van, találok hozzá valamit a gyűjteményi adatbázisba, ezt meg tudom nézni, és nagyon izgalmasak a kiállításaink, hiszen a kurátoraink arra törekednek, hogy a jelenkor kérdéseire is reflektáljanak a kiállítási témáikkal.
0: És akkor visszatértünk ide, hogy ez nem csak a múlt, hanem jelen, és még sok-sok jövendő. Dr. Berényi Marianna, nagyon-nagyon szépen köszönöm. Egy pici Chopint ajándékba tudok adni, pásztorok nélkül, de ez mindig szép.
1: Köszönöm szépen.

0: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A fővárosban lassú a haladás a pesti alsó rakparton a Dráva utcától a Lánchídig, a Tököli úton befelé a Barostérnél és tovább a Rákóczi úton, az Üllői úton befelé az Ecseri út és a Nagykörút előtt, a Nagykörúton a Blaha-Lujza tér és az Üllői út közelében, valamint a Rákóczi hídon Budára. Mától a 13. kerületben a Pannónia utcában befelé a Balzak utca után útszűkületre kell számítani, mert távhővezetéket javítanak. Pótlóbusz közlekedik pénteken este 10 órától a hétvégén az M2-es metró helyett a Deák Ferenc tér és a déli pályaudvar között karbantartás miatt. Az M0-es déli szakaszán az M1-es autópálya irányában a Deák Ferenc hídon a két külső sávot lezárták felújítás miatt. Lezárták a félútpályát a 10. kerületben a Basa utcában a Kőér utca közelében, mert elektromos közművet építenek. A váltkozó irányú forgalmat jelzőőr segíti. Forkes Renáta, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
3: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak, köszöntöm Önöket Teréz napján. A kalendárium szerint, ha ezen a napon süt a nap, csodás ősz vége vár ránk. A valóságban ma kezdetben sokfelé számíthatunk felhős égboltra, és a reggeli órákban foltokban párás, ködös tájakkal is találkozhatnak a közlekedők. Csapadék nem várható, itt a főváros térségében, a legalacsonyabb hajnali hőmérséklet pedig 5 fok körül alakult, és az északnyugati szél napközben több felé meg is élénkül. Réteges, meleg őszi ruházatot, egy zártabb jacket ajánlok a reggeli induláshoz, és bár az éghajlati feljegyzések szerint ebben az őszi időszakban a korábbi évtizedekben már előfordultak kemény talajmenti fagyok is a megyében, ma szerencsére enyhébb az indulás. Maradjanak velünk, kellemes délelőttöt kívánok!

Klasszik Rádió 92. egy október 15-én egy csütörtökön az imént Ránki György Pomádé király új ruhája című művéből volt egy igazán élvezetes, és szövegében szerintem néha vicces rész, és most egyáltalán nem viccből, de szeretném az önök hétvégéjét beosztani. Ugye nagyon jól tudják, hogy a Hortobágy, a pásztorok, a pásztor hölgyek akár beköltözik a Néprajzi Múzeumba szombaton. Kutyástól, dudástól, nemezelésestől, hagyományőrzésen keresztül, akár még kerekasztal beszélgetésen át, filmbemutató, meg könyvbemutató, szóval minden, ami pásztorkodás, és nem csak a múlt, hanem a jelen, az ott lesz a Néprajziban. És akkor egy picit kell csak arrébb menni a Városligettől, vasárnap este 7 órától, de ha akarják már egyébként egész nap. Szóval a Fehérbot Nemzetközi Világnap alkalmából a Magyar Zeneháza és a Vakok Iskolája szervez programokat vasárnap. A Magyar Zeneháza ugye társadalmi felelősségvállalási programjának keretében szervez egy koncertet, hogy felhívja a figyelmet a vak és gyengéllátó emberek mindennapjaira, teljesítményeire és értékeire. Ezen az esten vak és látóművészek együtt, tanárok és diákok együtt tisztelegnek a vakok magyarországi oktatásának 200 éves története előtt, megmutatva, hogy a zene az valóban közös nyelv, összeköt, érzékenyít, lebontja a köztünk lévő láthatatlan határokat. Na, akkor most zene. A koncerten Chopin, Debussy, Bernstein, Richard Rodgers művei mellett Szörényi Levent és Wolf Péter dalai is megszólalnak. Ott lesz Onodi Péter, William Badrudin Panna, Érdi Tamás, Magyar Csaba, Horváth Szabolcs, Bartók Zsuzsanna, Flamik Mária, a Vakok Iskolája legátó kórusa, maga Wolf Péter és a leányzó Wolf Kati, az est műsor vezetője pedig az általán nagyon tisztelt és szeretett Novák Péter lesz. De a 7 órakor kezdődő koncert előtt is lesznek ingyenes programok, Bray írás, olvasás, workshoppal, fedett szemmel bejárható, tapintható kiállítás, pódiumbeszélgetés. Maga a kiállítás és a workshopok már déltől látogathatók. A kézzelfogható alapítvány ez a tapintható kiállítás. A tárlat vezetők maguk látássérültek, és ott lesznek a Látáspont műhely, illetve az ott résztvevők, abban tevékenykedő kerámia terméke is. Ezek megvásárolhatók lesznek, ezt a vakok szakiskolájában végzett látássérültek alkotják meg, és még egy gyors beszélgetős program, 17 óra 30 perctől sikeres látássérült emberek mesélnek munkájukról, mindennapjaik örömeiről és kihívásairól. Tehát tényleg nem csak a zenéről, a figyelemről, az elfogadásról és az egymás felé fordulásról is szól a Magyar Zeneházában a Vakok Iskolája által, meg hát ugye a Magyar Zeneháza által szervezett egész napos program. Keressék egyrészt a liget.hu oldalon, másrészt pedig ugye a Magyar Vakok és Gyengéllátók Országos Szövetsége is segít, meg a kézzelfogható alapítvány, a Látáspont műhely, és még sok minden. Úgyhogy tényleg ma van a világnap, gondoljanak arra, hogy mennyi mindent tehetnek önök is, akár már mondtam a Facebookon az akciót, hogy segíthetnek akár egy fehér bottal a vakoknak és gyengéllátóknak, de gondoljanak rájuk, és vasárnap pedig hallgassák is meg őket, meg beszélgessenek velük, meg legyenek ott, a Magyar Zeneházában. És miért mondtam, hogy Ránki György darab volt? Mert lenne majd egy Ránki Fülöp program ajánlom is, ám a két név csak név rokonság, úgyhogy ne tévesszék össze, én pedig ne felejtsem el, hogy most már legyen a zenéje a főszerep, a következő órában pedig majd tovább zenélünk.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Beethoven szenvedélye, Mozart requiemjének megrendítő erejű zongora átirata. És egy zongorista, akinek a játékát a zongorázás aranykorának legendáihoz hasonlítják. Vagyim Holodjenko, a Van Cliburn nemzetközi zongoraverseny győztese február 21-én a Cifra Fesztiválon, a Pesti Vigadóban. cifrafesztivál.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Az energia lesz az egyik kiemelt téma az uniós csúcson. Ma nyit az Art Market kortárs képzőművészeti vásár. Gomoly felhős, napos idő lesz ma is. Jó reggelt kívánok, Nagy Zsombor vagyok. A magas energia és üzemanyagárak kezelése a legfontosabb téma a ma kezdődő uniós csúcs találkozón. A tagállamok vezetői egyebek mellett megvitatják a közös gázbeszerzés lehetőségét. A találkozó előtt Magyar Péter azt mondta, a kormány azon fog dolgozni, hogy Magyarország külön uniós forrásokat kapjon a határkerítés és a határvédelem megerősítéséhez. A miniszterelnök holnap reggel először tárgyal Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel. 5 év után ismét érkezhetnek források Magyarországra a Norvég alaptól. Orbán Anita külügyminiszter közölte, hogy lezárultak a tárgyalások, így több mint 92 milliárd forint támogatáshoz jutnak magyar civil szervezetek. A korábbi támogatási ciklusban az ország csak nem 78 milliárd forinttól esett el, mert az Orbán kormány elutasította, hogy független szervezetek döntsenek a pénz szétosztásáról. Megújul a balatoni bringakör. A kerékpárút mintegy 20 kilométeres szakaszán terveznek fejlesztéseket, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a legnagyobb fejlesztés az északi partot érinti, ahol Tihany és Balaton fűzfő között több mint 14 kilométeren szélesítik és korszerűsítik a kerékpárutat. A munkálatok várhatóan tavasszal kezdődnek. Túltermelési válság van a sertéságazatban. Az alacsony árak a tenyésztők megélhetését veszélyeztetik, ezért sürgős kormányzati beavatkozásra van szükség. Figyelmeztet a hazai sertéstenyésztők és sertéstartók szövetsége. Fitos Gábor ügyvezető igazgató elmondta, az európai sertéshús kiszorult az ázsiai piacról, a felhalmozódott árut pedig tavalyhoz képest átlagosan 15%-kal olcsóbban tudják csak eladni. Emiatt sok tenyésztő tönkre mehet, így pedig az ország önellátása is veszélybe kerülhet. Észak-Magyarországon pihennek a legtöbben a hosszú hétvégén. A foglalások 40%-a wellness hotelekbe szól. A legtöbben 2 éjszakát töltenek a szálláshelyeken. A legtöbb látogatót azok a térségek vonzák, ahol állatkert, vár és gyógyfürdő van. Mától vasárnapig várja a látogatókat az Art Market Budapest Nemzetközi Kortárs Képzőművészeti Vásár az MTK Sportparkban. A rendezvényen több mint 500 művész több ezer alkotását mutatják be, a világ mintegy 30 országából. Az eseményt fotóművészeti vásár, szabadtéri szoborpark és más kísérő programok színesítik. A gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk. Legfeljebb keleten, északkeleten lehet eső. A szél sokfelé megélénkül. Napközben 14-19, késő este 1-10 fok várható.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést az Erzsébet hídon Budára, a Budai híd fő előtt a belső sávban. Torlódás alakult ki a Kossuth-Lajos utca Erzsébet híd útvonalon. Tart a helyszínelés a Soroksári úton befelé a határút után, sávlezárásra kell készülni. Lassú a haladás az M1 M7-es autópályák közös bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton, az Egér úton befelé a Balatoni úttól, a 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalomnál, illetve a 11-es főúton befelé a Pünkösfürdő utca előtt. Pótlóbusz közlekedik pénteken este 10 órától a hétvégén az M2-es metró helyett a Deák Ferenc tér és a déli pályaudvar között karbantartás miatt. Az M0-es déli szakaszán az M1-es autópálya irányában a Deák Ferenc hídon a két külső sávot lezárták felújítás miatt. Tart a vasúti híd felújítása és átépítése a Rákóczi híd Budai híd főjénél. A Dombóvári úton a Budafoki út felől a Rákóczi hídra balra csak egy sávban lehet kanyarodni. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: az MTI híreit hallották.
0: Most pedig folytatódjon a nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
5: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat itt a Klasszik Nyitányban október 15-én csütörtökön reggel. Az elmúlt két órában némi nemű némasággal együtt, ami egy műszaki vagy technikai hibának mondott. Szóval az én gyarlóságom miatt volt 3 perc csönd, de egyébként beszélgettünk, és egyébként nagyon nagy szerepet kaptak a hangok ma a Fehérbot világnapján, amikor vak és gyengén látó embertársainkra gondolunk, az ő helyzetükre, vagy helyzetük jobbítására gondolunk. Beszélgettünk a Néprajzi Múzeum szombatjáról, aztán október 23-ájáról. Szóba került már, hogy a hangszínház, milyen furcsa, hogy hangot mondok a Fehérbot világnapján, de hát ez nagyon fontos. Szóval Rák Katival beszélgettünk egy Torta című darabról, meg egy mai opera bemutatóról, ez utóbbi a Jókaiban, a másik pedig a Tortás majd a Dantéban lesz élvezhető, nem sokára pedig majd aukciókról beszélünk, de hát azért főleg képzőművészetről, meg becsértékről, kalapáccsal való lecsapásról és hasonlókról, Rieder Gábor művészettörténésszel, kurátorral, mert lezajlott az őszi Kieselbach aukció, és hogyha már az előző óra végén megígértem, hogy összehozom Ránki Györgyöt Ránki Fülöppel, de még egyszer megemlítve, hogy csak névazonosságról van szó, jöjjön tehát egy remek program, ami tulajdonképpen Lisztről is szól, a Liszt születésnapi fesztiválon Ránki Fülöp zongora koncertjét élvezhetik. Ez a Régi Zeneakadémia a Vörösmarty utca, az időpont 6 óra pénteken, bármint hogy 18 óra pénteken. Meg fognak lepődni, de csupa-csupa Liszt szól majd Ránki Fülöptől, a hazai koncertélet egyik legkeresettebb zongora művészéről, aki nagyon fiatal, de szólistaként és kamarazenészként is aktív, és egyébként tanít is a Zeneakadémián, úgyhogy lesz Mephisto keringő, Santa Dorottea, altatódal, Assisi Szent Ferenc prédikáció, a Madaraknak című legenda is, két csárdás, és amit még szeretnének, és amit megérdemel Liszt születésnapján, illetve a Liszt születésnapi fesztivál kapcsán, még egyszer, tehát Ránki Fülöp játszik pénteken este 6-tól a Régi Zeneakadémián, nem sokára mi pedig beszélgetünk képekről, azok áráról, lecsapásról, szóval aukciókról. Előtte azonban, ha már egy héttel ezelőtt meg interjúvolhattam Bősze Ádámot, a Nagyzenészek Nagyszerelmek 2 című könyvről, amit be is mutattak sikerrel, és dedikált is Ádám sikerrel, de beszélni is tud Ádám sikerrel, úgyhogy az 5-ös 10-ben nyitja ki ma a száját délután 6-tól, elnézést, Clara és Robert Schumann magánéleti kapcsolatáról, a vitákról, szóval a szerelmekről, mert hogy ez a Nagyzenészek Nagyszerelmek 2 könyv kapcsán egy beszélgetős sorozat, még egyszer az 5-ösben, ma este 6 órától. Na, több szerelmet most már nem fogok itt elsütni, inkább fölhívom a figyelmet, hogy vasárnap a Magyar Zeneházában egy remek és nagyon nagy ívű koncert lesz, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége oldalán olvastam ezt, de érdemes ellátogatni tehát a Magyar Zeneházába. Ez egy közös rendezvény a vakok iskolájával, sok zenével, sok beszélgetéssel, sok szépséggel. Na, a szépség pedig most jöjjön Beethoven-től, ez a második, a D-dur szimfónia 4. tétele

0: reggeli tárlat. Képzőművészeti hírek, újdonságok, alkotók, kritikák, aukciók, trendek, mecénások és befektetések. Reggeli tárlat a Klasszik Rádió 92.1-en, itt a Nyitányban.
1: És itt a Nyitányban pedig vendégünk Rieder Gábor művészettörténész, akinek jó reggelt kívánok. Jó reggelt, Gábor!
2: Szép, jó reggelt!
1: És az biztos, hogy nem mindig művészettörténeti kérdéseim lesznek, mert hogy aukciókról, lecsapásokról, meg kalapácsokról szeretnék faggatózni. Az ok az az, hogy olvastam, meg olvastuk mindenhol, hogy hétfőn zajlott le a Kizelbach Galéria és aukciós ház nagy őszi aukciója. De még mielőtt ebbe belecsapnánk, szeretném megkérdezni, mert itt aztán olyan kincsek merültek föl, meg olyan nevek, Márfi, Kenstock, Ripu, Rónai, Ferenci, Noémi, hogy az milyen emberi magatartás? Nem elég, hogyha nekem megvan és ott lóg a falon? Hát miért forognak úgymond közkézen ezek a képek? Mi az oka? Mindig drágábbak lesznek?
2: Hát az egyik oka az nyilván az áraknak az emelkedése, amit láttunk itt az elmúlt sok évtizedben a rendszerváltás óta, de akár azt megelőzően is, de hát amúgy van ennek egy természetes élettani folyamata, tehát a műtárgyak azok bekerülnek valakinek a birtokába, ő ezt vásárolja nagy műtárgyszerelemből pénzért, vagy amúgy sok esetben a műtárgyak öröklődnek, tehát itt családon belül hagyományozódnak, akár egy művésztől, mármint élő művésztől vásárlás révén, akár úgy, hogy valaki 100 éve, 50 éve valamikor egy aukción valami értékesítési formában hozzájut a vágyott műtárgyhoz, és akkor utána, amikor van egy tulajdonosváltás, van egy haláleset, van egy öröklés, akkor utána az mindig egy ilyen piaci döntés, hogy az új tulajdonosnak kell-e ez a műtárgy, be tudja építeni életébe, lakóterébe, vagy pedig inkább az értékesítés mellett dönt, és hát akkor ilyenkor elballag a Falkiksa utcába, és megpróbálja az aukción értékesíteni az adott műtárgyát.
1: Az elballagás szó szerint értendő, vagy itt is van már 21. század online-ság meg digitalizáció?
2: Hát van, nyilvánvalóan van digitális kapcsolattartás, meg levelezés, meg fotók küldözgetése, de azért a festészet, a képzőművészet az az eredetiségről szól, és hogyha nem egy szuper jó minőségű nyomdai fotóról van szó, amit jellemzően a tulajdonosok nem tudnak biztosítani, akkor azért mégiscsak élőbe kell látni azokat a műtárgyakat, tehát mindig az a tuti, amikor a műtárgybecsű szakemberek ott kézbe veszik az alkotást, és megszagolgatják, megnézik előről, hátulról, mert azért akkor tárulnak ki a lehetséges titkok vagy stiklik, mert hát nyilvánvalóan itt hamis műtárgyak is forognak a piacon, vagy vannak emberek tulajdonában, tehát az elsődleges feladat, hogy azokat ki kell szűrni.
1: Ez tanulható már, mint a kiszűrés, meg hogy valaki eredetiséget tudjon igazolni?
2: Vannak erre iskolák, ilyen becsős képzések, tehát nem egyetemi stúdium, az a művészettörténet, ami csak félig találkozik ezzel a szakterülettel, tehát, de elsősorban ez a becsős képzés, meg ilyen szakképzettségi papírokon túl, hát ez egy gyakorlati szakma, tehát itt nem az a lényeg, én azt szoktam mondani, hogy művészettörténészként mi azt tanuljuk, hogy múzeumi képeket, meg az igazi képeket, de az ember az igazi képekből nem tudja a hamisról elönteni, hogy az eredeti vagy hamis, mert örül neki, hogy az hasonló, mint amiket ő szokott látni a múzeumban, hát akkor ez nyilván ugyanaz a művész. A lényeg itt az, hogy aki a területen van, annak hamis képeket kell látnia, és azokat is meg kell ismernie, hogy ezt megismerem, hogy ez hamis.
1: Jó, kezdem érteni, viszont lenne, én nem tudom, hogy nagyon távoli kérdés, a becsértékes rendszer, ez olyan, mint hogyha egy közgazdásszal kéne beszélgetnem, vagy nem?
2: Hát ez egy, volt, amikor becsértékek nélkül futottak évtizedekkel ezelőtt az aukciók, amikor kicsit olyan vakon épült még föl. Nagyon bizalmi alapon a magyar műtárgypiac a szocializmus után. De a becsérték az egy bevett, tehát a világ, a nagy nyugati aukciós házai mindezt használják. Az egy iránymutató a vásárlónak. Ugye az aukció az egy színház, az egy felfokozott érzelmi pillanatot, fókusz van rávíve, különösen a nagy aukciókról beszélünk, vannak azért ilyen pici aukciós házak, amik ilyen göngyölekben, óriási tömegben értékesítenek apró cseprő dolgokat, az inkább a kincsvadászatról szól, hogy az ember a 500 tételből kiszúrjon valamit, ami ott elmegy pár dollárért, és az mondjuk százat ér, vagy nagyon nagy ritka esetben ilyen lottó ötösszerű nagy kincset talál benne, de ezeknek a nagy aukcióknak az ipara, amit a szallagszímekből is rekordleütéseken keresztül ismerhet a széles közvélemény, ott a krém kerül eladásra, ilyen a jobb minőségű alkotások egy piacról, és ott vannak bejáratott nevek, meg vannak árszintek, amiket lehet sejteni előre, hogy egy ilyen típusú, ebből a korszakából való vaszari, az nem tudom én, 15 millió és 35 millió között szokott szórni. Ezt a témát, méret, mindenféle paramétereknek a figyelembevételével lehet még tovább szűkíteni ezt az ársávot, hogy ez ezen belülre várható. Most aztán, hogy mi történik az árverező terembe, az mindig egy valami meglepetés, vagy egy váratlan folyamat. Az esetek túlnyomó többségében nyilván a becsértéken belül talál gazdára a műalkotás, de van, amikor, hát hogyha két ember végzetesen beleszeret, vagy akár több, és azoknak a pénztárcája megengedi, akkor ugye elindulhat egy olyan licit csata, ami jóval meghaladja a megadott becsértéket. Ilyenkor a szenvedély valamilyen, nem tudom, érzelmi kötődés vezeti a két embert, hogy neki ez többet ér az az adott műtárgy ott hirtelen, mint amit úgy általában a piac rámond egy ilyen tárgyra, tehát ilyenkor vannak az ilyen egész kimagasló leütési árak, itt licit harcból, tehát hogy több ember szeret bele végzetesen ugyanabban a műtárgyba.
1: Értem most már akkor a színház kifejezést. Azt viszont nem tudom, hogy mennyire nemzetközi ez, akiket én felsoroltam, akár Ipruronaitól, Kánstokon keresztül, és a többi. Azt hiszük, hogy ők magyarok, ők csak nekünk fontosak, de ez egy nyitott piac?
2: Felerész nyitott a piac, hogy amúgy technikailag teljesen nyitott, tehát, hogy nyilván a budapesti aukciókon a világ bármilyen pontjáról lehet licitálni és vásárolni. Időről időre ez meg is történik, de azért azt kell látnunk, hogy az a nyitottság, ami egy londoni árverezőháznak, aki állít az aukcióján van, azért az nem jellemző a magyar piacra. A magyar piac egy pici, zárt, viszonylag zárt nemzeti piac, de ez ugyanígy igaz a hollandra, vagy ugyanígy igaz az osztrákra, tehát szóval ez nem a mi sajátosságunk. Van egy-két ilyen, az amerikai, a brit piac, nyilván a kínai árverező, vannak a világnak ilyen nagy csomópontjai, mint ahogy a pénzügyekben is vannak csomópontjai, ahol az ilyen globalizált termékek zajlanak, vagy eladások. A magyar piac az nem ilyen. Van összeköttetése, tehát az árakat, a minőséget, a stílusok fölleértékelését, azt a nemzetközi kontextus határozza meg. Tehát az, hogy mi a magyar fófestőket ma olyan szinten tartjuk számon, több százmillió vagy százmilliós eladási árakban kifejezve ez árak szintjén, az-e a nemzetközi múzeum iparba való beleillesztése volt ennek, az amúgy teljesen elfeledett, és 20 évvel ezelőtt egyáltalán nem is ismert korszaknak. Tehát, hogy nagyon intenzív szakmai párbeszéd van, meg minőség ellenőrzéses párbeszéd a nyugati művészet és a magyar művészet között, de technikailag sok szempontból azért itt a belső kereslet dominálja ezt a piacot. Időről időre van vannak persze nagy ilyen külföldi magyar szálakkal rendelkező vásárlók, akik szintén jelen vannak.
1: Aki az összegekre is kíváncsi, meg a nevekre, mindenre, a kieselbach.hu weboldalt ajánlom szíves figyelmükbe, de most jöjjön akkor a vendégünk Szíve Csücske, vagy legalábbis úgy gondolom, hogy Rieder Gábor, hogyha a K2-ről kell beszélni, akkor mosoly, széles, nyitott.
2: Bizony, azt terül el az arcomat.
1: Ugye? Na, hogy halad? Ez egy nem régiben megnyit tér.
2: Ez a Kieselbach kortársak K2, a Kieselbach aukciós házak és galériának egy ilyen kortárs kereskedelmi galériája, ott a Falk Miksa utcában, szeptemberben nyitottunk meg, azóta várjuk őzerővel a látogatókat. Van egy ilyen a az AI-jal, az AI-nak a kortárs képzőművészettel összekapcsolható, ilyen legizgalmasabb, legkurrensebb kérdését feszegető egyéni kiállításunk, Bagyko Róberttől. Van az emeleti kiállító terünkben, mert két galériával rendelkezünk, ott pedig egy új színfolt címen fut egy ilyen kortárs történeti válogatás, ami a különböző történeti színélményeknek a revelatív, izgalmas epizódjait tárja föl. Keserű Ilona vörös 66-os képétől kezdve itt Bernecki Géza Lufthansa kékén át a legilyen sejtelmesebb, misztikusabb, legfrissebb ultra blackig, az olyan feketéig, ami mindent elnyel a fényből.
1: A kultúra.hu oldalon olvasva Lider Gáborral egy kimerítő és nagyon jó interjút, ahol a K2 tényleg nyomon követhető és megérthető. Viszont ott van egy mondat, hogy nem szeretne Lider Gábor kiszámítható programot vinni. Abban mi a jó a meglepetésben?
2: A K2 az egy ilyen kollaboratív galéria, ami igyekszik mindenféle irányban együttműködni, és nem egy ilyen megszokott művész istálót gyűjteni maga köré, amit forgat folyamatosan. Úgyhogy itt a meglepetés az azt jelenti, hogy itt két havonta, amikor új kiállítással jelentkezünk, illetve két új kiállítás, akkor mindig valami teljesen szokatlan és meglepő dolog érkezik ebből a mögöttünk álló, vagy benne a mai fiatal kortársra mögöttünk álló 6-7 vagy 7-8 évtizedből válogatva. Úgyhogy még azt sem árulom el, hogy november 12-én mivel fogunk előrukkolni, de gőzerőkkel készülünk rá, majd időben küldök róla értesítést, meg remélem, hogy tudunk majd beszélni róla akkor is.
1: Én is remélem. Az utolsó kérdés pedig, ha valaki itt megijedt az összegektől, meg az aukciótól, meg a kicsit közgazdasági és buta kérdéseimtől, a K2 egy látogatható tér is, ugye? Tehát én képeket
2: van,
1: nézni megyek.
2: Nincsen jegy, mindenki látogatható, és várjuk szeretettel az embereket.
1: Nagyon szépen, igen.
2: Szövegekkel, meg magyarázatokkal segíteni, hogy könnyen értelmezni tudják ezeket a kortárs dolgokat.
1: Mint ahogy most rajtam is, és velem is, akkor ez így megesett, Lider Gábor. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a beszámolót, egy picikét úgy emberközelibb lett a dolog. Na jó, nem akartam én itt érzékenyítése fogalmazni, de az a lényeg, hogy zajlanak az aukciók, megvolt a nagy ősz, és a K2 pedig kortársilag nagyon nagy szeretettel vár mindenkit irány a Falk Miksa utca, meg egyébként is irány a magyar képzőművészet. Ez egy jó tél, vagy ez egy jó időszak most?
2: Nagyon annak ígérkezik.
1: Legyen is. Én ezt kívánom, és köszönöm még egyszer a beszélgetést.
2: Én is köszönöm.
1: Minden jót, viszonthallásra. Minden jót. Na, ez egy jó kirándulás volt, az összegek, a képek, meg a kalapácsok. Na, nem kérdeztem rá, hogy kalapáccsal csapják le, de biztos azzal csapják le. Valami hagyománynak azért kell maradni, és hagyomány, hogy természetesen zenével folytatjuk. Én ilyenkor jól hátra dőlök, mert Szilasi Alexia zongora, a zene pedig Chopiné.

0: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A fővárosban lassú a haladás a Kiskörúton az Asztóriánál, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton az Erzsébet tér előtt. A pesti alsó rakparton a Dráva utcától a Lánchídig és a Szabadság hídtól az Erzsébet hídig, valamint a Tököli úton befelé a Barostérnél és tovább a Rákóczi úton. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontoknál mindkét irányban, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópontnál, a Soroksári úton befelé a Hentes utcától, valamint az M3-as autópálya bevezető szakaszán az M0-as autóúttól. Mától a 13. kerületben a Pannónia utcában befelé a Balzak utca után útszűkületre kell számítani, mert távhővezetéket javítanak. Pótlóbusz közlekedik pénteken este 10 órától a hétvégén az M2-es metró helyett a Deák Ferenc tér és a déli pályaudvar között karbantartás miatt. Szombattól útszűkületre kell készülni a Határúton kifelé a Ferde utcánál és a Nyári Pál utcánál a villamospálya karbantartása miatt. Az 52-es villamos helyett pótlóbusz közlekedik. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
3: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak, köszöntöm Önöket Teréz napján. A kalendárium szerint, ha ezen a napon süt a nap, csodás ősz vége vár ránk. A valóságban ma kezdetben sokfelé számíthatunk felhős égboltra, és a reggeli órákban foltokban párás, ködös tájakkal is találkozhatnak a közlekedők. Csapadék nem várható, itt a főváros térségében, a legalacsonyabb hajnali hőmérséklet pedig 5 fok körül alakult, és az északnyugati szél napközben több felé meg is élénkül. Réteges, meleg őszi ruházatot, egy zártabb jacket ajánlok a reggeli induláshoz, és bár az éghajlati feljegyzések szerint ebben az őszi időszakban a korábbi évtizedekben már előfordultak kemény talajmenti fagyok is a megyében, ma szerencsére enyhébb az indulás. Maradjanak velünk, kellemes délelőttöt kívánok!

Klasszik Rádió 92. egy október 15-én csütörtökön. A kis csend annak, és azért szólt, mert én itt közben nagy éhségemben megkerestem azt a hírt, amit már nagyon régóta, és azért is van a kattintgatás, ugyanis mindig beszoktunk számolni a Gundel díjról, ami most esedékes, vagy legalábbis a Gundel Károly díj ilyenkor ősszel adódik át, hogy még egy csúnya szenvedő szerkezetet használjak, mert hogy szeptember 23-a ugye Gundel Károly születésnapja, és a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátó Ipari Múzeumban mindig hivatalosan kihirdetik, hogy ki nyer, ki most a Gundel díj. Nagyon szép a névsor, Zsidai Ilonáé, a zsidai csoport tulajdonosáé az egyik, ugye a csoportban most már a fiatalok tevékenykednek, de ő még mindig, és hála Istennek mostanában már egyre inkább az edukáció felé terel mindenkit, és ha már edukáció, nagyon fontos megemlíteni, hogy a másik díjazott a háromból Kóbor Zoltán, a Gundel Károly vendéglátó és turisztikai technikum igazgatója, igazi tanárember az, aki tehát megkapta ezt a díjat, illetve hát ha a Városligetre gondolunk, meg a Robinson étteremre, meg még sok minden másra, akkor László Árpádot is köszönteni kell a díjazottak között, úgyhogy ők hárman az idei Gundel Károly díj nyertesei, és ebben a díjban ugye az a pláne, hogy a magyar vendéglátás maga szakma adja. Tehát ez egy szakmai elismerés, amit mindenki nagyon szeret, és amit mindenki nagyon elismer, és mindenki nagyon megünnepel, úgyhogy természetesen a Gundel étteremben vasárnap egy nagy, úgymond gála lesz, hihetetlen finomságokkal, nagyon meghatódott díjazottakkal és sok-sok beszélgetéssel, és meg is érdemli a magyar gasztronómia, mármint ezt, hogy ilyeneket is élvezhessen. Mind a mellett, hogy mi is hozzátesszük a magunkét, úgymond felhasználók, akik részt vesznek a vendéglátásban az egyik oldalról. Na de akkor inkább, és most már kultúra, ugye a Határtalan Design 2026-os kiállítással már foglalkoztunk, de még mindig ajánlom, hiszen november 1-jéig a Kiszteli Múzeumban élvezhető, elnézést az egyedikért, de olyan jól hangzott, mert most számok jönnek, a fotográfia születésének 200. évfordulója alkalmából, ez már a 22. Határtalan Design nemzetközi kiállítás. Fókuszban, hogy így fejezzem ki magam, az objekt, fotográfia, fotográfia, objekt témája, vagyis, hogy minden tárgy, vagy minden, ami ott van, az ugyanakkor fényképész szemszögből is megtekinthető, körüljárható akár. De hát lesz zene is természetesen, illetve van zene a Kiszteli Múzeumban. Keressék a Határtalan Design 2026-ról szóló beszámolókat, a programismertetőket, és az angol nyelvű, bocsánat, az angol című weboldalt is. Na, így jött össze az én gyomrom, meg a kultúra, és folytassuk tovább zenével október 15-én csütörtökön a Klasszik Nyitányt.

0: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs Nyitány. Útravaló következik itt a Nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: A gondolatébresztés egy picikét egyben búcsú is, hiszen összefoglalom, hogy miről is szólt október 15-én csütörtökön a Klasszik Nyitány. Először is invitáltuk Önöket finomságra, tortára, a hangszínház előadására, a Dantéba szombatra, de elárulta nekünk Rák Kati, a hangszínház alapítója, egyben a Torta című darab rendezője, hogy ma még a Jókai Klubban megoszt mindenkivel gyönyörű opera történeteket, hála Baranyi Ferencnek, szóval ez Rák Kati szerelmese és követői számára az itiner. Aztán pedig arról is beszélgettünk, hogy miért lesz érdemes szombaton ellátogatni a Néprajzi Múzeumba, mert hogy pásztornap van, Hortobágy beköltözik, és megtudhatjuk, hogy ez egy élő műfaj, mármint egy élő mesterség, élő kutyákkal, élő kézművességgel, Pumival, Mudival, sajnos a fogyatkozó számú komondorok miatt kevesebb négylámúval, tehát lesznek pásztorpróbák, sok-sok zene, filmvetítés, úgyhogy tessék a Néprajzi Múzeumban szombaton pásztorkodni, illetve készülni október 23-ára saját történetekkel, akár képekkel, 1990 óta, ha készültek ilyenek és ismernek ilyeneket, akkor jelentkezzenek a Jelen Archívumban, illetve tényleg mehetnek a Néprajzi Múzeumban, ott a könyvesboltban csütörtökönként lehet leszámolni az 56-os történetekről. Aztán pedig Rieder Gábor segítségével némi nemű információt szereztünk az aukciók világáról. Még mindig nem kérdezte meg, hogy kalapáccsal csapják le, de biztos megvolt az őszi nagy aukció a Kiselbachban, és hála Istennek itt van a K2, ami kortárs képekkel. És ezek adásvételével is foglalkozik. Adásvétel helyett nem sokára akkor érkezzék ez a remek idézet John Donne-tól, az angol költőtől, írótól, holnap pedig Szerémi Nóri várja majd Önöket, aki ma születésnapos, úgyhogy neki boldog születésnapot kívánok, és jöjjön az idézet. Sem a tavasz, sem a nyár szépségében nincs annyi báj, mint amennyit egy őszi arcban láttam. Keressék az arcokat, szeressék

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomásra rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Jogsértően korlátozta a tanárok sztrájkjogát az Orbán kormány. Közép-Amerikában fogtak el egy gyermek pornográfia miatt körözött magyar férfit. Gomoly felhős, napos idő lesz ma is. Jó napot kívánok, Nagy Zsombor vagyok. Az Orbán kormány jogsértően korlátozta a pedagógusok sztrájkjogát. Állapította meg a Strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága. A tegnapi ítélet a pedagógus szakszervezetek és az érintett tanárok által indított eljárásban született, és Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter számolt be róla. A Nemzeti Pedagógus Karnak a jövőben közvetlenebb kapcsolatot kell kialakítania a tanárokkal, és hatékonyabban kell képviselnie az érdekeiket az oktatási irányítás felé, véli a szervezet alelnöke. Rázsi Botond azt mondta, a köztestületnek folyamatosan meg kell újulnia, hogy alkalmazkodni tudjon a változó körülményekhez. A hazai kis- és középvállalkozásokra 270 milliárd forint uniós hitelforrás vár kamatmentesen a Ganz Ábrahám programban, jelentette be a gazdasági és energiaügyi miniszter. Kapitány István közölte, a cél, hogy ez a pénz azoknál a cégeknél hasznosuljon, amelyek fejlesztenének, de eddig a hiányzó forgótőke vagy a hitel után fizetendő kamat visszatartotta őket. Elvárás volt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával szemben, hogy Balási Gyula cégével kössön több 100 millió forintos kommunikációs szerződést. Erről a szervezet korábbi elnöke beszélt. Parag László szerint ez volt a feltétele annak, hogy a kamara hozzájusson a szakképzéshez szükséges több milliárd forinthoz. Elfogtak egy gyermek pornográfia miatt körözött magyar férfit egy közép-amerikai szigetországban. Nemzetközi elfogató parancs alapján Antigua és Barbuda hatóságai vették őrizetbe, egyéb bűncselekményekkel is gyanúsítják. A férfit tegnap az Interpol és a készenléti rendőrség munkatársai szállították Magyarországra. Kiállítás nyílt Nádas Péter Kossuth és József Attila díjas író, drámaíró, esszéista emlékére a Petőfi Irodalmi Múzeumban. A Könnyű Árnyai című kamara kiállítás az életműbe enged betekintést, az írói és a fotográfusi pálya párhuzamos történeteinek felelevenítésével. A következő egy évben minden további irodalmi élményhez vezető út Nádas Péter fotóin és szövegein keresztül vezet. A múzeum tematikus nádas évet is hirdet, többek között olvasókörrel, felolvasó színházzal és városi sétával. A gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb keleten, északkeleten lehet eső. A szél sokfelé megélénkül, napközben 14-19, késő este 1-10 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Kőbányán található a Csősztorony utca. Az 1844-ben épült Csősztorony egy ma is álló romantikus épület ebben a 10. kerületi utcában, amely a csőszök munkáját segítette. Az épület tetejéről jól beláthatóak voltak a környék szőlőültetvényei, amelyeket gyakran károsítottak meg a tolvajok. A Csősztorony annyira fontos épület volt a maga idejében, hogy Kőbánya címerében is felbukkan. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1778-ban egy óbudai sváb szőlős gazda római padlófűtés maradványaira bukkant munka közben. A leletet Schönwiesner István régész azonosította Aquincum városával. A II. Világháború utáni helyreállítási munkák során egymás után kerültek elő a föld alól az ókori emlékek. Így kiderült, hogy a 2000 éves Aquincumnak nem csak a jelenlegi romterületen, hanem a teljes budai oldalon és a pesti belváros területén is voltak épületei.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az 50-es, 60-as években a Ferihegyi repülőtér több olyan rendezvényt is tartott, ami százezreket vonzott. 1953-ban és 54-ben nagyszabású repülőnapot rendeztek, több mint 200 ezer néző előtt. A közönség akkor láthatott először sugárhajtású MiG-15-ös repülőgépet. De szerveztek egészen különleges programokat is. 1957 nyarán 100 forintért a malév olyan éjszakai sétarepülőjáratokat indított, amihez egy ötfogásos ferihegyi vacsora is tartozott. 1961-ben és 1962-ben pedig autóversenyt rendeztek a betonon. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Széchenyi István grófnak 1818-ban Törökországban tűnik fel a török tengerészek által használt kaik vízijármű. Így ír róla. A kaik szép, hosszú, elegáns, használata élvezetes, az egyéb kiállhatatlan és unalmas vízijárművekkel szemben. Angliai útja során megtekinti az első Oxford-Cambridge evezős viadalt, és élménye nyomán evezős hajót rendel Angliából. 1834-ben az épülő Lánchíd mellett létrehozza a csónakdát. Az első pesti regattára már Széchenyi halála után 1863-ban kerül sor. A rajt a Margit-sziget alsó csúcsánál volt, a cél pedig az épülő akadémia vonalában. Minden rajtot három mozsár durranás jelzett. A nyitott tetejű kajakot Szandolinnak nevezték. Ebben a versenyszámban egy Freisleder nevű pesti molnár győzött. E futamot tekinthetjük a kajakkenu versenyek magyarországi ősének. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gombnyomásra rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Én is így akarok taxit rendelni.
2: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Ismét orosz kőolaj finomítókat támadott Ukrajna. Új dínófaj maradványait fedezték fel Horvátországban. Délután egyre több felé kisüt a nap. Jó napot kívánok, Nagy Zsombor vagyok. Holnap először találkozik hivatalosan Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel Magyar Péter. A miniszterelnök a ma kezdődő uniós csúcs találkozó előtt részt vesz a néppárti kormányfők találkozóján és az olasz miniszterelnök által összehívott kohéziós egyeztetésen is. Az uniós tagállamok vezetőinek tanácskozásán, a többi között az európai külső határok védelmének további erősítéséről és az energiaválság kezeléséről lesz szó. Ukrajna újrakezdi az orosz kőolajfinomítók elleni támadásokat, miután Oroszország sem hagyott fel ezzel, jelentette ki az ukrán elnök egy brit lapnak adott interjúban. Volodymyr Zelenszkij emlékeztetett arra, hogy az ukránok az Egyesült Államok kívánságának megfelelően 3 napig tartózkodtak az orosz energetikai infrastruktúra bombázásától, Moszkva viszont folytatta a légi csapásokat. Éjszaka orosz dróntámadások miatt lakóépületek, ipari és infrastruktúrális létesítmények rongálódtak meg. Legkevesebb 5-en meghaltak, többen megsebesültek. Az ukrán drónok olajfinomítókat vettek célba, senki sem sérült meg. Beomlott egy iskolaépület teteje Pakisztánban, legkevesebb 27 diák és egy tanár meghalt. Már több mint 40 embert mentettek ki a romok alól. Pakisztánban gyakoriak a hasonló tragédiák, mert nem tartják be a biztonsági előírásokat és rossz minőségű építőanyagokat használnak. 5 év után ismét érkezhetnek források Magyarországra a Norvég alaptól. Orbán Anita külügyminiszter tegnap bejelentette, hogy lezárultak a tárgyalások, így több mint 92 milliárd forint támogatáshoz jutnak magyar civil szervezetek. A korábbi támogatási ciklusban az ország csaknem 78 milliárd forinttól esett el, miután az Orbán kormány elutasította, hogy független szervezetek döntsenek a pénz szétosztásáról. Új dinoszaurusz faj maradványaira bukkantak az Isztriai félszigetnél. A mintegy 130 millió éves csontokat Bále közelében emelték ki a tengerből. A fosziliák egy nagy termetű, hosszú nyakú növényevő őslénytől származnak. Ez az első eset, hogy közvetlenül tártak fel leleteket a tengerfenéken, amely a kutatók szerint további kövületeket is rejthet. Felszakadozik a felhőzet, és délután mindenütt több órás napsütés várható. Északkeleten, keleten lehet néhol eső, zápor. A szél sokfelé megélénkül. Napközben 14-19, késő este 1-10 fok valószínű. A következő napokban a csípős hajnalok után kissé melegebb nappalokra készülhetünk.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1934 őszén kezdték el kialakítani a Szövetkezeti Bolt Áruház névre hallgató üzletet a Rákóczi út és a Klauzál utca sarkán. A földszinten illatszerek, harisnyák, kesztyűk, női és férfi divatcikkek, bőrdíszművek kereskedelmével foglalkoztak, míg az emeleten lakberendezési és úri divatosztályt alakítottak ki. A II. Világháborúban bombatalálatot kapott üzletet később államosították, majd több névváltoztatás után lett belőle a Lottó Áruház. Ezt a Lottó 1957-es bevezetésének köszönhetjük, ugyanis szerencsejáték tárgynyereményeit és vásárlási utalványait kizárólag itt lehetett beváltani.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Városligetnek az ajtósi Dürer-sor felüli csücskében található egy lekerekített parkrész, a Vakok kertje. A koncepciót Csorba Veronika, a főkert fiatal tájépítésze dolgozta ki, amihez mindössze 3 nyugat-európai minta állt rendelkezésre. A Vakok kertje közel 5 évtizede biztosít biztonságos pihenési lehetőséget a szabadon levegőn sétálni, beszélgetni, mozogni vagy szórakozni vágyó látássérült embereknek. A kert területén pihenőpadok, különböző burkolattal készült sétautak, magasított növényágyások és szabadtéri játékok találhatók. A tájékozódást a különféle járófelületek mellett a szökőkút és a díszmedence vízjátéka és egy tapintható makett is segíti. Az akkori elgondolások időtállóságát bizonyítja, hogy az 1998-as felújítás és a 2018-as teljes rekonstrukció során sem változott meg jelentősen a kert elrendezése. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Balázs Mór magánzó, mai nyelven szólva vállalkozó volt az, aki saját költségére építette meg az első villamos tesztvonalat Budapesten 1887-ben. Noha a nyugati pályaudvar és az oktogon között közlekedő szerelvények szűkösek és lassúak voltak, a próbaüzem zajos sikert aratott. A kétkedő városatyákat is meggyőzte az új szállítási eszköz, így elhárult az akadály a budapesti villamos közlekedés megindulása elől. Két évvel később már menetrend szerint járt az első villamos, az Egyetem tér és az Orci tér között. A föld alatti villamosvasút megépítése is Balázs Mór érdeme, amely 1896-ban készült el, mint a kontinens első föld alattia.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az 1945. januárjában felrobbantott Erzsébet híd romjaitól északra állt 4 évig az ideglenes ponton híd, amelynek a pesti népnyelv a Böske nevet adta. A 2 sáv szélességűre tervezett híd parti nyílásai mintegy 30 méteresek voltak, így a vízszint ingadozásától függetlenül rá lehetett hajtani. Bár a rámpa meredeksége változott.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A Nagy Liszt Maraton. Egy nap, három monumentális koncert és egy zseniális életmű. November 8-án Balázs János zongora művész Liszt Ferenc remek műveit szólaltatja meg a Zeneakadémián. Élje át a Cifra Fesztivál semmihez sem hasonlítható lenyűgöző zongora ünnepét. Jegyek cifrafesztivál.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Az 56-os forradalomra emlékeznek az uniós csúcson. Decembertől közvetlen vonat jár Miskolc és Bécs között. Délután egyre több felé kisüt a nap. Jó napot kívánok, Nagy Zsombor vagyok. Az 1956-os szabadságharcra való emlékezéssel kezdődik ma az uniós csúcs találkozó Brüsszelben, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a találkozóra érkezve kijelentette, hogy Magyarország szempontjából fontos európai csúcs kezdődik. A következő 7 éves uniós költségvetési keret tárgyalásán sok milliárd euróról lesz szó. A kormányfő hangsúlyozta, a javaslat jelenlegi formájában nem elfogadható hazánk számára, mert a közös agrár és kohéziós politika kereteit az ír elnökség ugyan nem vágta meg, de jóval több befizetést várnak el mások mellett Magyarországtól is. Ukrajna újra kezdi az orosz kőolajfinomítók elleni támadásokat, miután Oroszország sem hagyott fel ezzel, jelentette ki az ukrán elnök egy brit lapnak adott interjúban. Volodymyr Zelenszkij szerint az energiaipari infrastruktúra elleni támadások leállítása azzal a kockázattal járna, hogy az Egyesült Államok és Oroszország további kereskedelmi megállapodásokat köt, és ezekből Putyin még több pénzhez jutna hadigépezetének működtetéséhez. Tűz miatt adott le vészjelzéseket két hajó a Fekete-tengeren, Románia partjainál. Az egyiken a legénységnek sikerült eloltani a lángokat, senki nem sérült meg. A másikon viszont a 12 tengerész közül 8 eltűnt. A román védelmi minisztérium szerint az éjjel drónrajt észleltek a térségben, de azt még vizsgálják, hogy mi okozta a tüzeket. Itthon bombafenyegetés miatt kiürítettek két iskolát a 15. kerületben. A Konyfa általános iskola és gimnázium, valamint a Pestújhelyi általános iskola kapott fenyegető levelet, tájékoztatott a kerület polgármestere. Cserdini német Angéla közölte, a rendőrség átvizsgálja az épületeket, a gyerekeket két kerületi intézménybe vitték át. Decembertől már Miskolcról, Füzesabonyból és Hatvanból is el lehet jutni közvetlen railjettel Bécsbe és Münchenbe, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A vonatok a nyugati ország részben már eddig is több helyen megálltak. A jövő héten kezdődik a Szent Gellért trakparton a kerékpársáv építése. A Rudas gyógyfürdővel szemközti oldalon szétválasztják a gyalogos és a kerékpáros forgalmat, és korláttal védett kétirányú kerékpárutat alakítanak ki. A munka várhatóan november közepéig tart. Felszakadozik a felhőzet, és délután mindenütt több órás napsütés várható. Északkeleten-keleten lehet néhol eső, zápor. A szél sokfelé megélénkül. Napközben 14-19, késő este 1-10 fok valószínű.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Albert Falvai Magyar Léghajó és Repülőgéperti első vezetője a mindössze 24 éves gépészmérnök Wittmann Viktor lett, aki 1910-ben Franciaországban kezdett foglalkozni a repülőgépgyártás alapjaival, nem sokkal később már a Monarchia légierejének szánt gépeket tesztelte. Hazatérése után sorra nyerte a légiversenyeket. 1915. májusában a gyár egyik katonai repülőgépével tartott bemutató során elvesztette a kontrollt a gép felett, majd 40 méteres magasságból lezuhant. Utasa sértetlenül szállt ki a gépből, Wittmann azonban nem élte túl a balesetet. Törött légcsavarral díszített sírja a Kozma utcai izraelita temetőben áll. Gyakori utasa és barátja Karinti Frigyes cikkek egész sorát szentelte neki, melyeket végül a Repülő ember című kötetében gyűjtött egybe. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Omnibusz közel 100 éven keresztül volt szerves része a Pesti és a Budai utcaképnek. A név eredetije a latin omnibus szó, ami azt jelenti, hogy mindenkié. Az első lóvontatású társaskocsikat itthon élelmes vállalkozók üzemeltették. Aki nem engedhetett meg magának hintót vagy bérkocsit, omnibuszra szállt. Így egyik kávéházból a másikig, esetleg a Városligetbe is könnyen el lehetett jutni. A gondot eleinte a menetrend és a megállók hiánya okozta. A kocsik ötletszerűen közlekedtek és bárhol megálltak, ahol fel vagy éppen lekívánt szállni a kedves utas. A század vége felé kezdett leáldozni az omnibuszoknak, mivel a lóvasút lassan kiszorította őket.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Pálvölgyi cseppkőbarlang máig feltárt hossza 19 kilométer. Ez Magyarország második leghosszabb barlangja. A Szépvölgyi út menti kőbányából nyíló barlangok 1902-ben keltették fel az arra járó turisták figyelmét, azonban a járatok néhány méteres járható szakasz után beszűkültek. A szájhagyomány szerint egy birka alatt beszakadt a föld a bányaudvar szélén. Az állat kimentésére odasietett a barlangfelügyelő fia, Bagyura János, aki észrevette, hogy az üregnek folytatása van. Egy kis sziklabontás után sikerült a Pálvölgyi barlang első, cseppkövekkel is díszített szakaszába bejutniuk. A II. Világháború során a barlangot óvóhelyként is használták.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az első kerületi vérmező a nevét a magyar jakobinus mozgalom vezére Martinovics Ignác és társai 1795-ös kivégzéséről kapta, akiknek a park Szél-Kálmán tér felüli végén emlékművet is állítottak. A név egyébként egy kicsit sem túlzás. Amikor Martinovics végignézte első társa kivégzését, állítólag elájult, ettől kezdve pedig alig tért magához. A vérpadhoz is úgy kellett odavonszolni. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Uniós jogot sértett az Orbán kormány az embercsempészek szabadon engedésével. Egész hétvégén várja a látogatókat az őszi Margó Irodalmi Fesztivál. Délután egyre több felé kisüt a nap. Jó napot kívánok, Nagy Zsombor vagyok. Az 1956-os szabadságharcra való emlékezéssel kezdődik ma az uniós csúcs találkozó Brüsszelben, közölte a miniszterelnök. Az ülés egyik fontos témája a következő 7 éves uniós költségvetés lesz. Magyar Péter hangsúlyozta, a javaslat jelenlegi formájában nem elfogadható, mert más országokkal együtt hazánknak is jóval több pénzt kellene befizetni a közös büdzsébe. Magyarország megsértette az uniós jogot azzal, hogy az Orbán kormány 2023-ban lehetővé tette a jogerősen elítélt külföldi embercsempészek idő előtti szabadon engedését. Olvasható az uniós bíróság döntésében. A luxemburgi testület szerint a börtönbüntetések kitoloncolássá alakítása nem tekinthető hatékony, visszatartó erejű és arányos szankciónak. Bő 2 év alatt több mint 2500 embercsempész hagyhatta el a börtönt. 6 volt igazságügyi minisztert hallgatna meg a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság. A testület Dávid Ibolya, Navracsics Tibor, Trócsányi László, Tuzson Bence, Varga Judit és Vastag Pál megkérdezéséről, illetve írásbeli nyilatkoztatásáról döntött. Az Orbán kormány jogsértően korlátozta a pedagógusok sztrájkjogát, állapította meg a Strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága. A tegnapi ítélet a pedagógus szakszervezetek és az érintett tanárok által indított eljárásban született, és Lanner Judit, oktatási és gyermekügyi miniszter számolt be róla. Küzdelem helyett a kormánnyal partnerségben kezdődhet el a közeljövőben több fővárosi fejlesztés, hangsúlyozta a főpolgármester. Karácsony Gergely példaként említette egyebek mellett a 3-as metró meghosszabbítását, a Diákváros megépítését, valamint a zöld területek, köztük a Népliget és a Gellért-hegy megújítását. Mától egész héten át várja a látogatókat az őszi Margó Irodalmi Fesztivál. A Nemzeti Táncszínházban díjnyertes külföldi szerzők és meghatározó magyar írók mutatják be legújabb könyveiket. Esténként pedig irodalmi zenei produkciókkal készülnek a szervezők. Fellép mások mellett Hályi János és Kollár Klemenc László. Felszakadozik a felhőzet, és délután mindenütt több órás napsütés várható. Északkeleten-keleten lehet néhol eső, zápor. A szél sokfelé megélénkül. Napközben 14-19, késő este 1-10 fok valószínű. A következő napokban, a csípős hajnalok után, kissé melegebb nappalokra készülhetünk. A keleti tájakon, időnként esővel.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kettes, azaz piros metróvonal keleti végállomását az 1950-es évi kezdéskor még a Népstadion állomásra tervezték. A gödöllői hévet a föld alatt kéregvasútként a Népstadion állomásig építették volna ki, ahol közös peronokon lehetett volna a hévről közvetlenül a metróra átszállni. Ezek a peronok ma is megvannak, csak éppen a hév nem jött el idáig. A Népstadion állomás végállomásként történt tervezésére utal még ma is az a több vonatfordító és vonattároló vágány, melyek mellett most elszaladnak a szerelvények a Stadion és Pillangó utcai megállók között.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Sokszor mondjuk pestiesen szólva. Valóban, egy nagyvárosnak megvan a maga szlengje, egyes kifejezések azonban már eltűnőben vannak. Bablevesnek hívták a hajnalban nyitó kocsmákat. A reggel záró mulatókból kitessékelt vendégek részére itt bablevest és más laktató ételeket szolgáltak fel. A csöngetős mozik a 30-as években üzemeltek, amikor a filmeket több részletben vetítették. Ezekben a zugmozikban a gyakori szüneteket előzetesen csengővel jelezték, hogy a hirtelen kivilágítás ne hozza kellemetlen helyzetbe az összebújt szerelmes párokat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az 1848-49-es szabadságharc után eleinte a nemesség körében terjedtek el a spiritizmus tanai, hiszen a főrendek gyakrabban érintkeztek a külfölddel, és színházba is ők jártak sűrűbben. Így például a saját szemükkel láthatták Louis Berger német színész spiritista bemutatóját a Pesti Német Színházban. Az 50-es évek közepén már megjelentek a tiltó rendelkezések. Pest megye több területén is betiltották az asztaltáncoltatás művelését, a gyermekek idegeinek károsodása miatt, sőt, a tanítókat is eltiltották attól, hogy az iskolákban részt vegyenek ilyen gyanús manipulációkban. Nem sokkal később a Pesti Napló pedig beszámolt arról, hogy egy kislány érintése nyomán a Lánchíd egyik kőoroszlánja megmozdult.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Adiliget a második kerületben található. Területe a 17. századtól a Vattai család birtoka volt, tőlük örökölte a benősült Teleki, majd Tisza család. Az 1920-as években kezdődött a családi házas telep kialakítása, amit Tisza Istvánról neveztek el. Ezt a részt egykor tölgyerdő borította, ezekből a fákból sok megmaradt a kertekben, illetve az utcák mentén. A legenda szerint a területet azért nevezték el végül Ady Endréről, mert a költő szeretett a közeli, hűvösvölgyi Balázs vendéglőben étkezni. Bronz portrészobra a Kis István alkotása, a városrész központjában áll. Adiliget 1950-ig Nagykovácsihoz tartozott, ezután csatolták a fővároshoz.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Én is így akarok taxit rendelni.
2: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu
1: Reklámot hall.

0: Hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Uniós jogot sértett az Orbán kormány az embercsempészek szabadon engedésével. Egész hétvégén várja a látogatókat az őszi Margó Irodalmi Fesztivál. Délután egyre több felé kisüt a nap. Jó napot kívánok, Nagy Zsombor vagyok. Az 1956-os szabadságharcra való emlékezéssel kezdődik ma az uniós csúcs találkozó Brüsszelben, közölte a miniszterelnök. Az ülés egyik fontos témája a következő 7 éves uniós költségvetés lesz. Magyar Péter hangsúlyozta, a javaslat jelenlegi formájában nem elfogadható, mert más országokkal együtt hazánknak is jóval több pénzt kellene befizetni a közös büdzsébe. Magyarország megsértette az uniós jogot azzal, hogy az Orbán kormány 2023-ban lehetővé tette a jogerősen elítélt külföldi embercsempészek idő előtti szabadon engedését. Olvasható az uniós bíróság döntésében. A luxemburgi testület szerint a börtönbüntetések kitoloncolássá alakítása nem tekinthető hatékony, visszatartó erejű és arányos szankciónak. Bő 2 év alatt több mint 2500 embercsempész hagyhatta el a börtönt. 6 volt igazságügyi minisztert hallgatna meg a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság. A testület Dávid Ibolya, Navracsics Tibor, Trócsányi László, Tuzson Bence, Varga Judit és Vastag Pál megkérdezéséről, illetve írásbeli nyilatkoztatásáról döntött. Az Orbán kormány jogsértően korlátozta a pedagógusok sztrájkjogát, állapította meg a Strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága. A tegnapi ítélet a pedagógus szakszervezetek és az érintett tanárok által indított eljárásban született, és Lanner Judit, oktatási és gyermekügyi miniszter számolt be róla. Küzdelem helyett a kormánnyal partnerségben kezdődhet el a közeljövőben több fővárosi fejlesztés, hangsúlyozta a főpolgármester. Karácsony Gergely példaként említette egyebek mellett a 3-as metró meghosszabbítását, a Diákváros megépítését, valamint a zöld területek, köztük a Népliget és a Gellért-hegy megújítását. Mától egész héten át várja a látogatókat az őszi Margó Irodalmi Fesztivál. A Nemzeti Táncszínházban díjnyertes külföldi szerzők és meghatározó magyar írók mutatják be legújabb könyveiket. Esténként pedig irodalmi zenei produkciókkal készülnek a szervezők. Fellép mások mellett Hályi János és Kollár Klemenc László. Felszakadozik a felhőzet, és délután mindenütt több órás napsütés várható. Északkeleten, keleten lehet néhol eső, zápor. A szél sokfelé megélénkül. Napközben 14-19, késő este 1-10 fok valószínű. A következő napokban, a csípős hajnalok után, kissé melegebb nappalokra készülhetünk. A keleti tájakon, időnként esővel.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Alagút Clark Ádám tér felüli végén található a Lánchíd hídmesterének szolgálati lakása. Az alagút déli oldalán járda fut végig, ennek használata azonban a gyalogosoknak nem ajánlott az autók keltette zaj és a levegő szennyezettsége miatt. Erre az ott kifüggesztett tábla is felhívja a figyelmet. Az alagút keleti kijáratának tetején szintén tábla figyelmeztette az embereket arra, hogy a kapuzat tetején korábban felállított drótkerítésen kívülre kimászni tilos. 2013-ban felújították az alagút kapuzatának tetejét, és új korlátot is építettek a halálos balesetek megakadályozására, mely városképileg is illeszkedik a környezetbe. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budai várbarlang eredetileg természetes képződmény. A várhegy alatti hőforrások mosták ki az üregeket. A barlangfülkéket már az itt élő ősemberek is használták 350 ezer évvel ezelőtt. Ezekhez később házak pincéit és kutyait is hozzácsatolták, majd egyéb bővítéseket is végeztek. A barlangrendszer nagyjából 12 méter mélyen helyezkedik el, és a mesterséges részeivel együtt 3300 méter hosszú. A II. Világháborúban a német hadsereg is használta raktárként és harcálláspontként, de itt működött a sziklakórház is, ami ma már Budapest egyik legkülönlegesebb múzeuma. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A szennyvíz és a csapadék elvezetésére Pesten már a reformkorban is léteztek fedett csatornák, elsősorban a főbb belvárosi utak mentén. Ezek azonban minden tervszerűség és rendszer nélkül épültek, tartalmuk pedig közvetlenül a Dunába ömlött. Ám oda is csak akkor, ha elég alacsony volt a vízállás. Amikor magas volt a folyó, a szennyvíz visszatorlódott a kanálisba, és el kellett tömíteni azok torkolatát. Ahol nem volt csatorna, például az igen sűrűn lakott és forgalmas Király utcában, a szennyvíz a nyílt kövezeten folydogált. Az összefüggő csatornahálózat első tervei a városegyesítés idején születtek. A tervezés és az előkészítés azonban annyira elhúzódott, hogy csak 1891-1906 között épült ki a belső területeket lefedő hálózat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Bár már az 1800-as évek végén is felvehettek volna nőket a budapesti orvostudományi karra, igazi változást az első világháború hozott, amikor a hallgatók és a tanárok nagy része bevonult katonának. A háború után az orvoskart már nemzetközileg is elismerték, és a tanulmányi idő 6 évre emelkedett. A második világháborúban a kart megpróbálták evakuálni Németországba, de az orvosok ellenállása folytán ez csak részben sikerült. Budapest ostroma alatt a felszerelések jelentős része elpusztult, az épületekben keletkezett károk hatalmasak voltak. Az 50-es évek elején több kórházat is az egyetemhez csatoltak, klinikákká alakítva át őket. Ekkor alakult meg az önálló Budapesti Orvostudományi Egyetem, mely az orvoskar alapításának 200. évfordulóján felvette Semmelweis Ignác nevét.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Az 1956-os forradalomra emlékeznek az uniós csúcson. Hamisak voltak az iskolai bombariadók. Erősen felhős idő lesz több-kevesebb napsütéssel. Köszöntöm a hallgatókat, Vörös Domonkos vagyok. Az 1956-os szabadságharcra való emlékezéssel kezdődött az uniós csúcs találkozó Brüsszelben, közölte a miniszterelnök. Az ülés egyik fontos témája a következő 7 éves uniós költségvetés lesz. Magyar Péter hangsúlyozta, a javaslat jelenlegi formájában nem elfogadható, mert más országokkal együtt hazánknak is jóval több pénzt kellene befizetnie a közös büdzsébe. Decembertől már Miskolcról, Füzesabonyból és Hatvanból is el lehet jutni közvetlen railjettel Bécsbe és Münchenbe, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A vonatok a nyugati ország részben már eddig is több helyen megálltak. A főváros jövőbeni fejlesztési terveit foglalta össze Karácsony Gergely megválasztásának 7. évfordulója alkalmából. Az elmúlt évekkel ellentétben nem a kormánnyal küzdve, hanem azzal partnerségben tervezik a beruházásokat, hangsúlyozta a főpolgármester. Példaként említette egyebek mellett a 3-as metró meghosszabbítását, a diákváros megépítését, valamint a zöld területek, köztük a Népliget és a Gellért-hegy megújítását. Kihelyezett frakcióülést tart Lakitelken ma és holnap a Fidesz-KDNP. A nagyobbik ellenzéki párt közleményében úgy fogalmazott, a nemzeti oldal feladata, hogy alternatívát kínáljon, képviselje a családok és a vállalkozások érdekeit, és megvédje az ország szuverenitását. A frakcióülésen az ehhez szükséges parlamenti és politikai feladatokról egyeztetnek. Hamis volt a ma reggeli bombariadó két budapesti iskolában. A 15. kerületi Konyfa általános iskola és gimnázium, valamint a pestújhelyi általános iskola kapott fenyegetést. A rendőrség kiürítette és átvizsgálta az épületeket, de robbanó szerkezetet vagy robbanóanyagot nem találtak. A gyerekeket két kerületi intézménybe vitték át. A Nemzeti Nyomozóiroda terrorcselekmény előkészülete miatt rendelt el nyomozást. Lezárták és elbontják a szekszárdi Bati kereszt közelében álló kilátót, mert életveszélyessé vált. A Gemenci Erdőgazdaság szerint a korhadt szerkezeti elemeket már nem lehet gazdaságosan kicserélni. A 20 méter magas kilátót 2015-ben építették a Dél-Dunántúli Kék Túra útvonal mentén, a szekszárdi dombság egyik legmagasabb 280 méteres pontján. Új dinoszaurusz faj maradványaira bukkantak az Isztriai félszigetnél. A mintegy 130 millió éves csontokat Bale közelében emelték ki a tengerből. A fosszíliák egy nagy termetű, hosszú nyakú, növényevő őslénytől származnak. A gomoly felhők mellett mindenütt több órás napsütés várható, északkeleten, keleten lehet néhol egy-egy zápor. Délután 14-19, késő este 1 és 10 fok valószínű.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az úszómesterek először a 19. század elején jelennek meg, ekkor ugyanis a Dunára épített uszodák működnek Márpesten. A budapesti gyógyfürdők növekvő népszerűsége miatt az 1930-as években megkezdődött a fürdősök képzése is. Az első tanfolyam 150 hallgatóval indult. Kiadták a fürdősök kézikönyvét, mely tartalmaz orvosi ismereteket, masszázsra, bőrápolásra vonatkozó részeket, az első segélynyújtás szabályait, sőt, külön kitér a fürdősök öltözködésére is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Calvin teret a Boráros térrel összekötő utca Budapest egyik turisztikai központja. Nevét az 1713-ban született Rádai Gedeonról kapta, aki amellett, hogy politikus, költő és műfordító volt, híres műgyűjtőként is tevékenykedett, előkészítve a magyarországi felvilágosodást. Irodalom iránti szeretetéből fakadóan hihetetlenül változatos könyvgyűjteményt halmozott fel, amelynek darabjait szívesen adta kölcsön az érdeklődőknek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Magyarországon a 19. század végén jöttek létre az első bentlakásos intézetek a látássérültek ellátására. 1899-ben alapították meg Zsófia Habsburg főhercegasszony védnökségével a Vakok Országos Nevelő és Tanintézetét. Az intézet épülete 1904-re épült fel a Hermina úton, a Városliget közvetlen szomszédságában. Különös hangsúlyt kapott a tervezés során, hogy a vak gyermekek számára elkészítették a homlokzat részletes makettjét, minden díszítés kitapogathatóságával. Az intézmény az udvarra telepített műhelyében munkát is kínált a látássérülteknek, kosár és gyékenyfonásra, illetve kefekötésre nyílt mód a bentlakók számára. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az FTC címerét egykori játékosa Manno Miltiades tervezte 1928-ban, és abban már szerepelt a turulmadár. A sas csak a későbbiekben lett a klub kabala állata. A görög származású Miltiades karikaturistaként, festőként és szobrászként is dolgozott, jó nevet szerezve a szakmában. Futballistaként 1901-ben 17 gólt lőtt 6 mérkőzésen, ami azóta is rekord. Nyert még bajnokságot futásban, kerékpárban, gyorskorcsolyában, evezősként pedig részt vett a stockholmi olimpián. Az első világháborúba honvédhuszárként vonult be, többször megsebesült. Hazatérve felépült, de visszavonult a versenyzéstől.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el,

0: könnyebb, mint az egyszer egy.
1: Én is így akarok taxit rendelni.
0: Rendeljen ön is City Taxit egy gomnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Az 56-os magyar forradalomra emlékeztek az uniós csúcson. Hamisak voltak az iskolai bombariadók. Erősen felhős idő lesz több-kevesebb napsütéssel. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Az 1956-os szabadságharcra való emlékezéssel kezdődött az uniós csúcs találkozó Brüsszelben, közölte a miniszterelnök. Az ülés egyik fontos témája a következő 7 éves uniós költségvetés lesz. Magyar Péter hangsúlyozta, a javaslat jelenlegi formájában nem elfogadható, mert más országokkal együtt hazánknak is jóval több pénzt kellene befizetnie a közös büdzsébe. Decembertől már Miskolcról, Füzesabonyból és Hatvanból is el lehet jutni közvetlen railjettel Bécsbe és Münchenbe, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A vonatok a nyugati ország részben már eddig is több helyen megálltak. Azonnali béremelést követelnek a közgyűjteményi és közművelődési dolgozók. Az ágazati szakszervezet szerint munkájuk felelősségéhez képest kirívóan alacsony az átlagbérük, amely alig haladja meg a hivatalos bérminimumot, így mindössze bruttó 460 ezer forint körül mozog. Az érdekképviselet azt szeretné elérni, hogy a kulturális dolgozók bérét a pedagógus bérekhez igazítsák. Hangsúlyozzák, a bérhelyzet súlyos szakember hiányhoz vezetett már eddig is, és jelenleg is folyamatos a pálya elhagyás. Kihelyezett frakcióülést tart Lakitelken ma és holnap a Fidesz-KDNP. A nagyobbik ellenzéki párt közleményében úgy fogalmazott, a nemzeti oldal feladata, hogy alternatívát kínáljon, képviselje a családok és a vállalkozások érdekeit, és megvédje az ország szuverenitását. A frakcióülésen az ehhez szükséges parlamenti és politikai feladatokról egyeztetnek. Hamis volt a ma reggeli bombariadó két budapesti iskolában. A 15. kerületi Konyfa általános iskola és gimnázium, valamint a Pestújhelyi általános iskola kapott fenyegetést. A rendőrség kiürítette és átvizsgálta az épületeket, de robbanó szerkezetet vagy robbanóanyagot nem találtak. A gyerekeket két kerületi intézménybe vitték át. A Nemzeti Nyomozóiroda terrorcselekmény előkészülete miatt rendelt el nyomozást. Lezárták és elbontják a szekszárdi Bati kereszt közelében álló kilátót, mert életveszélyessé vált. A Gemenci Erdőgazdaság szerint a korhadt szerkezeti elemeket már nem lehet gazdaságosan kicserélni. A 20 méter magas kilátót 2015-ben építették a dél-dunántúli Kék Tóra útvonal mentén, a szekszárdi dombság egyik legmagasabb 280 méteres pontján. Új dinoszaurusz faj maradványaira bukkantak az Isztriai félszigetnél. A mintegy 130 millió éves csontokat Bale közelében emelték ki a tengerből. A fosszíliák egy nagy termetű, hosszú nyakú, növényevő őslénytől származnak. A gomoly felhők mellett mindenütt több órás napsütés várható, északkeleten, keleten lehet néhol egy-egy zápor. Délután 14-19, késő este 1 és 10 fok valószínű.
2: Az NTI híreit hallották. Kezdődjön az Intermezzo. A mikrofonnál Bálint Edina.
1: Kellemes délutánt kívánok! Üdvözlöm Önöket! Nézzük, hogy ma csütörtökön, október 15-én mivel várjuk Önöket. Hamarosan az Impresszió rovat vendége lesz Garami Gréta, művészettörténész, kurátor, akivel Árendás József tervező grafikus kiállításáról beszélgetünk, amely a műcsarnokban látható. 5 és 6 óra között pedig eljön hozzánk Nyári Károly zongora művész, akit a Bach Univerzum műsor kapcsán hallhatnak majd az Óbudai Társas Körben két társával, két művésszel együtt, Csőke Noémivel és Tomasz Mátéval. Most pedig Dvorzsák Édur vonós szerenát harmadik tétele következik a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Impresszió a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: A kortárs magyar plakátművészet egyik meghatározó alakja Árendás József 80. születésnapja alkalmából rendezett nagyszabású kiállítást, a Műcsarnok. A tárlat címe Plakátok és rajzok. A vonalban Garami Gréta művészettörténész, a kiállítás kurátora. Szervusz Gréta, szeretettel köszöntelek!
2: Szervusz, én is köszöntöm a hallgatókat.
1: Mire fókuszáltatok a kiállítás megtervezésekor? Hogyan építettétek fel?
2: Hát a Műcsarnok ugye most egy olyan reprezentatív tárlattal, tiszteleg Árendás József munkácsi díjas grafikus tervező és plakátművész előtt, amelynek az aktualitását tulajdonképpen a művésznek a 80. születésnapja adja. És ez az esemény, ez az alkalom, ez nagyszerű lehetőséget arra, hogy az életművet hát összegezzük is, újfajta szempontok alapján rendezzük, de mint hogy ez a Műcsarnoknak a kamaratermébe került, egy nagyon méretű térbe, ezért itt az is egy fontos dolog, hogy ráirányítsuk a figyelmet a kulturális plakát műfajának a különlegességére és az értékeire. Tehát Árendás Józsefnek nyilván nem tudjuk megmutatni a teljes életművét, minden egyes darabját, egy ilyen sűrített retrospektívet hoztunk létre, amiben a legfontosabb stílus korszakait, a főbb tematikáit, nyilván a legfőbb jellemzőit mutatjuk be a munkásságának, tulajdonképpen egy ilyen művészi alkotói DNS-ként. Ezzel együtt a kiállítás két nagyobb egységre, szekcióra tagolódik. A kiállítás első részében, első terében a művésznek a monokrom rajzai láthatók, ezek sorakoznak. A másik térben pedig a 70-es évektől egészen napjainkig mutatunk be plakátokat. A rajzok, a grafikák azért váltak nagyon fontossá itt a kiállításban, mert Árendás Józsefre mindvégig jellemző egy nagyon erős manuális tehetség, egy erős rajzosság, és ezt a szemléletmódját ezt nem csak a 60-70-es években aknázza ki, hanem később is a digitális technológiának a térhódítása után is megmarad ez nála. Éppen ezért választottuk a kiállítás hívó képéül azt a plakátját, amelyen egy konnektor látszik, aminek a végéből ceruza végek állnak ki, illetve a kiállításban van egy olyan objektje is, ahol szintén egy ceruza látható, amit egy láncon, egy súly húz lefelé, ami tehát azt reprezentálja, hogy számára a vonal, a rajz egy olyan kötelék, amiről soha nem tudott és nem is akart volna lemondani, ahogy említettem, később sem a digitális szoftverek megismerése és alkalmazása és az egész digitális dizájn megváltozása után sem. Tehát olyan rajzok is sorakoznak, amik önálló műveként értelmezhetők, és a kiállítás másik felében pedig a 70-es évektől kezdve például a mozihoz készített plakátjai, hiszen számtalan filmhez, 70-es évekbeli filmhez készített ő plakátot, többek között például csak egyet mondjak, az Utolsó valcer, ami egy Scorsese film, a legnagyobb rockerek és blues énekeseknek az utolsó koncertfilmjéhez, de akár ahhoz a Sándokán sorozathoz is, ami ugye a 80-as években a magyar nappaliknak egy ilyen fontos sorozata volt. És aztán ahogy tovább haladunk a kronológiában, 83-tól indulnak el a színházi plakátjai, Ruszt Józsefnek az Zalaegerszegi Színházának volt a plakátművésze, úgyhogy ez a kísérleti színházi koncepció és gondolkodás, amit Ruszt csinált, annak a szemléletmódja visszaköszön az ő plakátjaiban is. És végül, de nem utolsó sorban, itt azt az utolsó negyedik egységet képviselik, az úgymond csak plakátok, ami a művész saját kifejezése, egy kicsit szakmai terminussal ezek az ő szerzői vagy autonóm plakátjai, amik már nem kapcsolódnak valamilyen kulturális produktumhoz, hanem teljesen önálló, autonóm képzőművészeti alkotások, amelyekben a művészi üzenet, legyen az történelmi, társadalmi, vagy bármilyen jelenség, vagy érzelmi ügyről szóló tartalom teljes mértékben sajátjaként, a művész saját üzeneteként érvényesül ebben az alkotásban, azzal együtt, hogy továbbra is megtartja a plakát műfaját, tehát a plakát műfajában annak eszközeivel az ő sajátos, humoros, szarkasztikus, kicsit frivol, kicsit pikáns módszerével fogalmazza meg ezeket is.
1: Árendás József 2005-ben a Magyar Plakát Társaság alapítói között is ott volt, amely a magyar művészi plakát hagyományának továbbéltetését tűzte ki célul. Mi jellemzi a magyar művészi plakátot?
2: A 70-es, 80-as években a lengyel plakátművészethez hasonlóan egészen különleges és sajátos világot jelentett ez. Hiszen egészen addig, ameddig nem érkezett be nyugatról a digitális, sajátos dizájnnak a világa, addig a magyar plakátművészek számára a plakátművészet egy alternatívát jelentett a kicsit politikailag túlkontrollált festészettel szemben. Jóval több lehetősége volt a plakátművészetben a grafikusnak, jóval gazdagabb, izgalmasabb, tartalmasabb, csattanókra épülő, frivolabb, provokatívabb témájú és vizuális megfogalmazású művek készítésére volt lehetőség, azzal együtt, hogy közben ezt természetesen az akkori lektorátus mindig zsűrizte, de mégis Árendás Józsefnek is, és a kortársainak, akik a legendás grafikus művészek, mint például Dudzki Krisztóf, vagy Orosz István, Pincei Sándor, Pócs Péter, Bakos István, ők is mind-mind ezt a fajta szabad szemléletet képesek voltak megvalósítani a grafika művészetben és a plakát művészetben. És még egy apróság, hogy a kiállításba behoztunk egy hirdető oszlopot is, pont azért is, mert hogy ennek az időszaknak a hirdető oszlopa a felülete. Tehát a plakát a hirdető oszlopon, a városi flaster részeként volt jelen, úgyhogy az utca látogatója többször is megnézhette, nem volt szükséges, hogy két másodperc alatt hasson és értelmezésre kerüljön, és éppen ezért több jelentés réteg és izgalmas, számtalan izgalmas tartalom megvalósítására nyílt lehetőség.
1: A Műcsarnokban látható kiállítás november 22-éig várja a látogatókat. Én kívánom, Gréta, hogy minél többen látogassanak el hozzátok.
2: Köszönöm szépen.
1: Garami Gréta, művészettörténész, a kiállítás kurátora volt a vendégem itt az Intermezzóban.

0: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
1: Kellemes délutánt kívánok a hallgatóknak, remélem sikeresen telt a mai napjuk. Térségünkben az esti órák felé haladva fokozatosan elvékonyodik, felszakadozik a felhőzet. A legmelegebb órákban 16 Celsius fok köré melegedett a levegő, az északi szél élénk lökéseit azonban hűvösnek érezhetik. Érdemes egy kényelmes sálat vagy szélkabátot viselniük az esti sétákhoz, a népi megfigyelések alapján pedig a teréznapi eső tartós őszi csapadékot hozna, de a mai száraz időnk inkább szép nyugodt heteket ígér. Holnap pénteken napos, gomoly felhős időre számíthatunk csapadék nélkül, 16 Celsius fokos maximumokkal. Jó pihenést és majd kellemes estét kívánok!

Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Szombat délelőtt tartják Berg Judit Hiszti mesék című meséjének budapesti bemutatóját a Temi Fővárosi Művelődési Házban. Az előadás a gyerekek számára ismerős helyzeteken keresztül mesél a nagy érzelmekről, a dühről és természetesen a hisztiről. A történetben Zsófi és anyukája olyan pillanatokat élnek át, amikor elszabadulnak az indulatok, miközben a mese humorral és empátiával mutatja meg, hogy mi minden rejtőzhet egy-egy kitörés mögött. A Peller Károly által színpadra írt és rendezett produkció nem kioktatni szeretne, hanem a gyerekeknek az önmagukra ismerés, a szülőknek pedig a közös helyzetek felismerésének élményét kínálja. Szombaton Cető Bernát László Torta című mágikus realista történetét mutatja be a Hangszínház a Dante Színház termében. A történet egy cukrászatban játszódik, ahol egy titokzatos férfi különleges, ősi torta receptet ad az ott dolgozóknak, és ezzel váratlan események sorát indítja el. A torta különös hatására a szereplők titkolt vágyai valósággá válhatnak, így olyan kalandokba sodródnak, amelyekről korábban talán még önmaguknak sem mertek beszélni. Az öt női és három férfi hangra írt, 16 éven felülieknek szóló hangjáték világát Mendelssohn zenéje kíséri, megidézve a Szent Ivánéi álom varázslatos atmoszféráját is. A torta szereplői között Erkárpáti Péter, F. Nagy Eszter, Hágen Imre, Rák Kati, Mesterházi Gyula, Kondákos Zsófi, Vég Judit és Vennes Emmi hallható. Négyszöglet 2026. Kezdhetek folytatódni címmel látható Forrai Ferenc egyéni kiállítása az Artus Kortárs Művészeti Stúdióban. A képzőművész 10 éve kezdte el Négyszöglet sorozatát, amelyben az irodalom és a vizuális művészet sajátos módon találkozik egymással. Forrai színekkel és geometriai formákkal értelmezi újra a kiválasztott irodalmi műveket, következetesen visszatérő piros-sárga, zöld és kék elemekből építve fel kompozícióit. A sorozat mostani fejezetében Bereményi Géza és Petri György, Nádas Péter, Kerényi Grácia és Tóth Réka Ágnes egy-egy műve kap képzőművészeti átiratot. Ez a Klasszik Rádió 92.1.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalon. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gombnyomásra rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Én is így akarok taxit rendelni.
2: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Elfogadhatatlannak nevezte az Unió következő költségvetés tervezetét Magyar Péter. Veszélyes ásványvizet vettek le a boltok polcairól. Erősen felhős idő lesz több-kevesebb napsütéssel. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Az 1956-os szabadságharcra való emlékezéssel kezdődött ma az uniós csúcs találkozó Brüsszelben, közölte a miniszterelnök. Az ülés egyik fontos témája a következő 7 éves uniós költségvetés lesz. Magyar Péter hangsúlyozta, a javaslat jelenlegi formájában nem elfogadható, mert más országokkal együtt hazánknak is jóval több pénzt kellene befizetnie a közös büdzsébe. 6 volt igazságügyi minisztert hallgatna meg a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság. A testület Vastag Pál, Dávid Ibolya, Navracsics Tibor, Trócsányi László, Varga Judit és Tuzson Bence megkérdezéséről, illetve írásbeli nyilatkoztatásáról döntött. A bizottság elnöke, a Mi Hazánkos Torockai László szerint szükség lenne Fürst Pál, a központi nyomozó főügyészség volt főügyészének meghallgatására is, de erről nem döntöttek a mai ülésen. Azonnali béremelést követelnek a közgyűjteményi és közművelődési dolgozók. Az ágazati szakszervezet szerint munkájuk felelősségéhez képest kirívóan alacsony az átlagbérük, amely alig haladja meg a hivatalos bérminimumot, így mindössze bruttó 460 ezer forint körül mozog. Az érdekképviselet azt szeretné elérni, hogy a kulturális dolgozók bérét a pedagógus bérekhez igazítsák. A bérhelyzet súlyos szakemberhiányhoz vezetett már eddig is, és jelenleg is folyamatos a pálya elhagyás.

0: Szembertől már Miskolcról, Füzesabonyból és 60-ból is el lehet jutni közvetlen railjettel Bécsbe és Münchenbe, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A vonatok a nyugati ország részben már eddig is több helyen megálltak. Egy hónapig lehet még jelentkezni a keresztféléves felső oktatási képzésekre. A februárban induló szakokra az intézmények elsősorban mesterképzéseket hirdetnek meg. Ezekre azok jelentkezhetnek, akik legkésőbb január elején megszerzik a szükséges felsőfokú végzettséget. A keresztféléves képzések kizárólag a felvi.hu oldalról az e-felvételi rendszerben érhetők el. A belépéshez DAP mobil alkalmazás vagy ügyfélkapu plusz regisztráció szükséges. A ponthatárokat várhatóan január 21-én hirdetik ki. Filliteres Primavera ásványvizet hívott vissza a gyártó mikrobiológiai vizsgálatok után, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A termék pontos adatai a Nébih termék visszahívás aloldalán találhatók. A hatóság azt kéri, hogy aki ilyen terméket vett, ne fogyassza el. Pénteken napos gomoly felhős idő várható, délutántól északkeleten gyenge eső, zápor is lehet. Az északi északkeleti szél a Tiszántúlon és a Délalföldön megélénkül, máshogy gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Délutánra 13-18 fok közé melegszik a levegő.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó napot kívánok! Budapesten lassú a haladás a pesti alsó rakparton a Lánchíd felé mindkét irányból, a Károly körúton az Asztória felé, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél, a Tököli úton és a Kerepesi úton befelé a Baross tér előtt és tovább a Rákóczi úton, a Fiumei úton az Orci tér felé, valamint az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt. Terítettek a sávok az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utca előtt, a Váci úton kifelé az Árpád út előtt, a Lehel utcában kifelé a Róbert Károly körútnál, illetve a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton szakaszonként. Akadozik az előrejutás az Irinyi József utcában, a Műegyetem rakparton és a Budai alsó rakparton a Petőfi hídtól északra, a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a Bakcsomóponti felüljárón, a Hegyalja úton kifelé a Döbrentei tértől, a Margit körúton, a Szélkámán térre vezető utakon és a Tízes főúton kifelé az Óbudai temetőtől. Az útinform információi szerint az M0-as autóút déli szakaszán az M1-es autópálya felé a Deák Ferenc hídon a két külső sávot lezárták felújítás miatt várhatóan október 20-áig. A torlódás 5-6 kilométeres hosszabb menetidőre kell számítani. Pótlóbusz közlekedik pénteken 22 órától hétvégén az M2-es metró helyett a Deák Ferenc tér és a déli pályaudvar között karbantartás miatt. Kovács Botond, PKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az NTI híreit hallották. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
3: Üdvözlöm Önöket, kellemes és derűs napot kívánok! Egy filmzenével kezdjük ezt az órát Morricone szerzeménnyel. A Volt egyszer egy vadnyugatból hallgatjuk meg a harmonikás ember témáját. Aztán nem sokára Nyári Károly zongoraművész érkezik hozzánk. Most úgy mondanék valamit, de mégsem teszem, majd bizonyára Önök is meghallják. Szóval Nyári Károly zongoraművésszel a Bach Univerzum című program keretében lehet találkozni hamarosan az Óbudai Társaskörben. Most pedig, hát akkor az következik, amit mondtam, a filmzene itt az Intermezzóban.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Nyári Károly zongoraművész. Szervusz, szeretettel köszöntelek.
1: Szervusz, és köszöntöm a nézőket is.
0: Hamarosan az Óbudai Társas Körben leszel majd hallható egy különleges műsorral, amire, ha jól tudom, akkor nagyon sokat készülsz már.
1: Igen, de ha megengeded, akkor egy pontosítással élnék. Ez egy közös projektünk két másik művésszel, Csőke Noémivel és Tomasz Mátéval. Csőke Noémi zongoraművész, Tomasz Máté pedig csellóművész.
0: Milyen alkotók közösséget hoztatok létre? Hogyan működtök együtt?
1: Hát, hogyha megengeded, akkor egy picit messzebbről indítanám ezt a történetet. Az nem titok, hogy mi Noémivel nem olyan rég kerültünk ki a Zeneakadémiából. A Zeneakadémia tanulói voltunk, hallgatói voltunk.
0: Hát fiatal zongoraművész vagy, igen.
1: Így igaz, és hát így a pályánk elején a művészi identitásunkat keresgélve viszonyultunk azokhoz a darabokhoz, illetve pontosabban ahhoz a szerzőhöz, aki talán a legnagyobb hatást gyakorolta ránk, ez Johann Sebastian Bach. Illetve, hogyha már ilyen sok szót ejtek az előzményekről, az még mindenképpen hozzátartozik, hogy amikor elkezdtünk foglalkozni Bach-hal, egy ilyen nyúlüregben találtuk magunkat, hogyha szabad így fogalmazni, mint Alice a Csodaországban, és arra jöttünk rá, hogy nagyon sok szerző nyúlt hozzá Bach életművéhez, és hát valóban egy olyan szerzőről van szó, aki mindenkire hatalmas benyomást tett, és ebből következik az, hogy valamennyi szerzőnek van Bach által inspirált szerzeménye. Így a koncerten Bach művei mellett Bach által inspirált szerzők művei lesznek hallhatók.
0: És kik ők?
1: Hindemith, Tortelier, Máté fogja megszólaltatni Tortelier egyik szvittjét, illetve Busoni, Ferruccio Busoni és Kurtág.
0: Ugye ez a program valahol arra is lehetőséget ad, hogy micsoda folytonosság van jelen ebben a folyamatban a zenetörténetben.
1: Igen. Bízunk benne, hogy kirajzolódik a koncertre ellátogatók számára, hogy mit próbálunk megmutatni. Igazából a különböző korok, arra irányulna az igyekezetünk, hogy a különböző koroknak a zenei nyelvét mutassuk meg a közönségnek, illetve azt, hogy ezt a hatalmas örökséget, a bachi örökséget hogyan fogalmazták át a maguk zenei nyelvére.
0: Illetve, hogy a Bach által inspirált szerzők hogyan teszik élővé, hát magát Bachot, hiszen erről is szó van, ugye?
1: Természetesen igen.
0: És ez az ív, ez hogyan rajzolódik ki?
1: Próbáltunk valamennyi korból beemelni műveket, illetve hát több olyan mű is hallható lesz, igazából a romantikától kezdve. Én Busoninak az egyik sakonát iratát fogom játszani. Tehát a romantikától kezdve egészen a kortárs, a 20. századon át a kortárs zenevilágáig el fogunk jutni.
0: Az Óbudai Társas Körben mikor lesz hallható ez a koncert?
1: Ez október 21-én lesz, szerdán, este 7 órakor.
0: Csőke Noémi, Nyári Károly és Tomasz Máté koncertje. Jövünk még vissza a részletekkel, és hát szó lesz rólad is, hogy milyen utat jártál be eddig. Nyári Károly zongoraművész a vendégem.

0: Az Intermezzo vendége Nyári Károly, zongoraművész. Fiatal művész vagy, kérlek, áruld el, hogy milyen út vezetett idáig, hogy most például az Óbudai Társas Körben mutatkozol majd be.
1: Hát most mondhatnám azt, mint azokban a nagy pátaszos művész interjúkban, hogy sosem akartam zenész lenni. De bizonyos mértékben ez igaz is, ugyanis ez... Én egy olyan családból származom, ahol a zenélés egy ilyen, nem is tudom, a levegővétellel egyenértékű, szóval édesapám is zenész, énekes zongorista, édesanyám is korábban zongorázott, ők így találkoztak még 16 éves korukban. Az apai nagyapám primás volt, az ő fiai ugye apámmal együtt mind zenészek. Unokatestvérek, szóval itt ez egy ilyen folytonosság. Szóval én nagyon mást nem láttam, és hát lehet, hogy mondhatom, hogy a Newton első törvényének megfelelően a tehetetlenség így vitt engem, és kisebb-nagyobb eltérülések mellett is továbbra is ezt csinálom.
0: Soha fel sem merült más?
1: Korábban nem.
0: Jó, hát nem. Ha így volt, így volt.
1: Illetve hát folyamatosan merülnek fel dolgok, mert persze az élet az sokkal bonyolultabb. Szóval az érdeklődési köröm, illetve a mostani tevékenységi köröm sem merül ki a zongorázásban.
0: Például motorozol, látom a bukós isakról.
1: Ja, igen. Például, igen, ez egy régi hobbim, amit már jó régóta űzöm, és foglalkozom veterán motorokkal, szerelek, kereskedem. Szóval, szóval ez is egy, ami így az érdeklődési körömbe abszolút beletartozik. Illetve korábban, még a zeneakadémia évek alatt volt egy fantasztikus tanárunk, Körösvölgyi Zoltán, aki a művészetmenedzsment világába vezetett be minket. Volt egy fantasztikus kurzusa, amin azt hiszem az egész évfolyamnak kötelező tárgy is volt, és én akkor eldöntöttem, hogy valamilyen módon ebbe a világba szeretnék belekerülni, vagy szeretném megtudni, hogy hogy működik. Úgyhogy így a tudásvágytól hajtva nagyjából egy éve ezzel is elkezdtem foglalkozni.
0: Konkrétan?
1: Konkrétan egy közös tanárunkon keresztül eljutottam Bárajai Fülöphöz, aki éppen akkor indított az FA Artists nevű menedzsment céget, és a kezdetektől fogva együtt dolgozunk, építjük ezt a vállalkozást, és különböző funkciókban részt veszek a cég működésében.
0: Milyen funkciókban?
1: Leginkább a koncertek operatív szervezésében veszek részt. Fülöp inkább a booking részével foglalkozik, és hát igazság szerint ez sokszor egy ilyen közös kreatív folyamat művészeti projektek megvalósításánál. Így gyakran együtt tudunk gondolkodni ezekben.
0: Hát akkor ez majd a saját koncertjeid szervezésénél is sok segítséget fog adni számodra, nem?
1: Bízom benne, igen.
0: Jövünk vissza Nyári Károly zongoraművésszel.
2: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Jó napot kívánok! Budapesten lassú a haladás a pesti alsórakparton a Lánchíd felé mindkét irányból, a Károly körúton az Asztória felé, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél, a Tököli úton és a Kerepesi úton befelé a Baross tér előtt és tovább a Rákóczi úton, a Fiumei úton az Orci tér felé, valamint az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt. Telítettek a sávok az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utca előtt, a Váci úton kifelé az Árpád út előtt, a Lehel utcában kifelé a Róbert Károly körútnál, illetve a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton szakaszonként. Akadozik az előrejutás az Irinyi József utcában, a Műegyetem rakparton és a Budai alsó rakparton a Petőfi hídtól északra, a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a Bakcsomóponti felüljárón, a Hegyalja úton kifelé a Döbrentei tértől, a Margit körúton, a Szél Kálmán térre vezető utakon és a 10-es főúton kifelé az Óbudai temetőtől. Az Útinform információi szerint az M0-as autóút déli szakaszán az M1-es autópálya felé a Deák Ferenc hídon a két külső sávot lezárták felújítás miatt várhatóan október 20-áig. A torlódás 5-6 kilométeres hosszabb menetidőre kell számítani. Pótlóbusz közlekedik pénteken 22 órától hétvégén az M2-es metró helyett a Deák Ferenc tér és a déli pályaudvar között karbantartás miatt. Kovács Botond, BKK Info.
2: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
5: Kellemes délutánt kívánok a hallgatóknak, remélem sikeresen telt a mai napjuk. Térségünkben az esti órák felé haladva fokozatosan elvékonyodik, felszakadozik a felhőzet. A legmelegebb órákban 16 Celsius fok köré melegedett a levegő, az északi szél élénk lökéseit azonban hűvösnek érezhetik. Érdemes egy kényelmes sálat vagy szélkabátot viselniük az esti sétákhoz, a népi megfigyelések alapján pedig a teréznapi eső tartós őszi csapadékot hozna, de a mai száraz időnk inkább szép nyugodt heteket ígér. Holnap pénteken napos, gomoly felhős időre számíthatunk csapadék nélkül, 16 Celsius fokos maximumokkal. Jó pihenést és majd kellemes estét kívánok!

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban egy fiatal zongoraművész, Nyári Károly. Milyen utat jártál be? Kik voltak a mestereid? Kik voltak azok, akiktől úgy érzed, hogy a legtöbbet kaptál, és akik erőteljesen formálták a zenei világodat?
1: Hát azt hiszem, hogy mindegyik tanárom nagyon sokat adott, és nagyon mindegyik, mondhatom, hogy egy új világot nyitott meg, és hát nem is tudom, hogy ki tudnék kiemelni, mert ezt el tudom mondani, hogy mindenki nagyon-nagyon fontos volt, és a szakmai fejlődésemben mindenkinek nagyon fontos szerepe volt. Hát a kezdetekkor én Nagy Gábornál tanultam. Azt hiszem, hogy nagyon jó alapokat tudott nekem megtanítani. Aztán a Zeneakadémián ott Dráfi Kálmán, Falvai Sándor, Falvai Katalin voltak a mestereim, akik szintén hát új világokat nyitottak meg.
0: De mivel tanítanak ők? Tehát az igazán nagy mesterek hogyan hatnak a tanítványokra? A személyiségükkel, vagy pedig a zenei hozzáértésükkel? Tehát, hogy mennyire válik itt külön a szakma, illetve a személyiség külön válhat-e egyáltalán?
1: Szerintem semennyire. Ahogy én ezt így észrevettem, ez egy teljes csomag, amit az ember megkap, és például az külön érdekes volt, hogy Falvai Sándorhoz a Covid időszakban jártam, és hát az egyetem az zárva volt egy ideig, és ebben az időben az ő lakásán, vagyis házában voltak a zongoraórák, és ez külön érdekes volt, hogy abban a millióban, amit ő magának berendezett, abban fogadott, és látszott, hogy ő abban a közegben mennyire önazonos, és mennyire a helyén van. Azt hiszem, hogy talán ez is egy kulcs fogalom, az önazonosság egy művész életében, és én úgy vettem észre, hogy mindegyik tanárom nagyon önazonos művész volt, és ezért nagyon hálás vagyok, hogy talán engem is ebbe az irányba tereltek, hogy találjam meg az én saját művészi utamat, zenei világomat, és ők nem akarták soha a saját elképzeléseiket rám erőltetni, hanem inkább szorgalmazták azt, hogy találjunk ki a magamét, és induljak ki abból, hogy nekem mi az, ami a legkényelmesebb, ami a legtöbb örömet okozza.
0: Ez a veszély egyébként fennáll, amikor az emberre nagyon nagy hatást gyakorol egy mester, hogy óhatatlanul elkezdi őt utánozni, és kicsit nehezebben találja meg a saját útját?
1: Természetesen igen. Én is emlékszem, hogy sok esetben előfordult, hogy utánoztam a tanáraimat, de
0: hát ez egy szükségszerű út. Hát...
1: Igen. Szükségszerű, és szerintem hasznos is tud lenni egy bizonyos pontig, viszont eljön az a pont, amikor az embernek ezeket le kell dobnia magáról. Mint mondtam, az önazonosság egy nagyon-nagyon fontos fogalom, szóval enélkül a saját technika, saját zeneiség, saját kifejezés nélkül az ember meg tud rekedni egy szinten. És hát persze egy művész életében sokszor jönnek mélypontok, amikor azt érezheti, hogy megrekedt, de szerencsére nekem eddig mindig voltak olyan élmények és olyan hatások, amiknek köszönhetően ezeken én túl tudtam lendülni.
0: Ezek zenei élmények voltak, vagy pedig az élet más egyéb területéről érkezett segítség? Uh-huh.
1: Hát azt hiszem, hogy ez a két dolog, ez gyakran ugyanaz, vagy összefonódik. Például amikor középiskolás voltam, akkor volt egy időszak, hogy szinte már teljesen biztos voltam abban, hogy ezt nem érdemes folytatnom, nem érdemes csinálnom. És ekkor jött egy ilyen nagyon szerencsés helyzet. Akkor találkoztam Belák Erzsébettel, aki a Szent István Konzinak a zongoratanára, és részt vettem az ő kurzusán. Úgyhogy abban a helyzetben például ő volt az, akinek a segítségével túl tudtam lendülni a megrekedtség helyzetén.
0: Megfordult ez az egész. Jövünk vissza. Vendégem Nyári Károly zongoraművész.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Nyári Károly, zongora művész. Ugye nem csak Magyarországon, Budapesten tanultál, hanem külföldön is több helyen. Merre?
1: A 2024-25-ös tanévet Svájcban töltettem, és egy fantasztikus professzorom volt, a Federico Collinak hívják. Ő egy, lehet mondani, hogy egy nemzetközileg ismert zongoraművész, például nem olyan rég a Műpában is megfordult, és hát ő egy elképesztő személyiség, és elmondhatatlanul sokat tanultam tőle. Nem csak ebből a szempontból, de sok egyéb más dolog miatt is nagyon hasznos volt ez az egy év Svájcban. Például sokszor részt vettem olyan művészeti projektekben, amik egy kicsit kitágították így a normál koncert kereteit, és például ott találkoztam az ilyen koncepciómenti projektalkotással. Voltak fantasztikus koncertek, ahol például néma filmek alá játszottak kortárs zenét. Uh-huh. Volt improvizáció, illetve egy kisebb fesztiválon is részt vettünk, ami nagyjából úgy nézett ki, hogy az egész Zeneakadémia egy nagy fesztivál helyszínként üzemelt, ahol a különböző termekben különböző zenei formációk, projektek voltak hallhatók. Így például mi kísérletezve a zongorának a különböző megszólaltatási módjaival használtunk például radírt, vagy csavarokat, vagy tehát kicsit próbáltunk a dobozból kitekintve új utakat keresni, és egy régi néma film alá improvizáltunk ezzel a módszerrel. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez nagyon, nagyon sokat formált a gondolkodásomon, és azon, hogy hogyan közelítem meg a zenét. Nem csak a zenét, hanem a programalkotást és a koncepcióalkotást, ami mentén a koncerteket lehet szervezni.
0: De most Abach univerzum nyílik ki előttünk, ugye október 21-én, akkor lesz majd koncertet Csőke Noémivel és Thomas Mátéval. Hogyan építitek fel a repertoárt?
1: A célunk az az, hogy megmutassuk, hogy ezt a hatalmas zenei hagyatékot miként értelmezték újra a különböző korokban, melyek azok a visszatérő formák, amik így inspirálták a különböző korok szerzőit.
0: Azt mondtad korábban, hogy az önazonosság az számodra nagyon fontos. Hogyan látod magad? Vagy az ember, amikor így igyekszik a saját útját megtalálni, akkor látja azt kívülről, hogy mi történik vele? Vagy ő éppen hol tart? Vagy pedig hát egyszerűen benne van az áramlatban, fogalma sincs róla?
1: Hát szeretném azt hinni, hogy valamelyest azért van hozzáférésünk, illetve tudunk reflektálni magunkra az adott helyzetben is. Hát nekem alapvetően szerintem van egy ilyen analitikus megközelítésem, szóval szeretném azt hinni, hogy nagyon, nagyon tudatos vagyok, és tisztában vagyok azzal, hogy mi történik velem. Azt hiszem, hogy jól érzem azt, hogy mikor vagyok helyemen, és mikor nem. Szóval, ha más nem, akkor ez sokat tud segíteni abban, hogy önazonos tudjak maradni.
0: És hogyan látod az előttünk álló évtizedeket? Mesélj, kérlek, 50 évre előre, tehát, hogy milyen utat szeretnél bejárni?
1: Hát, hogyha csatlakozhatok az előzőkhöz, akkor önazonos utat mindenképpen. Egyelőre nincs rálátásom, hogy ez merre fog kifutni. Az már nyilvánvaló számomra, hogy szerintem a múltban is teljesen mindegy, hogy mi történt. Meg talán a jövő is bizonyos szempontból teljesen mindegy, mert nem ott vagyunk, hanem a jelenben vagyunk, és a jelenben tudunk tenni azért, hogy valamerre elmozduljunk. Ezt próbálom csinálni, ezt próbálom megvalósítani mindig, amikor például gyakorlok, vagy azon gondolkodom, hogy mit szeretnék. De hát ugye mindig csak a pillanatban tudok bármit tenni, gondolkodni is, és tenni azért, hogy valami történjen. Szóval, hát, hogy mit szeretnék? Én nagyon szeretném, hogyha még több olyan projektet tudnánk létrehozni, amikben igazi értéket tudunk teremteni, és érdekes szempontok alapján tudjuk megmutatni a közönségnek, hogy milyen azonosságok felfedezhetők a zenetörténetben, illetve, hogy mit tudunk magunkkal vinni a mindennapi életünkbe ebből a világból, ebből a hatalmas kultúrából, amit ránk hagyományozott a klasszikus zenevilág.
0: Ugye hát végül is ez történik majd október 21-én is. Bachból indultok ki.
1: Bízunk benne, hogy ez fog történni.
0: Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és sok sikert kívánok az Óbodai Társaskörben.
1: Köszönjük szépen.
0: Nyári Károly zongoraművész volt a vendégem itt az Intermezzóban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gombnyomásra rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Én is így akarok taxit rendelni.
2: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Elfogadhatatlannak nevezte az Unió következő költségvetés tervezetét Magyar Péter. Jól van a műtétje után Leó pápa. Erősen felhős idő lesz több-kevesebb napsütéssel. Jó estét kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Az 1956-os szabadságharcra való emlékezéssel kezdődött ma az uniós csúcs találkozó Brüsszelben, közölte a miniszterelnök. Az ülés egyik fontos témája a következő 7 éves uniós költségvetés lesz. Magyar Péter hangsúlyozta, a javaslat jelenlegi formájában nem elfogadható, mert más országokkal együtt hazánknak is jóval több pénzt kellene befizetnie a közös büdzsébe. 6 volt igazságügyi minisztert hallgatna meg a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló

0: Parlamenti Bizottság. A testület Vastag Pál, Dávid Ibolya, Navracsics Tibor, Trócsányi László, Varga Judit és Tuzson Bence megkérdezéséről, illetve írásbeli nyilatkoztatásáról döntött. A bizottság elnöke, a Mi Hazánkos Torockai László szerint szükség lenne Fürst Pál, a központi nyomozó főügyészség volt főügyészének meghallgatására is, de erről nem döntöttek a mai ülésen. Azonnali béremelést követelnek a közgyűjteményi és közművelődési dolgozók. Az ágazati szakszervezet szerint munkájuk felelősségéhez képest kirívóan alacsony az átlagbérük, amely alig haladja meg a hivatalos bérminimumot, így mindössze bruttó 460 ezer forint körül mozog. Az érdekképviselet azt szeretné elérni, hogy a kulturális dolgozók bérét a pedagógus bérekhez igazítsák. A bérhelyzet súlyos szakember hiányhoz vezetett már eddig is, és jelenleg is folyamatos a pálya elhagyás. Decembertől már Miskolcról, Füzesabonyból és Hatvanból is el lehet jutni közvetlen railjettel Bécsbe és Münchenbe, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A vonatok a nyugati ország részben már eddig is több helyen megálltak. Egy hónapig lehet még jelentkezni a keresztféléves felső oktatási képzésekre. A februárban induló szakokra az intézmények elsősorban mesterképzéseket hirdetnek meg. Ezekre azok jelentkezhetnek, akik legkésőbb január elején megszerzik a szükséges felsőfokú végzettséget. A keresztféléves képzések kizárólag a felvi.hu oldalról az e-felvételi rendszerben érhetők el. A belépéshez DAP mobil alkalmazás vagy ügyfélkapu plusz regisztráció szükséges. A ponthatárokat várhatóan január 21-én hirdetik ki. Jól van, a két napja műtéten átesett 14. Leó pápa. A katolikus egyház főtüdejéről egy rosszindulatú daganatot távolítottak el. Orvosai közölték, a vizsgálatok eredményei megfelelnek az elvárásoknak, a pápa gyógytorna kezelést kap és ismét dolgozik, egyelőre a kórházban. Korábbi közlések szerint várhatóan kedden hagyhatja el a Gemelli klinikát. Pénteken napos gomolyfelhős idő várható, délutántól északkeleten gyenge eső, zápor is lehet. Délutánra 13-18 fok közé melegszik a levegő.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó napot kívánok! Budapesten lassú a haladás a pesti alsó rakparton a Lánchíd felé mindkét irányból, a Károly körúton az Asztória felé, a Bajcsi-Zsilinszky úton és az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél, a Tököli úton és a Kerepesi úton befelé a Baross tér előtt és tovább a Rákóczi úton, a Fiumei úton az Orci tér felé, valamint az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt. Terítettek a sávok az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utca előtt, a Váci úton kifelé az Árpád út előtt, a Lehel utcában kifelé a Róbert Károly körútnál, illetve a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton szakaszonként. Akadozik az előrejutás az Irinyi József utcában, a Műegyetem rakparton és a Budai alsó rakparton a Petőfi hídtól északra, a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a Bakcsomóponti felüljárón, a Hegyalja úton kifelé a Döbrentei tértől, a Margit körúton, a Szél Kálmán térre vezető utakon és a Tízes főúton kifelé az Óbudai temetőtől. Az útinform információi szerint az M0-as autóút déli szakaszán az M1-es autópálya felé a Deák Ferenc hídon a két külső sávot lezárták felújítás miatt várhatóan október 20-áig. A torlódás 5-6 kilométeres hosszabb menetidőre kell számítani. Pótlóbusz közlekedik pénteken 22 órától hétvégén az M2-es metró helyett a Deák Ferenc tér és a déli pályaudvar között karbantartás miatt. Kovács Botond, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az NTI híreit hallották. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
3: Jó estét kívánok! Október 15-e van, Teréz napja, de ma ünnepelnek még Aranka és Vilma nevű hallgatóink is. A Teréz napjához egyébként több hagyomány, népszokás is kapcsolódik. Például Baranyában Teréz napján kezdték meg a szüretelést, a darálást és a préselést, illetve a Teréz napja hagyományosan egy dologtiltó nap, ilyenkor az asszonyoknak nem szabad mosni és kenyeret sütni. Ez kapcsolódik tehát a mai naphoz, nem tudom, hogy ki az, aki ezt még tartja. Minden esetre nagyon szép világnapok, ünnepek tartoznak a mai naphoz. Hát ma van az ölelés világnapja, aztán a falusi nők világnapját is ma ünnepeljük, a kézmosás világnapját, és egy rendkívül fontos nemzetközi nap, ez pedig a fehér bot, a vakok és gyengénlátók napja. Most pedig Locatelli Dédor koncerto grosszójának negyedik tétele szól itt az Intermezzóban.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, most kollégám Kovács László interjúja következik.
1: Október 17-én és 18-án a D50 Hotel és Rendezvény Központ ad otthont a Budapest Audio Expo-nak, amely a High and Hi-Fi és az audiofil zenehallgatás világát hozza közelebb a közönséghez. Ne tessék megijedni, igencsak érdemes lesz oda elmenni, egy csomó mindennel készülnek a szervezők. Az egyik szervező Zeke Angéla, aki egyébként az esemény marketingese is. Itt van a vonalban, őt fogom kifaggatni. Szia!
2: Sziasztok! Szia, és köszöntöm a hallgatókat is!
1: Amikor nagyon sok ember meghallja a High End Hi-Fit, meg az audiofil zene hallgatást, akkor égnek áll a hajuk, és azt gondolják, hogy nekem erre biztos, hogy nincs pénzem, jó nekem a Spotify is. Az első kérdésem úgy hangzik, ha én oda megyek, hogy van bennem egy olyan szándék, hogy lehet, hogy kéne költeni a zene hallgatás, amely nagyon szeretem a zenét. De mutassa már meg nekem valaki, hogy mi a különbség a Tidal meg a Mesterszalag között. Ilyen például lesz nálatok, hogy a közepébe vágjak?
2: Abszolút, ez kiállítóktól is függ, de sok helyen van lehetőség több minden forrásból meghallgatni ugyanazt a számot is akár, pont azért, hogy meg lehessen hallgatni a különbséget, illetve ami egyébként egy idei újításunk, hogy lent lesz egy fejhallgatós részleg, és ott, tehát ez leginkább a fiataloknak lehet érdekes, de egyébként idősebb korosztálynak is. Ott is egyébként az lesz, hogy mindenki viheti a saját zenét, és azt hallgathatja, összehasonlíthatja a különböző audiofil fejhallgatókat, mert ugye ezeknél úgy van, hogy az audiofil a zenehallgatása minőségről szól, de ezen a szinten egy csomószor már inkább ízlés kérdése, hogy kinek mi tetszik jobban, és ezért fontos például összehasonlítani, mert lehet, hogy technikai paraméterekben nagyon hasonló a két termék, de mégis a megszólalása az más, és attól is függ, hogy kinek mi áll közelebb a szívéhez, milyen típusú zenét hallgat, meg ilyesmit. Illetve mindig hangsúlyozok a kiállítóinknak, hogy fontos ugye a fiatalokat, meg a most elépőket is megszólítani.
1: Bizony.
2: Mert aztán, aki ebbe bele akar őrülni, az úgyis belemegy és beleőrül, ezt mind tudjuk, akik ebben benne vagyunk. De nagyon sokan most figyelnek már arra is, több szobában is jelen lesz az, hogy akár egy kis belépő szintű rendszerrel mit lehet, tehát hogy igényes legyen, de közben elérhető
1: állunk.
2: És mondjuk például azt is szoktuk mondani, hogy ne csak a legnagyobbat, nyilván érdemes a legnagyobb hangfalakat is megmutatni adott esetben, de inkább a közép legnagyobbakat, mert igazán legnagyobbakra úgyis ott vannak a VR kiállítások, és azok valószínűleg úgyis leginkább elérhetetlenek egy átlag magyar számára. Viszont nagyon sokan vagyunk úgy, hogy kisebb terünk van, lakásban élünk, nem feltétlenül fér be egy hatalmas totemoszlop, vagy 250 kilós végerősítő. Meg hát nyilván, aki egy kicsit az akusztikában járatos, vagy azt tudhatja, hogy teljesen fölösleges is egy nagy vagy kis szobába berakni egy nagy rendszert, mert nem fog kijönni az ereje, nem is tudja, nem fog jól szólni. Úgyhogy többen figyelnek most már arra, hogy nem csak az ultra high-end, meg a high-end, hanem belépő szintű, ami már hifi és minőség tényleg.
1: Egyébként mit tapasztaltok, mik a leggyakoribb kérdések azoktól, mert továbbra is szerintem azok vannak a legtöbben, akik vagy még nem léptek be ebbe a világba, vagy gondolkodnak rajta, hallgatnak most minket és morfondíroznak, hogy biztos érdemes meghallgatni. Mik a leggyakoribb kérdések, amik jönnek, aztán mindjárt beszélünk a kiállítókról is, csak szeretném a kedves hallgatókat meggyőzni, hogy ez tényleg érdemes meghallgatni, megnézni. Én voltam ehhez hasonló nálatok, tudod te is, beültettetek középre egy székbe, és egészen elképesztő élmény volt olyan dalokat hallgatnom azon a berendezésen, amiket én egyébként csak sima lemezjátszón hallgattam. Szóval mik a leggyakoribb kérdések, amikkel megtalálnak, és gondolom erre most is, tehát október 17-én és 18-án is választ lehet kapni?
2: Ezt nagyon sokféleképpen lehet megközelíteni, és ugye a források, hogy ki, az is ugye attól függ, hogy kinek mi áll közel a szívéhez, de hogy digitális, abban is van, ugye a streamelés, a rengeteg platform, a CD, vagy letöltött dolgok, flekben, ilyesmi, szóval, hogy...
1: Na várjál, akkor másképp mondom, hogy a hallgatót ne veszítsük el. Tehát amikor mi audiofilről beszélünk, akkor az első, ami szerintem eszünkbe jött, hogy az analóg kell legyen. Tehát vinil kell, hogy legyen. Vagy szallag, de a lényeg, hogy analóg. De ezek szerint akkor már a digitális is tudja majd nem azt vagy azt a minőséget adni, így általánosságban szólva?
2: Képzeld el, én már hallottam olyan rendszert is, ami abszolút digitális volt, teljesen a forrás is, és minden eszköz, és ugyanúgy felállt az összes szőr az alkalomon, mint hogyha a szalagot hallgattam volna, ami én lepődtem meg a legjobban, mert tudom, hogy ha lemezen hallgattam volna, mert a szalagot azt tényleg nem tudtam én nekem megközelíteni semmi, de a lemezhez abszolút konvergált ez az élmény, és... Úgyhogy abszolút lehet ebben is minőséget elérni. Azt nem szokták érteni, hogy mi ennek az értelme, meg...
1: Veszesd elő két percben, ez egy szép feladat.
2: Szóval, hát egyrészt ez egy nagyon nagy privilégium szerintem, hogy mi már megtehetjük azt, hogy a szobánkban hallgassunk olyan dolgokat, amikhez régen ugye, vagy mindenképp koncertre kellett menni. Ez egy nyilván annak is megvan egy más hangulata, meg az egy nagyon jó lehetőség szociális életet is élni, de amikor csak az ember otthon van egyedül, és kicsit lenyugodna, és elmerülne egy lemezben egy egész hosszú koncepciós albumban, tehát hogy aminek van egy eleje, vége, íve az egésznek, azt meg tudja tenni, és ez profi körülmények tehát hogy az egész fifizésnek az alapja, honnan indult, az ugye a szakmai dolgok voltak, a rádiósok foglalkoztak ilyenekkel, meg ilyesmi, és ezért ez egy mindig is egy ilyen réteg dolog volt, de pont annak köszönhetően, hogy ezek a technológiák felülnek, meg elérhetőbbek, egyre többek számára elérhető, és hogyha leülsz és meghallgatod a kedvenc zeneszámodat, úgyis azt fogja meggyőzni az embert, ha behozol a kedvenc
1: zeneszámát,
2: És esetleg meghall olyan részleteket benne, amit előtte nem hallott ki, mert nem adta vissza.
1: Hát igen. Igen, a legjobb, a puding próbálja az evés, ezt ragozhatjuk még sokáig, viszont az időnkből kifutunk, inkább csak arról néhány szót ejtsünk még, ez nem az első Audio Expo, hogy mondjuk a legutóbbihoz képest például a kiállítók is látják ebben a lehetőséget, többen vagytok, nyugodtan mondhatsz 2-3 cégnevet, vélhetőleg a legnagyobbakat a legtöbbünk úgyse fogja ismerni, mert nem tudom, megálltunk valahol, nem tudom én a Bose-nál, vagy amiről úgy gondoljuk, hogy nagyon jó, és akkor van. Szóval, hogy hogy álltok? Fejlődik maga a kiállítás? Egyre több a kiállító? Meg a nézőszám?
2: Így van, ez is elmondható. Ugye tavaly egy egész részleggel bővültünk, két új nagyterem kapott helyet. Ez most is, idén is természetesen a kiállítás része lesz. Illetve azt tapasztaljuk, hogy tavaly 50 kiállítónk volt, most 52, nyilván azért, mert többen is van, ahol összeállnak egy szobába. De tavaly 53 kiállítású tér volt a legnagyobb, a két nagy terem együtt, most meg 57. Oh. Tehát minden zegzugot igyekszünk most már befogni, mert az abszolút látszik ebből a két évből, hogy sikerült meggyőznünk a kiállítóinkat, és szeretnének jönni, és senki nem szeretne kimaradni ebből a buliból.
1: Nagyon jó. Nagyon jó.
2: Úgyhogy igen, ez van, hogy minden szegletet igyekszünk betölteni zenével, vagy ahhoz kapcsolódó egyéb dolgokkal.
1: És szépen lassan fejlődtök, de biztosan, és nagyon drukkolunk nektek. Mi, akik ebben a rádióban a zene sugárzásából élünk, nyilván nem a high-endben utazunk, de legalább a zenét, mint olyat eljutatjuk, hogy aztán eldönthesse a hallgató, hogy azt az adott zenét, darabot, legyen szó jazzről vagy klasszikusról, azt meghallgatja valami igazán kiváló minőségű berendezésen, és erre a kedves hallgatóknak lehetősége lesz, ugyanis október 17-én és 18-án a D50 Hotel és Rendezvény Központban lesz a Budapest Audio Expo, ahol audiofil készülékeket megcsodálhatnak, belehallgathatnak mindenféle olyanba, amit esetleg nem tehetnek meg minden nap, kipróbálhatják, és ez szerintem egy kicsit hasonlít ahhoz, mint mondjuk a bakelit lemezgyűjtés. Egyszer az ember elkapja az ízét, utána nehéz róla leugrani, mert addiktív a dolog. Zeki Angélával, a Budapest Audio Expo szervezőjével és marketingesével beszélgettünk. Örülök a kezdeményezésnek, és annak is, hogy beszámolhattunk róla, és sok sikert kívánunk nektek. Szia!
2: Köszönöm szépen, sziasztok, szia!

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Pénteken és szombaton 18. születésnapját ünnepli a Villany Leó Improvizációs Táncszínház egy-két napos fesztivállal a MÚSZ Színházban. A Grecsó Zoltán táncművész és koreográfus által alapított társulat munkájának középpontjában kezdettől a pillanatban születő alkotás áll, amelyben a táncosok és zenészek egymásra és az adott helyzetre reagálnak. A harmadik alkalommal megrendezett fesztivál előadásokkal, workshopokkal, beszélgetésekkel és közösségi programokkal járja körül az improvizáció különböző oldalait. Jövő szerdán látható a Hat színben Bétörök Fruzsina a Köd című előadása, amely az 1956-os forradalom 70. évfordulójához kapcsolódik. A történet nem közvetlenül a forradalom idején, hanem az 1990-es évek végén Budapesten játszódik. Főhőse Maróti Vilmos, a 70-es évei végén járó demens férfi, aki 20-as évei végén járó unokájával, Tiborral él együtt. A fiatal férfi a nagyapjához költözik, hogy gondoskodjon róla, miközben saját lakhatási nehézségeire is megoldást keres. Vilmos összezavarodó emlékeiben egyre erősebben tör felszínre egy rég eltemetett múlt, és saját unokájában kezdi látni az AVH egykori vallató tisztjét. A főszerepben Kerekes József és Mózes András. Pénteken Chopin dalok és mazurkák címmel lesz a Haydnaum Régi Zenei Központ következő koncertje a Zeneakadémia Solti termében. Itt a zeneszerző kevésbé ismert énekes művei is reflektorfénybe kerülnek majd. A 19. század első felében népszerű dal műfajában Chopin is számos művet komponált, amelyek egészen más oldalról mutatják meg a főként zongora műveiről ismert szerzőt. A dalokat a régi zenében és a lengyel énekes repertoárban egyaránt otthonosan mozgó Aldona Bartnyék szoprán énekli. Partnere Naruhiko Kawaguchi japán fortepiano művész lesz, aki Chopin zenéjének elkötelezett előadója és a varsói korabeli hangszerekre kiírt Chopin verseny díjazottja. Ez a Klasszik Rádió 92.1.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó napot kívánok! Budapesten lassú a haladás a pesti alsó rakparton a Lánchíd felé mindkét irányból, a Károly körúton az Asztória felé, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél, a Tököli úton és a Kerepesi úton befelé a Baross tér előtt és tovább a Rákóczi úton, a Fiumei úton az Orci tér felé, valamint az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt. Telítettek a sávok az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utca előtt, a Váci úton kifelé az Árpád út előtt, a Lehel utcában kifelé a Róbert Károly körútnál, illetve a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton szakaszonként. Akadozik az előrejutás az Irinyi József utcában, a Műegyetem rakparton és a Budai alsó rakparton a Petőfi hídtól északra, a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a Bakcsomóponti felüljárón, a Hegyalja úton kifelé a Döbrentei tértől, a Margit körúton, a Szél Kálmán térre vezető utakon és a 10-es főúton kifelé az Óbudai temetőtől. Az útinform információi szerint az M0-as autóút déli szakaszán az M1-es autópálya felé a Deák Ferenc hídon a két külső sávot lezárták felújítás miatt várhatóan október 20-áig. A torlódás 5-6 kilométeres hosszabb menetidőre kell számítani. Pótlóbusz közlekedik pénteken 22 órától hétvégén az M2-es metró helyett a Deák Ferenc tér és a déli pályaudvar között karbantartás miatt. Kovács Botond, PKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
4: Kellemes délutánt kívánok a hallgatóknak, remélem sikeresen telt a mai napjuk. Térségünkben az esti órák felé haladva fokozatosan elvékonyodik, felszakadozik a felhőzet. A legmelegebb órákban 16 Celsius fok köré melegedett a levegő, az északi szél élénk lökéseit azonban hűvösnek érezhetik. Érdemes egy kényelmes sálat vagy szélkabátot viselniük az esti sétákhoz, a népi megfigyelések alapján pedig a teréznapi eső tartós őszi csapadékot hozna, de a mai száraz időnk inkább szép nyugodt heteket ígér. Holnap pénteken napos, gomoly felhős időre számíthatunk csapadék nélkül, 16 Celsius fokos maximumokkal. Jó pihenést és majd kellemes estét kívánok!

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en Tittel Kingával és Szerémi Nórával.
1: A Mesélő Budapest rovatban egy világnaphoz kapcsolódunk, amely nem más, mint a Fehér Bot napja. És ebből az alkalomból valami nagyon érdekes dolognak jártál utána, a tapintható domborműveket hoztad el ma nekünk.
2: Így van, hiszen a Fehér Bot napja az a látás károsultak, vakok, gyengéllátóknak a napja. És hogy miért hívják Fehér Bot napjának, vagy miért is használnak a vakok Fehér Botot, ennek egy picit utána néztem, és azt találtam, hogy egy francia grófnőtől származik az ötlet. Ő volt az, aki Párizs utcáin sétálgatva megfigyelte, hogy milyen nehéz és milyen veszélyes a vakok számára a közlekedés. Ő találta ezt az eszközt a legalkalmasabbnak arra, hogy távolról is megismerjék, felismerjék, és hogy hát kézben hordozható, és egyfajta segédeszköz lehet a vakok és gyengénlátók számára. És persze a látótársak is egyből látják, hogy egy látássérült van közöttük, és így tudnak neki segíteni. Úgyhogy így terjedt el a fehér bot használata Európában, aztán az egész világon, és 1964-ben az USA-ból indult ez a kezdeményezés, hogy október 15-e a Fehér Bot napja legyen.
1: És akkor hogy jött a tapintató dombor művek ötlete?
2: Ez egy fantasztikus dolog szerintem. Számos városban, nagyvárosban találunk már ilyen tapintható, láthatatlan domborműveket, így hívják ezeket. Ezek olyan domborművek, amelyet Budapesten is a város számos pontján megtalálunk. Ezek általában makettek, és ezek vakok és gyengénlátók számára készültek, de ugyanakkor a gyerekek is nagyon szeretik ezt kitapogatni, megfigyelni rajta az apró részleteket, és ez a vakok számára kézzel fogható teszi a körülöttük lévő tájat, a műemlékeket, úgyhogy ezért hoztunk 6 domborművet, ez megint a teljesség igénye nélkül, hiszen van ennél több dombormű is, de talán a 6 legérdekesebbet, legnépszerűbbet hoztuk el mára.
1: Melyik lesz az első?
2: Az első a Kossuth tér makettje az Országházzal. Ez egy dél-afrikai fekete gránit talapzaton álló bronz dombormű, amelyet Farkas Ádám szobrászművész készített 2014-ben, és ez az alkotás a Kossuth téri látogatóközpont mellett található, és az az érdekessége, hogy szobor a szoborban, hiszen a Kossuth tér újra felavatott szobrai is rajta vannak ezen a maketten. Tehát megfoghatjuk a tornyokat, az Országház tornyait, kitapogathatjuk a lovas szobroknak a kicsinyített mását, tehát igazán testközelivé teszi a Kossuth tér élményét.
1: Következő az
2: budai bronz panoráma, bár ez érdekes módon Pesten van, de a budai oldalt tapogathatjuk ki, ugyanis a budai panoráma tapintható makettjét a Vigadó térnél helyezték el, a 2-es villamos megállója mellett, és hát ennek a segítségével a vakok és gyengénlátók is megtapasztalhatják, hogy milyen csodálatos tényleg a dunai panoráma. Ez szintén Farkas Ádám szobrászművész alkotása 2008-ból, tehát a Vigadó előtt a 2-es villamos megállójának magasságában találjuk. Aztán elhoztam az állatkertet is, még mindig a pesti oldalon. Az állatkert több pontján Braille írással, tehát Braille feliratozással és tapintható figurákkal segítik a vakok és gyengénlátók tájékozódását, és van egy tapintható térkép is, amely az állatkert bejáratánál az elefántkapu közelében található. Ez Székely Katalin 2012-es alkotása.
1: Hogyha 6-ot hoztál, is voltunk 3-ad Pesten, akkor most lesz 3 budai?
2: Igen, átmegyünk a budai oldalra, pontosan. Az én egyik kedvencem, amit idegenvezetőként szinte naponta látok, és hát látom, hogy nagyon sokan tapintgatják, fotózzák, ismerkednek vele, ez a Mátyás templom makettje. Halász bástyához vezető út legelején, a Szentháromság tér magasságában van, és ezen a domborművön kitapogathatjuk a Mátyás templom apróbb részleteit, illetve magát a halász bástyát is, tehát a tornyokat, az egész térnek az arányait. Ez szintén Farkas Ádám alkotása 2002-ből, és fontos említenünk, hogy itt is Braille írással a vakok, gyengénlátók el is tudják olvasni, hogy mit tapogatnak ki a kezükkel. Aztán a budai hegyek domborművét hoztam, amely a normafához vezető út bal oldalán található. Itt egy terméskőből kirakott talapzaton áll a bronz alkotás, és kicsinyítve arányosan a budai hegyek domborzatát hozza.
1: Szuper.
2: Tehát ez is egy tapintható, láthatatlan, és az utolsó egy kicsit kakukktojás, hiszen ez nem a hagyományos értelemben vett vakok és gyengén látók számára készült térkép, hanem a Buda királyfi és Pest királykisasszony úgynevezett kilátókő szobra. Ez a Gellért hegy oldalában található, a víztározó tetején, a Hegyalja út fölötti parkban. Itt van a filozófusok kertje is, azt hiszem, hogy erről beszéltünk már korábban. És ez egy jóval korábbi alkotás, 1982 óta van ott a Gellért hegy oldalában Lesenyei Márta alkotása, és ez egy egészen nagy, kétalakos kompozíció. Itt a városrész Buda és Pest terepasztalszerűen van ábrázolva, és van benne egy hasadék természetesen, amely a Dunát ábrázolja, és fölötte pedig két egész alakos, vagy hát majdnem egész alakos kompozíció ábrázolja Buda királyfit, illetve illetve Pest királykisasszonyt. Én ezt a szobrot nagyon szeretem, amikor a gyerekeim kicsik voltak, többször mentünk ide, és hát itt valóban megértik, vagy megértethetjük a gyerekeinkkel is Buda és Pestnek a különálló mi voltát, illetve hogy hogyan is egyesül a város, úgyhogy ez a hatodik ilyen dombormű.
1: De természetesen rengeteg ilyen dombormű van még, a megvalósult domborműveket a tapintható láthatatlan weboldalon megcsodálhatjuk, vagy utána nézhetünk, hogy hova érdemes elmenni. Köszönöm szépen!
2: Én is.
0: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, véget ért a mai intermezzo. Ma délután az Impresszió rovat vendége volt Garami Gréta kurátor. 5 és 6 óra között pedig Nyári Károly zongoraművésszel beszélgettem. Köszönöm a segítséget Jurásek Balázs szerkesztőnek és Puzs Gergő technikusnak. Jó pihenést, szép estét kívánok. Holnap reggel Szerémi Nóra várja önöket a Nyitányban. Bálint Edinát hallották, viszont hallásra.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: gyors, akár egy gondolat.
1: Mondd, hogy csináltad?
0: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
1: Én is így akarok taxit rendelni.
0: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu
2: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Elfogadhatatlannak nevezte az Unió következő költségvetés tervezetét Magyar Péter. Jól van a műtétje után Leó pápa. Erősen felhős idő lesz több-kevesebb napsütéssel. Jó estét kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Az 1956-os szabadságharcra való emlékezéssel kezdődött ma az uniós csúcs találkozó Brüsszelben, közölte a miniszterelnök. Az ülés egyik fontos témája a következő 7 éves uniós költségvetés lesz. Magyar Péter hangsúlyozta, a javaslat jelenlegi formájában nem elfogadható, mert más országokkal együtt hazánknak is jóval több pénzt kellene befizetnie a közös büdzsébe. 6 volt igazságügyi minisztert hallgatna meg a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság. A testület Vastag Pál, Dávid Ibolya, Navracsics Tibor, Trócsányi László, Varga Judit és Tuzson Bence megkérdezéséről, illetve írásbeli nyilatkoztatásáról döntött. A bizottság elnöke, a Mi Hazánkos Torockai László szerint szükség lenne Fürst Pál a központi nyomozó főügyészség volt főügyészének meghallgatására is, de erről nem döntöttek a mai ülésen. Azonnali béremelést követelnek a közgyűjteményi és közművelődési dolgozók. Az ágazati szakszervezet szerint munkájuk felelősségéhez képest kirívóan alacsony az átlagbérük, amely alig haladja meg a hivatalos bérminimumot, így mindössze bruttó 460 ezer forint körül mozog. Az érdekképviselet azt szeretné elérni, hogy a kulturális dolgozók bérét a pedagógus bérekhez igazítsák. A bérhelyzet súlyos szakember hiányhoz vezetett már eddig is, és jelenleg is folyamatos a pálya elhagyás. Decembertől már Miskolcról, Füzesabonyból és Hatvanból is el lehet jutni közvetlen railjettel Bécsbe és Münchenbe, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A vonatok a nyugati ország részben már eddig is több helyen megálltak. Egy hónapig lehet még jelentkezni a keresztféléves felső oktatási képzésekre. A februárban induló szakokra az intézmények elsősorban mesterképzéseket hirdetnek meg. Ezekre azok jelentkezhetnek, akik legkésőbb január elején megszerzik a szükséges felsőfokú végzettséget. A keresztféléves képzések kizárólag a felvi.hu oldalról az e-felvételi rendszerben érhetők el. A belépéshez DAP mobil alkalmazás vagy ügyfélkapu plusz regisztráció szükséges. A ponthatárokat várhatóan január 21-én hirdetik ki. Jól van, a két napja műtéten átesett 14. Leó pápa. A katolikus egyház főtüdejéről egy rossz indulatú daganatot távolítottak el. Orvosai közölték, a vizsgálatok eredményei megfelelnek az elvárásoknak. A pápa gyógytorna kezelést kap és ismét dolgozik, egyelőre a kórházban. Korábbi közlések szerint várhatóan kedden hagyhatja el a Gemelli klinikát. Pinteken napos gomoly felhős idő várható, délutántól északkeleten gyenge eső, zápor is lehet. Délutánra 13-18 fok közé melegszik a levegő.
2: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd építését félbeszakította a szabadságharc, melyben a félkész építmény is megsérült. A befejezés után 1849. november 20-án Hajnaú császári főparancsnok adta át Buda és Pest polgárainak az átkelőt, ami a később összecsatolt városok egyik legfontosabb közlekedési csomópontja lett. Nem meglepő, hogy a tervező William Tierney Clark és a kivitelezést felügyelő Clark Ádám később számos elismerésben és prémiumban részesültek munkájukért. Az építményt csak az 1914-15-ös felújítása után nevezték Széchenyi Lánchídnak, ami már egy teljesen átépített és megerősített híd volt. Ez azonban a II. Világháborúban nagyrészt elpusztult. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Zsigmond király végleg Budára költöztette udvarát, és már 1436-ban felvetette a Buda és Pest között létesítendő állandó híd gondolatát is. A tervet el is kezdte megvalósítani. Az építési munkálatok először Pesten indultak meg, majd Budán is tornyot emeltetett. A két építmény között húzódott volna a híd, de a nagyszabású terv véghez vitelét megakadályozta az uralkodó halála. Állandó kőhídról Mátyás király is álmodott, történetírója feljegyzései szerint. A török hódoltság alatt időről időre hajóhidat létesítettek a két város között. Ennek az egyik hídfője a mai Íbül Miklós tér magasságában lehetett, ami viszont megsemmisült egy lőporrobbanás miatt. Véglegesen azonban csak Buda visszafoglalásakor pusztult el az ideglenes híd, amikor a visszavonuló pesti török helyőrség felgyújtotta.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-e. A budafoki barlanglakás rendszer valójában a filoxéra járványnak köszönheti a létét. A 19.-20. század fordulóján az élősködők kipusztították a környék szőlőit, így a település lakóinak új megélhetés után kellett nézniük. Ekkor fogtak hozzá az itteni mészkő kitermeléséhez, a szegényebb sorsú bányászok pedig beköltöztek az így kialakult üregekbe. A lakások emlékét ma már csak egy múzeum őrzi, de korábban több család gyermekei is az apró barlanglakásokban nőttek fel. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kis háros szigetet, eredeti nevén Fácán Zátonyt, normális esetben állandóan víz veszi körül. Ennek köszönheti védettségét és viszonylagos érintetlenségét. 1999 óta természetvédelmi terület, tilos belépni rá, sőt még csónak sem köthet ki a partjainál. A sziget zátonyként született a folyószabályozások következtében, valamikor a 20. században. A szigeten található legidősebb fa körülbelül 40-50 éves. Ez a kis sziget mindössze 400 méter hosszú, legnagyobb szélessége 100 méter. Az áramlási viszonyok miatt valószínűleg teljes egészében a parti ártérhez fog csatlakozni.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A Nagy Liszt Maraton. Egy nap, három monumentális koncert és egy zseniális életmű. November 8-án Balázs János zongora művész Liszt Ferenc remek műveit szólaltatja meg a Zeneakadémián. Élj át a Cifra Fesztivál semmihez sem hasonlítható lenyűgöző zongora ünnepét. Jegyek cifrafesztivál.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Elfogadhatatlannak nevezte az Unió következő költségvetés tervezetét Magyar Péter. Jól van a műtétje után Leó pápa. Erősen felhős idő lesz több-kevesebb napsütéssel. Jó estét kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Az 1956-os szabadságharcra való emlékezéssel kezdődött ma az uniós csúcs találkozó Brüsszelben, közölte a miniszterelnök. Az ülés egyik fontos témája a következő 7 éves uniós költségvetés lesz. Magyar Péter hangsúlyozta, a javaslat jelenlegi formájában nem elfogadható, mert más országokkal együtt hazánknak is jóval több pénzt kellene befizetnie a közös büdzsébe. 6 volt igazságügyi minisztert hallgatna meg a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság. A testület Vastag Pál, Dávid Ibolya, Navracsics Tibor, Trócsányi László, Varga Judit és Tuzson Bence megkérdezéséről, illetve írásbeli nyilatkoztatásáról döntött. A bizottság elnöke, a Mi Hazánkos Torockai László szerint szükség lenne Fürst Pál, a központi nyomozó főügyészség volt főügyészének meghallgatására is, de erről nem döntöttek a mai ülésen. Azonnali béremelést követelnek a közgyűjteményi és közművelődési dolgozók. Az ágazati szakszervezet szerint munkájuk felelősségéhez képest kirívóan alacsony az átlagbérük, amely alig haladja meg a hivatalos bérminimumot, így mindössze bruttó 460 ezer forint körül mozog. Az érdekképviselet azt szeretné elérni, hogy a kulturális dolgozók bérét a pedagógus bérekhez igazítsák. A bérhelyzet súlyos szakember hiányhoz vezetett már eddig is, és jelenleg is folyamatos a pálya elhagyás. Decembertől már Miskolcról füzes a

0: 80-ból és 60-ból is el lehet jutni közvetlen railjettel Bécsbe és Münchenbe, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A vonatok a nyugati ország részben már eddig is több helyen megálltak. Egy hónapig lehet még jelentkezni a keresztféléves felső oktatási képzésekre. A februárban induló szakokra az intézmények elsősorban mesterképzéseket hirdetnek meg. Ezekre azok jelentkezhetnek, akik legkésőbb január elején megszerzik a szükséges felsőfokú végzettséget. A keresztféléves képzések kizárólag a felvi.hu oldalról az e-felvételi rendszerben érhetők el. A belépéshez DAP mobil alkalmazás vagy ügyfélkapu plusz regisztráció szükséges. A ponthatárokat várhatóan január 21-én hirdetik ki. Jól van, a két napja műtéten átesett 14. Leó pápa. A katolikus egyház főtüdejéről egy rosszindulatú daganatot távolítottak el. Orvosai közölték, a vizsgálatok eredményei megfelelnek az elvárásoknak, a pápa gyógytorna kezelést kap és ismét dolgozik, egyelőre a kórházban. Korábbi közlések szerint várhatóan kedden hagyhatja el a Gemelli klinikát. Pinteken napos gomoly felhős idő várható, délutántól északkeleten gyenge eső, zápor is lehet. Délutánra 13-18 fok közé melegszik a levegő.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Európa Híd nevű pontonhídat a Magyar Honvédség II. Rákóczi Ferenc műszaki dandárja építette fel Budapesten az Európai Uniós csatlakozás népszerűsítésére. A 62 részből álló 430 méter hosszú ideglenes híd a Parlament és a Batthyány tér között állt 2003. márciusában 3 napon keresztül. Egy helyben tartásáról 22 tolóhajó gondoskodott. A 3 nap alatt a becslések szerint több mint 400 ezren keltek át rajta. Az építésben több mint 200 sorkatona teljesített szolgálatot, akik ügyeltek a biztonságra és gondoskodtak a működtetésről. Amennyiben egy hajó nem tudott volna megállni a Margit-sziget feletti folyami zárnál, a honvédek azonnal szétnyitották volna a pontont, hogy elkerüljék a balesetet.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Országház titkos légkondicionálója a Falkmiksa utca 10-ben található. A lakóház udvarában egy hatalmas, kéményre emlékeztető téglaépítmény áll. Ebbe a téglakürtőbe a Dunából származó jégtömböket lehetett helyezni, a légáramlás pedig a hideg levegőt a parlament épületébe juttatta. A kémény hollétét sokáig titkolták, nehogy támadás érje az országházban dolgozó politikusokat.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A fővámtéri és az eskütéri hidakra kiírt nemzetközi tervpályázatra összesen 73 pályamű érkezett be. Az első három helyezett mellett még egy tervet megvásárolt a főváros. A mai Szabadság híd végül a második helyezett terv. Feketeházi János munkája alapján készült el, kisebb változtatásokkal. A város jelenleg is legrövidebb hídjának építése 1894-ben kezdődött el. A pillérek és a hídfők a következő év decemberére álltak készen. Az ünnepélyes átadásra 1896. október 4-én kerülhetett sor az uralkodó Ferenc József jelenlétében, aki maga verte bele az utolsó ezüstből készített szegecset. Az ő tiszteletére a híd a Ferenc József híd nevet kapta. A nemesfém szegecs túlélte a híd 1945-ös felrobbantását, de a 20 évvel későbbi felülvizsgálat során már nem volt meg. Egy alumínium darabbal pótolták ugyan, de azt néhány napon belül ellopták. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Filatorigát nevű hévmegálló egy sejemgombolyító üzemről kapta a nevét. A latinul Filatoriumnak 1780-ban költözött az óbudai területre, és már 9 évvel később tönkre is ment. A helyi lakosság azonban sokáig Filatori Felden, sejemmező néven emlegette a területet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomásra rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Magyarország megsértette az uniós jogot az embercsempészek szabadon engedésével. Még lehet jelentkezni a keresztféléves felső oktatási képzésekre. Erősen felhős idő várható több-kevesebb napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Magyarország megsértette az uniós jogot azzal, hogy az embercsempészet miatt jogerősen szabadságvesztésre ítélt személyek büntetését automatikusan speciális őrizetté alakította, és ez az elítéltek szabadon bocsátását és kiutasítását jelentette. A luxemburgi székhelyű testület ítéletében megállapította, hogy a magyar szabályozás nem biztosította az uniós jog által megkövetelt hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókat. 6 volt igazságügyi minisztert hallgatna meg a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság. A testület Vastag Pál, Dávid Ibolya, Navracsics Tibor, Trócsányi László, Varga Judit és Tuzson Bence megkérdezéséről, illetve írásbeli nyilatkoztatásáról döntött. A bizottság elnöke, a Mi Hazánkos Torockai László szerint szükség lenne Fürst Pál, a központi nyomozó főügyészség volt főügyészének meghallgatására is, de erről nem döntöttek a mai ülésen. Azonnali béremelést követelnek a közgyűjteményi és közművelődési dolgozók. Az ágazati szakszervezet szerint munkájuk felelősségéhez képest kirívóan alacsony az átlagbérük, amely alig haladja meg a hivatalos bérminimumot, így mindössze bruttó 460 ezer forint körül mozog. Az érdekképviselet azt szeretné elérni, hogy a kulturális dolgozók bérét a pedagógus bérekhez igazítsák.

0: Decembertől már Miskolcról, Füzesabonyból és 60-ból is el lehet jutni közvetlen Railjettel Bécsbe és Münchenbe, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A vonatok a nyugati országrészben már eddig is több helyen megálltak. Egy hónapig lehet még jelentkezni a keresztféléves felső oktatási képzésekre. A februárban induló szakokra az intézmények elsősorban mesterképzéseket hirdetnek meg. Ezekre azok jelentkezhetnek, akik legkésőbb január elején megszerzik a szükséges felsőfokú végzettséget. A keresztféléves képzések kizárólag a felvi.hu oldalról az e-felvételi rendszerben érhetők el. A belépéshez DAP mobil alkalmazás vagy ügyfélkapu plusz regisztráció szükséges. A ponthatárokat várhatóan január 21-én hirdetik ki. Jól van, a két napja műtéten átesett 14. Leó pápa. A katolikus egyház főtüdejéről egy rossz indulatú daganatot távolítottak el. Orvosai közölték, a vizsgálatok eredményei megfelelnek az elvárásoknak. A pápa gyógytorna kezelést kap és ismét dolgozik, egyelőre a kórházban. Korábbi közlések szerint várhatóan kedden hagyhatja el a Gemelli klinikát. Pinteken napos gomoly felhős idő várható, délutántól északkeleten gyenge eső, zápor is lehet. Délutánra 13-18 fok közé melegszik a levegő.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kossuth híd a II. Világháborúban felrobbantott budapesti Dunahidak pótlására felépített félállandó híd volt, ami a Kossuth és Batthyány terek között állt 1946 és 1960 között. Mivel a háború után a fővárosban nem maradt épp híd, a közlekedést kishajókkal és pontonhidakkal próbálták megoldani, de a téli jégzajlás miatt ezek alkalmatlanok voltak a folyamatos működésre. Az első állandóan használható átkelő a Kossuth híd volt. A Mistét Endre és Hilberg Elek tervezte 9 nyílású építmény rekordgyorsasággal mindössze 7 hónap alatt készült el, így az újrakezdés szimbólumává vált. 1946. augusztus 20-áig, a Szabadsághíd megnyitásáig egyben ez volt az egyetlen állandó hídja a városnak.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Kazinczy utcában található mikve Európa egyik legértékesebb zsidó rituális fürdője. A mikvék érdekessége, hogy a fürdőhöz csak természetes élővizet, tehát folyó vagy forrásvizét szabad használni. A budapesti mikvét 1928-ban egy Art Deco stílusú lakóházzal együtt adták át. Ennek a fürdőnek a vízellátását egy forrás és az épület tetején összegyűlő csapadék biztosítja. Az épületben egy női és egy férfi fürdőmedence, valamint egy a háztartási eszközök megmerítésére szolgáló helyiség található. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd második világháború utáni újjáépítése során a régi láncok 76%-át fel tudták használni, az elpusztultakat pedig az eredetivel megegyező szénacélból gyártották le. Bár 2600 tonnányi új szerkezetet építettek bele, a híd acél szerkezetének önsúlya mégiscsak nem 200 tonnával lett kevesebb, mint az előző. A magyarországi Dunaszakasz első állandó hídjának eredeti tervei szerint a pilléreken, a kapuzatok alatt vízszintesen vezetett át az úttest. Ezekhez a vízszintes szakaszokhoz enyhe töréssel csatlakoztak a parthoz lefelé, valamint a Duna közepe felé felfelé vezető szakaszok. Ezek a zökkenők a lovaskocsi forgalmat még nem zavarták, de a gépjárműveket már igen. Ezért az új hídpálya már törés nélküli lett. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Én is így akarok taxit rendelni.
2: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Magyarország megsértette az uniós jogot az embercsempészek szabadon engedésével. Jól van, de még kórházban marad a pápa. Erősen felhős idő lesz több-kevesebb napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Magyarország megsértette az uniós jogot azzal, hogy az embercsempészet miatt jogerősen szabadságvesztésre ítélt személyek büntetését automatikusan speciális őrizetté alakította, és ez az elítéltek szabadon bocsátását és kiutasítását jelentette. A luxemburgi székhelyű testület ítéletében megállapította, hogy a magyar szabályozás nem biztosította az uniós jog által megkövetelt hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókat. 6 volt igazságügyi minisztert hallgatna meg a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság. A testület Vastag Pál, Dávid Ibolya, Navracsics Tibor, Trócsányi László, Varga Judit és Tuzson Bence megkérdezéséről, illetve írásbeli nyilatkoztatásáról döntött. A bizottság elnöke, a Mi Hazánkos Torockai László szerint szükség lenne Fürst Pál, a központi nyomozó főügyészség volt főügyészének meghallgatására is, de erről nem döntöttek a mai ülésen. Összehangolja a fővárosi kórházak együttműködését a belgyógyászati osztályokon tapasztalható nagy terhelés miatt az egészségügyi minisztérium. A tárcavezető azt mondta, az elakadást nem váratlan terhelés okozta, hanem a súlyos ápoló és orvoshiány miatt leszűkült kapacitások. Hegedűs Zsolt szerint a rendkívüli betegellátási helyzet további oka, hogy az ellátórendszer évek óta tömegesen gondoskodik olyan krónikus betegekről, akiket alacsonyabb fokú egészségügyi intézményben vagy a szociális rendszerben kellene ellátni. Azonnali béremelést követelnek a közgyűjteményi és közművelődési dolgozók. Az ágazati szakszervezet szerint munkájuk felelősségéhez képest kirívóan alacsony az átlagbérük, amely alig haladja meg a hivatalos bérminimumot, így mindössze bruttó 460 ezer forint körül mozog. Az érdekképviselet azt szeretné elérni, hogy a kulturális dolgozók bérét a pedagógus bérekhez igazítsák. Egy hónapig lehet még jelentkezni a keresztféléves felső oktatási képzésekre. A keresztféléves képzések kizárólag a felvi.hu oldalról,

0: az e-felvételi rendszerben érhetők el. A belépéshez DAP mobil alkalmazás vagy ügyfélkapu plusz regisztráció szükséges. A ponthatárokat várhatóan január 21-én hirdetik ki. Jól van a két napja műtéten átesett 14. Leó pápa. A katolikus egyház főtüdejéről egy rossz indulatú daganatot távolítottak el. Orvosai közölték, a vizsgálatok eredményei megfelelnek az elvárásoknak. A pápa gyógytorna kezelést kap és ismét dolgozik, egyelőre a kórházban. Korábbi közlések szerint várhatóan kedden hagyhatja el a Gemelli klinikát. Pénteken napos gomoly felhős idő várható, délutántól északkeleten gyenge eső, zápor is lehet. Délutánra 13-18 fok közé melegszik a levegő.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A világ első közparkja a budapesti Városliget. Az egykori mocsaras területet Mária Terézia parancsára feltöltötték és fákkal ültették be. A park ebben az állapotában nem volt alkalmas nagyobb építkezésekre. A 19. század végére a fák között sétautak alakultak ki, ezzel pedig a sok főúri diszkert mellett megszületett az első szabadon látogatható közpark.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Erzsébet híd Budapest egyik közúti hídja a Dunán, amely az 5. kerületet köti össze az 1. kerülettel. Nevét Erzsébet királynőről kapta, és 1903. október 4-én adták át a forgalomnak. Felépítése 11,5 millió koronába került, vas szerkezetének súlya 11 ezer tonna volt. Egyetlen 290 méteres nyílásával 1926-ig a világ legnagyobb nyílású közúti lánchídja volt. A II. Világháborúban a németek felrobbantották, és a robbantás olyan károkat okozott benne, hogy az újjáépítéséről le kellett mondani. Helyébe Sávoly Pál tervei alapján korszerű kábelhidat építettek a régi pillérek felhasználásával. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Magyar Állami Operaház Magyarország egyetlen nagy létszámú társulattal rendelkező és kimondottan operákra, balettekre szakosodott színháza. Az épület Budapest egyik legjelentősebb 19. századi műemléke. Neoreneszáns stílusban épült Ybl Miklós tervei alapján. A gazdagon díszített belső terek kialakításában neves magyar művészek is közreműködtek. Többek között Tan Mór, Locz Károly és Székely Bertalan. 1872-ben létrejött az a bizottság, amely a felépítendő operaház helyét volt hivatva kijelölni. 1873-ban a belügyminiszter versenytárgyalást írt ki az épület megépítésére. Ezt Ybl Miklós terve nyerte meg. Az építkezés 1875-ben kezdődött el, és 9 évig tartott. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Magyarország megsértette az uniós jogot az embercsempészek szabadon engedésével. Jól van, de még kórházban marad a pápa. Erősen felhős idő lesz több-kevesebb napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Magyarország megsértette az uniós jogot azzal, hogy az embercsempészet miatt jogerősen szabadságvesztésre ítélt személyek büntetését automatikusan speciális őrizetté alakította, és ez az elítéltek szabadon bocsátását és kiutasítását jelentette. A luxemburgi székhelyű testület ítéletében megállapította, hogy a magyar szabályozás nem biztosította az uniós jog által megkövetelt hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókat. 6 volt igazságügyi minisztert hallgatna meg a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság. A testület Vastag Pál, Dávid Ibolya, Navracsics Tibor, Trócsányi László, Varga Judit és Tuzson Bence megkérdezéséről, illetve írásbeli nyilatkoztatásáról döntött. A bizottság elnöke, a Mi Hazánkos Torockai László szerint szükség lenne Fürst Pál, a központi nyomozó főügyészség volt főügyészének meghallgatására is, de erről nem döntöttek a mai ülésen. Összehangolja a fővárosi kórházak együttműködését a belgyógyászati osztályokon tapasztalható nagy terhelés miatt az egészségügyi minisztérium. A tárcavezető azt mondta, az elakadást nem váratlan terhelés okozta, hanem a súlyos ápoló és orvoshiány miatt leszűkült kapacitások. Hegedűs Zsolt szerint a rendkívüli betegellátási helyzet további oka, hogy az ellátórendszer évek óta tömegesen gondoskodik olyan krónikus betegekről, akiket alacsonyabb fokú egészségügyi intézményben vagy a szociális rendszerben kellene ellátni. Azonnali béremelést követelnek a közgyűjteményi és közművelődési dolgozók. Az ágazati szakszervezet szerint munkájuk felelősségéhez képest kirívóan alacsony az átlagbérük, amely alig haladja meg a hivatalos bérminimumot, így

0: össze bruttó 460 ezer forint körül mozog. Az érdekképviselet azt szeretné elérni, hogy a kulturális dolgozók bérét a pedagógus bérekhez igazítsák. Egy hónapig lehet még jelentkezni a keresztféléves felső oktatási képzésekre. A keresztféléves képzések kizárólag a felvi.hu oldalról az e-felvételi rendszerben érhetők el. A belépéshez DAP mobil alkalmazás vagy ügyfélkapu plusz regisztráció szükséges. A ponthatárokat várhatóan január 21-én hirdetik ki. Jól van, a két napja műtéten átesett 14. Leó pápa. A katolikus egyház főtüdejéről egy rosszindulatú daganatot távolítottak el. Orvosai közölték, a vizsgálatok eredményei megfelelnek az elvárásoknak. A pápa gyógytorna kezelést kap és ismét dolgozik, egyelőre a kórházban. Korábbi közlések szerint várhatóan kedden hagyhatja el a Gemelli klinikát. Pénteken napos, gomoly felhős idő várható, délutántól északkeleten gyenge eső, zápor is lehet. Délutánra 13-18 fok közé melegszik a levegő.
1: Az MTI híreit hallották.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti ezüst szeg ma már alumíniumból van. Ez az utolsó szög az 1896-ban megnyitott Szabadsághíd, vagyis a korábbi Ferenc József híd szerkezetében. Az eredeti ezüst szöget maga Ferenc József ütötte be, vagyis ő indította el a gépet, amely az FJ monogrammal ellátott alkatrészt a helyére illesztette. Az eredeti ezüst szöget az első világháborúban ellopták. A mai alumínium verziót már üvegbúra védi. A híd pesti oldalán, a déli részen található. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti kettes villamos a TripAdvisor nevű internetes portál szerint a turisták legkedveltebb látványossága Budapesten. Az oldalon a felhasználók értékelhetik és véleményezhetik a különböző turisztikai helyszíneket. A kettes villamos azért kerülhetett a listák élére, mert vonalán végigutazva egyetlen jegyárából megcsodálhatunk jó néhány izgalmas helyszínt. A Parlamentet, a Gresham palotát vagy a Bálnát is.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A pareidolia az a jelenség, amikor a részletekből arcot rakunk össze, akkor is, ha igazából nincs is ott. Ezt a jelenséget veszi alapul a Japánban, Chichibu-ban található kőarc múzeum, ahol többek közt E.T., Elvis Presley, sőt Jézus kőarcát is megtekinthetjük. A múzeumban 1700 kő található, amelynek mindegyike másmilyen arcra hasonlít. Alapítója, Shazo Hayama 50 évig gyűjtötte a különleges köveket, melynek hagyományát ma özvegye viszi tovább, aki a múzeum vezetője is egyben.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: 92.1-en.
1: Magyarország megsértette az uniós jogot az embercsempészek szabadon engedésével. Jól van, de még kórházban marad a pápa. Erősen felhős idő lesz több-kevesebb napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Magyarország megsértette az uniós jogot azzal, hogy az embercsempészet miatt jogerősen szabadságvesztésre ítélt személyek büntetését automatikusan speciális őrizetté alakította, és ez az elítéltek szabadon bocsátását és kiutasítását jelentette. A luxemburgi székhelyű testület ítéletében megállapította, hogy a magyar szabályozás nem biztosította az uniós jog által megkövetelt hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókat. 6 volt igazságügyi minisztert hallgatna meg a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság. A testület Vastag Pál, Dávid Ibolya, Navracsics Tibor, Trócsányi László, Varga Judit és Tuzson Bence megkérdezéséről, illetve írásbeli nyilatkoztatásáról döntött. A bizottság elnöke, a Mi Hazánkos Torockai László szerint szükség lenne Fürst Pál, a központi nyomozó főügyészség volt főügyészének meghallgatására is, de erről nem döntöttek a mai ülésen. Összehangolja a fővárosi kórházak együttműködését a belgyógyászati osztályokon tapasztalható nagy terhelés miatt az egészségügyi minisztérium. A tárcavezető azt mondta, az elakadás nem váratlan terhelés okozta, hanem a súlyos ápoló és orvos hiány miatt leszűkült kapacitások. Hegedűs Zsolt szerint a rendkívüli betegellátási helyzet további oka, hogy az ellátórendszer évek óta tömegesen gondoskodik olyan krónikus betegekről, akiket alacsonyabb fokú egészségügyi intézményben vagy a szociális rendszerben kellene ellátni. Azonnali béremelést követelnek a közgyűjteményi és közművelődési dolgozók. Az ágazati szakszervezet szerint munkájuk felelősségéhez képest kirívóan alacsony az átlagbérük, amely alig haladja meg a hivatalos bérminimumot, így mindössze bruttó 460 000 forint körül mozog. Az érdekképviselet azt szeretné elérni, hogy a kulturális dolgozók bérét a pedagógus bérekhez igazítsák. Egy hónapig lehet még jelentkezni a keresztféléves felső oktatási képzésekre. A keresztféléves képzések kizárólag a felvi.hu oldalról az e-felvételi rendszerben érhetők el. A belépéshez DAP mobil alkalmazás vagy ügyfélkapu plusz regisztráció szükséges. A ponthatárokat várhatóan január 21-én hirdetik ki. Jól van, a két napja műtéten átesett 14. Leó pápa. A katolikus egyház főtüdejéről egy rosszindulatú daganatot távolítottak el. Orvosai közölték, a vizsgálatok eredményei megfelelnek az elvárásoknak. A pápa gyógytorna kezelést kap és ismét dolgozik, egyelőre a kórházban. Korábbi közlések szerint várhatóan kedden hagyhatja el a Gemelli klinikát. Pénteken napos gomoly felhős idő várható, délutántól északkeleten gyenge eső, zápor is lehet. Délutánra 13-18 fok közé melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Zadar, vagy más néven Zara, Észak-Dalmácia legfontosabb városa az Adria szívében, egy földnyelven fekszik. Jelentős kikötőváros, illetve Dalmácia fővárosa 92 ezer lakossal, így nem véletlenül a környező régió adminisztratív, gazdálkodási, kulturális és politikai központja. Kivételes elhelyezkedése miatt a kőkor óta lakott település számos évszázados emlékkel. A napsütéses órák magas száma miatt a turisták által egyik leglátogatottabb tengerparti város. Alfred Hitchcock is nagyban hozzájárult a város legendássá válásához. 1967. májusában egy este a zadari naplementét csodálta, miközben egy italt kortyolt a tengerparton, és a következőket mondta. A zadari naplemente a világ legszebbje, és összehasonlíthatatlanul szebb, mint Floridában a Key Westi. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kavics ünnepélyes átadására 2003. március 13-án került sor. Az épületet Jánosi György, akkori ifjúsági és sportminiszter avatta fel. A rendezvény nagyszabású klasszikus komoly zenei koncerttel zárult. A megnyitásra március 14-én került sor, mely egy gigantikus komoly zenei koncerttel zárult, Beethoven 9. szimfóniájával, mely szimbolizálta Magyarország leendő belépését az Unióba. A Budapest Sportaréna 2004. május 28-a óta viseli Papp László, háromszoros magyar olimpiai bajnok ökölvívó edző és sportvezető nevét. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A világ legkisebb faluja Horvátországban, Isztria megyében található. A közigazgatásilag Buzethez tartozó Hunfalu kis területi középkori város szerkezete a mai napig fennmaradt. A nyugati oldalon a települést a középkori városfal zárja be, aminek megmaradt részeit beépítették a lakóházak falaiba. A településnek 1857-ben 84, 1910-ben 119, jelenleg csupán 20 lakosa van. A település méreteihez képest sok nevezetesség található itt az 1500-as, 1600-as évekből. Hum a kezdőpontja az úgynevezett glagolita ösvénynek, amely Rocsik tart. Itt kellemes sétát tehetünk a horvát glagolita írásbeliségen és kultúrán keresztül. Érdekesség még, hogy Humból származik az a két glagolita breviárium, melyeket ma Zágrábban őriznek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Metropolitan Művészeti Múzeum, rövidebb nevén MET, New Yorkban a Central Park Jacqueline Kennedy tó délkeleti sarkánál található. Az épület 1872-ben nyílt, az évek során azonban folyamatosan bővítették. Állandó kiállításai mellett a múzeum nagyszabású utazókiállításoknak, rendezvényeknek is otthont ad egész évben. A MET Múzeum összesen 19 részlegre oszlik. Gyűjteményében az ókortól kezdve a bronzkori tárgyakon keresztül egészen a nyugat-európai művészek világába is betekintést nyerhetünk. Híres kiállítási tárgyai közé tartoznak a francia és holland impresszionista festők művei, Vermeer, Van Gogh, Monet, Cézanne, Rembrandt alkotásai.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-e. A Magyar Szecesszió háza a budapesti Honvéd utcában áll. Az épület 1903-ban nyitotta meg a kapuit. Tervezője Vidor Emil, aki Gesamtkunstwerk stílusú lakóházat álmodott a megrendelő Bedő Bélának. Az épület a világháborúban megrongálódott. A leromlott állapotú villában 1997-ig üzemi konyha, szerszámgépek és asztalos műhely is működött. A felújítására végül 2007-ben Benkovics Attila építész és Gerle János építészettörténész vezetésével került sor. A villa 600 négyzetméterén ma múzeum működik. Festményeket, használati tárgyakat, bútorokat láthatunk a szecesszió korszakából. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Dózsa-György tér a vár nyugati várfalának tövében található. A középkorban ezen a helyen Königsgarten néven terült el a királyi kert. Később mészégető kemencék álltak itt, majd a 19. században szőlőskertekkel települt be. 1893-ban az új királyi palota építésekor hosszú teret alkottak, hogy a várpalota homlokzata jobban érvényesüljön. Itt halad el a Váralja utca, aminek déli részén 1926 óta áll Mátyás király kerti lakjának feltételezett maradványaként egy gránitoszlop. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Magyarország megsértette az uniós jogot az embercsempészek
0: A Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Magyarország megsértette az uniós jogot az embercsempészek szabadon engedésével. Jól van, de még kórházban marad a

0: Szabályozás nem biztosította az uniós jog által megkövetelt hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókat. 6 volt igazságügyi minisztert hallgatna meg a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság. A testület Vastag Pál, Dávid Ibolya, Navracsics Tibor, Trócsányi László, Varga Judit és Tuzson Bence megkérdezéséről, illetve írásbeli nyilatkoztatásáról döntött. A bizottság elnöke, a Mi Hazánkos Torockai László szerint szükség lenne Fürst Pál a központi nyomozó főügyészség volt főügyészének meghallgatására is, de erről nem döntöttek a mai ülésen. Összehangolja a fővárosi kórházak együttműködését a belgyógyászati osztályokon tapasztalható nagy terhelés miatt az egészségügyi minisztérium. A tárcavezető azt mondta, az elakadás nem váratlan terhelés okozta, hanem a súlyos ápoló és orvos hiány miatt leszűkült kapacitások. Hegedűs Zsolt szerint a rendkívüli betegellátási helyzet további oka, hogy az ellátórendszer évek óta tömegesen gondoskodik olyan krónikus betegekről, akiket alacsonyabb fokú egészségügyi intézményben vagy a szociális rendszerben kellene ellátni. Azonnali béremelést követelnek a közgyűjteményi és közművelődési dolgozók. Az ágazati szakszervezet szerint munkájuk felelősségéhez képest kirívóan alacsony az átlagbérük, amely alig haladja meg a hivatalos bérminimumot, így mindössze bruttó 460 ezer forint körül mozog. Az érdekképviselet azt szeretné elérni, hogy a kulturális dolgozók bérét a pedagógus bérekhez igazítsák. Egy hónapig lehet még jelentkezni a keresztféléves felső oktatási képzésekre. A keresztféléves képzések kizárólag a felvi.hu oldalról az e-felvételi rendszerben érhetők el. A belépéshez DAP mobil alkalmazás vagy ügyfélkapu plusz regisztráció szükséges. A ponthatárokat várhatóan január 21-én hirdetik ki. Jól van, a két napja műtéten átesett 14. Leó pápa. A katolikus egyház főtüdejéről egy rosszindulatú daganatot távolítottak el. Orvosai közölték, a vizsgálatok eredményei megfelelnek az elvárásoknak, a pápa gyógytorna kezelést kap és ismét dolgozik, egyelőre a kórházban. Korábbi közlések szerint várhatóan kedden hagyhatja el a Gemelli klinikát. Pinteken napos gomoly felhős idő várható, délutántól északkeleten gyenge eső, zápor is lehet. Délutánra 13-18 fok közé melegszik a levegő.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Rossz Műalkotások Múzeumában az 1994-ben alapított MOBA, azaz a Museum of Bad Art gyűjteményét tekinthetik meg az érdeklődők. A Bostonban található múzeum különlegessége, hogy olyan alkotásokat vonultat fel, amelyek kiszorultak az esztétikus alkotások besorolás alól. A társalapító Mary Jackson úgy fogalmazta meg a kulturális intézmény koncepcióját, hogy azért vannak, hogy megünnepeljék azt, ha egy művész elbukik. A gyűjteményben ugyanis olyan képek szerepelnek, melyek esetében az alkotói folyamatba valami hiba csúszott, s így a készmű félre sikerülté vált. A Rossz Alkotások Múzeuma lassan látogatottabb intézménnyé válik, mint a klasszikus művészetet képviselő társai.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Liszt Ferenc, mint a Zeneakadémia alapító elnöke és professzora, aki tanári munkájáért nem fogadott el fizetést. Szolgálati lakással rendelkezett a Vörösmarty utcai épületben, melynek főhomlokzata az Andrássy útra, az egykori Sugár útra néz. Ez az első emeleti lakás, melyben Liszt 1881. januárjától halála végéig, 1886-ig lakott budapesti tartózkodásai idején, az ő egykori hangszereivel, bútoraival, könyv és kottatárával, emléktárgyaival berendezve, ma emlékmúzeumként várja a látogatókat. A lakás előszobája, Liszt háló dolgozó szobája és szalonja állandó kiállítással, míg az egykori ebédlő és a földszinti előtér időszakos, tematikus kiállításokkal várja a látogatókat. A lakás melletti hangversenyteremben pedig a múzeum szombatonként matiné koncerteket is rendez vendégei számára.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A második világháború utolsó heteiben a Pest felől Budára visszavonuló német hadsereg a város minden hídját felrobbantotta, hogy hátráltassa az orosz katonák előrenyomulását. A folyóba merült Margit híd helyett 1946 májusában készült el az ideglenes hajóhíd, Ponton híd, amelyet a népnyelv Mancinak nevezett el. A híd tulajdonképpen két részből állt. Az egyik Pestet, a másik Budát kötötte össze a Margit szigettel. Az újjáépített Margit híd átadása után röviddel a már feleslegessé vált Manci hidat 1948-ban elbontották.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ha ibafára látogatunk, mindenképpen térjünk be a Pipa Múzeumba, mely 1968-ban nyitotta meg kapuit. A híres nyelvtörő is innen ered. Hangai Nádor 1864 és 1905 között volt ibafa plébánosa, aki nagyon szeretett pipázni, így hívei egy nagyméretű fapipával ajándékozták meg, melyet Gerber Béla iparművész faragott számára. Ez természetesen a múzeumban is megtalálható. Az ibafaiak pedig azóta, vagyis 1934 óta gyűjtik a dohányzás történeti relikviákat. A híres nyelvtörőt pedig a plébános újságíró barátja, Roboz István vetette papírra, mely aztán annyira népszerű lett, hogy 1931-ben az operettet is meghódította.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Nepomuki Szent János a hajósok, hidak, halászok, vízimolnárok védőszentje. Emléknapja május 16-a, amely az év egyik jeles eseményének számított a múltban. Ekkor szobrát felékesítették, virágcsokrokat, koszorúkat bocsátottak a vízre, még a távoli óbudai hajómalmokat is kivilágították gyertyákkal, este pedig hagyományosan tűzijátékkal zárták a napot. Az esemény kissé más formában ugyan, de újjáéledőben van. A hidak védőszentjének ünnepéhez kapcsolódóan 2013 óta évente megrendezik a hidak és hídépítők napját.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Magyarország megsértette az uniós jogot az embercsempészek szabadon engedésével. Jól van, de még kórházban marad a pápa. Erősen felhős idő lesz több-kevesebb napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Magyarország megsértette az uniós jogot azzal, hogy az embercsempészet miatt jogerősen szabadságvesztésre ítélt személyek büntetését automatikusan speciális őrizetté alakította, és ez az elítéltek szabadonbocsátását és kiutasítását jelentette. A luxemburgi székhelyű testület ítéletében megállapította, hogy a magyar